Amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Szélföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

élve. A világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ru.
0: Rádiógaga.ru.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Hűvös idővel borongós égbolttal indult a napunk. Dróntámadás érhette a Comorés-szigetek zászlaja alatt közlekedő Yara J nevű hajót a román felségvizeken Sulina közelében, és jóvá hagyta a PSD országos politikai tanácsa, hogy az alakulat részt vegyen a Niculescu kormányban. Jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Egy eszméletlen, összeroncsolódott autóba szorult nő segítségére sietett. Két szolgálaton kívüli tűzoltó kedden reggel Brassó megyében, Keresztényfalva kijáratánál, a Kovászna megyei tűzoltók éppen munkába tartottak, amikor két lovat vettek észre az úttesten, megálltak, hogy az egyik állatot biztonságos helyre tereljék, ekkor figyeltek fel a néhány száz méterrel arrébb az útról lesodródott autóra, amely egy lóval ütközött. A járműben talált nő lélegzett, de beszorult a roncsba. A tűzoltók értesítették az 112-es segélyhívót, és a mentőegységek megérkezéséig figyelték a sérült állapotát, ügyelve arra, hogy ne mozdítsák el, és ne súlyosbítsák az esetleges sérüléseit. Dróntámadás érhette a Comorés-szigetek zászlaja alatt közlekedő Yara J nevű hajót a román felségvizeken Sulina közelében. A 17 fős szíriai legénység biztonságban van, a fedélzeten keletkezett tüzet a tengerészek eloltották. A román tengeri életmentő szolgálat tegnap este kapott riasztást és elindította az Apollo mentőhajót, de a központ később visszarendelte a bázisra. Radomir Ruca ügyvivő védelmi miniszter súlyos incidensnek nevezte az esetet, ugyanakkor közölte, a Védelmi Minisztérium radarjai nem észleltek a hajó felé tartó drónt. A történtek körülményeit vizsgálják, a Külügyminisztérium pedig egyeztet az illetékes hatóságokkal. Újabb Roalert üzenetet küldtek tegnap este Tulcsa megye északi részének lakosságának, miután a radaruk drónokat észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében. Ez volt a negyedik riasztás a tegnapi nap folyamán. A hatóságok a lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére figyelmeztettek, és arra kérték az embereket, hogy húzódjanak óvóhelyre, ennek hiányában pedig maradjanak a házban, távol az ablakoktól és a külső falaktól. Jóvá hagyta a PSD országos politikai tanácsa, hogy az alakulat részt vegyen a Niculescu kormányban, jelentette be Zorin Grindiano pártelnök. A döntést azzal indokolta, hogy a PSD legfontosabb célkitűzései bekerültek a kormányprogramba. Zorin Grindiano szerint Romániának sürgősen teljes jogkörű, működőképes kormányra van szüksége, mert a politikai válság elhúzódása súlyos gazdasági következményekkel járhat, figyelmeztetett, veszélybe kerülhet a nyugdíjak és az állami bérek kifizetése, és mintegy 50 ezerrel nőhet a munkanélküliek száma. Rátámadtak egy testnevelő tanárra egy 5. osztályos diák szülei tegnap Temesváron, miután a pedagógus rendre utasította a gyermeket a tanórai viselkedése miatt. Az incidens a város 15-ös számú általános iskolájában történt, az esetet az 112-es segélyhívón is jelentették. A Temes megyei rendőrség tájékoztatása szerint a konfliktus azért alakult ki, mert a szülők sérelmezték, hogy a tanár a szabályok betartására figyelmeztette gyereküket. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a történtek pontos körülményeinek tisztázására és a szükséges jogi intézkedések meghozatalára. Hűvös idővel borongós égbolttal indult a napunk, ma általában sok lesz a felhő felettünk, de helyenként elvékonyodhatnak a rétegek, elszórtan csapadék is érkezhet. Háromszéken 11 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja Önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Most pedig.

0: Happy birthday to me! Mármint, hogy a rádiónak. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok a 27 éves Rádió Gaga. Köszönt titeket, az is a reggeli műsorral, hármas szabály, itt a frekvenciákon.
1: Én is így akartam kezdeni, hogy ez a nap más, mint a többi. Berecki Szilit hallottátok, itt van Nagy Endre és én Máté Kincső vagyok. Jó reggelt, szülinapozunk!
2: Így van, ez a nap más, jobb, mint a többi, ezt mi is jól tudod. Itt vagyunk és folytatjuk még hozzá jó zenével. Ezt a mai adást elkezdhetjük Eva Max és a Million Dollar Baby. Jó reggelt mindenkinek, szülinap van, na vagy mi?
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében.

0: Ez aztán a szülinapi buli helyet, ott a Big Ear zenél nekünk, az igen. És persze Accentuction is itt van, ez volt a Sugar Daddy. Folytatódik a csoda csütörtök itt mi nálunk, és azért ne feledjétek, hogy ahogy már elhangzott az iménti beköszönőben, ma azért főnyereményes nap vanna. Tehát itt azért eljutni mindenféle fürdőktől Isztambulig, meg mindenféle plazmatémiken keresztül, mondjuk aztán szépen sorban miket lehet nyerni, mert ma minden nyeremény főnyeremény.
1: Konkrétan nyeremény özön van itt nálunk ma. Ez így kell szülinapozni.
2: A kameráddal.
1: Mert? Mi történt a kamerával?
2: Hát nem túl sem láttam, csak a plafon, de semben.
1: Tudod, mit csináltam? Mert nem látom az órát, mert kitakarja a képernyőn az órát, ja. Úgyhogy kicsit hátrébb mozdítottam, most így jobb, benne vagyok a képen.
2: Ez nagyon jó.
1: Szia, Szilárd! Boldog szülinapot!
0: Szia. Neked is.
2: Köszi, mind rádió. Köszi. Akkor ezek szerint csak egy enyhe pontosítást engedj meg, Endre. Hát úgy mondtad, hogy a plazma tévén keresztül Isztambulig el lehet jutni. Hát, nem a plazma tévén keresztül jutok el Isztambulig, hanem kaptok LCD tévét is, vagy hogy megkérdem, most mi van manapság, hogy kell mondani ezt?
1: Nagy tévé.
2: Most már nem LCD, már nem plazma, plazma tévé, hát az mikor volt, hanem valami nagyon smart, valami izé-bizé tévicske, aztán pedig azon kívül van Isztambul, egy jó kis buszos
0: kirendelés. Mutatunk egy videót Isztambulról a tévében, értem.
1: Nem, és még csak nem is úgy, mint a Narnia krónikáiban, hogy bemászol a szekrényben és hip-hopot vagy a csodavilágban. Oh, mert milyen magány lenne a tévénél.
0: Nyernél egy szekrényt, benne volna egy isztambulos
1: poszter. Vagy egy tévét, tudod? Hát nem?
0: Igen.
2: Jó.
1: Ilyen szempontból a Narniát. Szeretném. Én újra kéne olvassam a Narniát, és most kb. 2-3 hete jutott eszembe. Edvettem, hogy szeretnéd csinálni.
0: Én egyszer meg kellett nézzem a Narniát. Járulékos.
1: Egyszer, jaj, ne, hogy traumaként emlegesd fel.
2: Ne. Hey, így hey. Van.
0: Nem hey, nekem való, nem minden mindenkinek való.
1: Mert neked mi való?
2: Nem ilyen baj volt vele. Hát,
1: az ornitológiai a... szakkönyv az
0: például,
1: való
0: igen,
1: neked.
0: Látod, jó helyen kapirgálsz.
2: Az a baj, hogy...
1: Csuk vagyok, lelibáztál,
0: csak a madarokról ezt tudt eszembe.
1: Igen.
2: Ígérem, hogy nem beszélünk a fociról, de az a baj, hogy Endre már ahhoz van szokva, hogy a végén dráma van, nem happy end, tudod? Igen. Csak neki ezek ellennek az olyan filmek, ami ugye a végén is gyomron vág.
1: Na,
2: nem lehet ilyet, hogy jaj, de szép lett a vége.
1: Kiderül, hogy Endre már azt se tudja, hogy mi az a happy end, ezért happy end úgy magában.
2: Igen, a happy finish. Ja, ez más.
0: Az más, Szili. Reméltem, hogy nem te szólod el magad. De... Na, hát kinek mi hiányzik?
1: Igen, és kit milyen ajándékkal lehet pótolni, hogy egy kicsit buhítson, mint a legények gondolatai. Mert hogy még mindig azért ott tartunk, hogy szülinap, nagy buli, és tényleg rengeteg zsenomenális ajándékkal, meg nyereménnyel készülünk. Ennek viszont feltétele, hogy megkérjük a magunkét előtte, úgyhogy játékos lesz a mai hármas szabály is, és nem csak természetesen. És arra fogunk kérni titeket az eddigi tapasztalatok alapján, hogy ma az utolsó játéknapon tényleg tegyétek oda a csontot kreativitás ügyében.
2: Tortát,
1: pezsgőt nem kérünk, így van. Most már annyi szexi dolgot kaptunk Dumadubától elkezdve wellnessig, meg pihenésig, meg masszázsig, meg nem tudom, jódalig, meg viccig, meg minden, hogy nehéz dolgotok van, én tudom, de próbáljunk meg kreatívnak lenni.
0: És ne feledjétek, hogy csak azért, mert utolsó nap, attól még mindenkinek egyformán lehetőség. 0735 48 88 88. Mai regisztrálók is bekerülnek a listára, és ma is sorsolunk a listáról egész nap, reggel, délben, délután, szóval délután 3-ig érdemes élni ezzel a lehetőséggel. SMS, WhatsApp, és persze az applikáció, és Nunu Facebook.
1: Nunu.
2: Nunu Facebook. Már a reggeli műsorunkban 3 nyereményünk van, jó? Tehát, hogy azért már azzal kezdjük, hogy a következő órában valakinek a gyulai hőforrás üdülő szövetkezet és hotel felajánlásával egy páros hosszú hétvégét fogunk kisorsolni Gyulán. Tehát azért csak úgy szólok, csak hol úgy csepegtessük. Csak úgy csepegtessük, hogy Gyula, ez lesz már.
1: Fú, annyi szó van elejtve már ilyen korán reggel csepegtetésen innen és túl, hogy szerintem mostáig meghallgassunk egy kicsi jó zenét, aztán jövünk vissza, és ne feledjétek, mindeközben fekete-fehér igennemre is lehet regisztrálni.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Na, te ezt akartuk, hogy Szili lássos, én nem látom, mint hogy hány óra. Szóval 7 óra 17 perc van, jó reggelt mindenkinek, igyekezzetek, hogyha fél nyolcra mennétek valahová. Már csak azért is, mert rengeteg dolgotok, feladatotok van, például írni nekünk, ugye túl a játék regisztrációkon.
1: Ha hétre mentetek, mindegy.
0: Akkor inkább gyertek be valamelyik stúdióba, és mit tudom én, egyet csicseregjünk, csacsogjunk közösen. Mi a manót keresnek faforgácsok a farmerem zsebében? Komolyan, nézd ide, mit
1: szedtem. Én vágtam tűzifát, tegnap nálad van forgács.
0: Komolyan mondom, valami székről felszedtem valamit. Pinokkió,
1: Pinokkió kifújt az órát.
0: Szülinapi nagyokádás, mert túl sok volt a gin tonic. Na, szóval így igen, a forgács.
1: Azt mondja, a népi bölcsesség, ahol fát vágnak, ott hull a forgács.
0: Ennyi lehet favágósd, itt játszottam én is, csak nem emlékszem rá. Szóval, hogy annyi kedves üzenet érkezik már most, édesek, aranyosak vagytok. Nem.
1: Hány pár csokért adják a forgácsot?
0: Jaj, hogy szere, ez a kedvenc népdalom. Komolyan mondom. Hát de most ne... Te mondd meg, hogy az baj-e?
1: Nem, hanem nem vagy biztos benne, hogy népdal. Azon kívül ott.
0: Mi az? Nem népdal? Műdal lenne?
1: Inkább műcsárdás, igen.
0: Menj már!
2: Műcsárdás!
0: Menj már!
2: Hogy kezdődik ez, melyik az?
1: Ez ahogy ott faragnak az ácsok, s adják a forgácsok.
0: Túl a vizen faragnak az ácsok, ide halszik a fejszecsattogásuk. Menj már, hogy ez műdal, hát meghalok, ha ez műdal. Valaki derítse ki nekünk.
1: Kipróbálja.
0: Szili már üti a billentyűket, tehát itt
1: gondolsz, ez egy a mezőségi, vagy milyenféle harmónia inkább?
2: Ez egy Palocsa-Szent Ivány menti kis lassú csárdás.
1: Szuper.
0: Tényleg?
2: Szerintem amúgy is egy kicsit ilyen, igen, egy kicsit ilyen bűcsárdás hangulata van, de elképzelhető, van az a nép, ahol ezt egyszer kitalálták.
0: Na jó, én azért meggooglizom zene alatt, jó? Mert engem ez most érdekel nagyon. Összedől egy félvilág bennem, hogyha kiderült tényleg, hogy műdarról van szó. És mindezt akkor annak apropóján, hogy olyan sokan írtak nekünk, köszönjük szépen. Időnk se lesz beolvasni az összes jó kívánságot, meg kedves üzenetet. Boldog szülinapozást, Rádió Gaga írja Gabriella, alles Gute zum Geburtstag, Rádió Gaga, írja nekünk Zsófi, bármit is jelentsen a dolog. Boldog születésnapot kívánok, hogy sokáig hallgathassunk benneteket, csodaszép napotok legyen, nagy ölelés érkezik Marikától, és még a Ludovik is beköszön. Kalimera, Rádió Gaga!
1: Nagyon internacionálok vagyunk, hát hihetetlen. Hunor is ír, boldog szülinapot, Rádió Gaga, Németországból is nagyon jó titeket hallgatni, mert mindig hoztok egy kis erdélyi otthoni hangulatot. Kívánok még több hallgatót, nagyobb adáskörzetet, sok sikert és még rengeteg szép évet, élményeket. Csak így tovább, írja Hunor.
0: Mennyire zseni ez? Hát gondoljunk a nyereményjátékra, ez milyen jó ajándék lett volna a játékon belül. Nagyobb adáskörzetet. Az, na, attól boldog a rádiós, hát nem?
1: Hongkongtól New Yorkig legalább.
0: Hogyne?
2: Igen, csak ne a tenger az óceánon valahol a kettő között, tudod, a csendes óceán közepén szólunk. Jó reggelt mindenkinek, ez Árnus szavály.
0: Melyik volt ez a film? A rádiós film, a Kalóz rádiós film, és egy hajóról.
1: A Kalóz rádió.
0: Igen, ez volt a cím, hogy Kalóz rádió? Na, olyanok lennék, az vagány lenne, csak ennyit akartam mondani. Mit mondok majd?
2: Azt írja, hogy jó reggelt, hát én most nem olvasom el ezt a boldog szülinapot.
0: Hát
2: de nem tudom most hány óra van, minden a lényeg az, hogy elénekli nekünk leírva.
0: Igen.
2: Isten értesen sokáig a Rádió Gagát, a teljes stábot és mindenkit, akinek köze van ahhoz, hogy minden nap egy kis mosolyt, kacagást vigyen az életünkbe, és minden hallgatót, aki együtt ünnepel veletek, kihagytam valamit, valami még volt, beveszem a memória gyógyszert és eszembe jut. Köszönjük szépen, hajrá!
1: Hajrá, és hajrá persze a fekete-fehér igen, mert csak azért, mert születésnapi főnyeremény, ajándék és nyeremény dömping van. Emellett még a hagyományos bögre is vár valakit, és mekkora kincs lehet ez annak, aki megnyeri. Figyeljétek a telefont, ha regisztráltatok, és várjátok a hívást.
3: Székelyföld velünk éget.
4: 3 szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

Földön kívül már refek, vagy csak sisterek? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Micsoda dalocska ez a Sergio Mendez és a The Black Eyed Peas, valamint a Masquerada.
1: Hát több mint semmi.
0: Fél. Több. Ez a szerinti?
1: Igen.
0: Ja igen, én csak azt tudom, hogy na mindegy. Nem menjünk bele a spanyolba. Fél nyolcvan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kilométeres üzenet következik, de nagyon jó. Boldog születésnapot, gaga! Írja nekünk valaki. Születésnapi ajándék gyanánt összegyűjtenék jó sok ilyen Dóri Zoli szerelmi sztorit.
1: Ez
0: a tegnapról. Igen. És ti ki kellene nyomozzátok jó újságírók lévén, hogy melyik, hogy alakult? Az lehetne a szép szerelmetes szerda egyik témája, hogy szépen feltárjátok ezeket nekünk, kedves hallgatóknak. Hé, persze, blegykálni mindenki szeret. Ha jól végzitek, most jön a lényeg. Ha jól végzitek a munkátokat, fizetésemelést is kaphattok.
2: Nagyon jó, drága hallgató, ha ezt elintézed a főnökségnél, én leszek az első, aki az oknyomozó nagyítót a kezembe veszem, és rágyújtok egy pipára. Hozzáteszi egyébként, hogy Janka vagyok Svájcból, mindenkinek kívánok egy csodaszép csacsogással teli csütörtöki napot, és kérdezi, hogy kincs a kérdésére a válasz, hogy mit dolgozok Svájcban, csak annyi lenne a válaszom, hogy mi gyártjuk a Bell gyár keretein belül a grill kolbászokat.
1: Grillkolbász Svájcból.
2: Janka, okay. Mikor jösszök hazafele, és mekkora a bőrönd, és mennyi fér el benne? Ha?
1: Így van, és most úgyis tél van, nem melegedik a csomagtartóban, nyugodtan megpakolhatod hazai biztonságban. P. Isti ír, sziasztok, egy szép hűvös reggelt kívánok nektek. Jól le van fagyva minden, szép napot nektek. Szerencsére semmi, nem vagyunk lefagyva, sem az internet.
2: Ég, sem van, a rádió sem, meg a rádiós program sem, meg semmi sem. Igen, a Gaga Rádió boldog szülinapot, Isten éltessen benneteket, mindnyájatoknak erőt, egészséget kívánok, ölelés, írja Margitka, és itt van velünk Simon is. A boldog szülinapi köszöntés mellé érkezik a szokásos kávé croissant adag, de most kaptunk, nézzétek meg, szülinapi torta emojit is. Jaj, köszönjük szépen.
1: 1, 2, 3. De 27-et kellett volna, vagy nem a gyertyake 27.
0: Válogassá. Azt írja, most visszatértem. Vártunk vissza szeretettel, írja nekünk Árpád, Pálinkás, szép jó reggelt mindenkinek, boldog születésnapot kívánok, írja Évike, Isten tartsa meg a jó kedveteket, ezt Zsófi írja nekünk, valamint boldog szép reggelt, fiatalok, kedves, köszönjük szépen, drágák vagytok.
1: Így nagyon. Van, és jönnek még üzenetek, Kinga írja, csodás reggelt kívánok, örömökben és szeretetben tele, boldog születésnapot is kívánok, Zsolt írja, hogy Lamulcán, Rádió Gaga, ez hiányzott, annyiféle kultúra nyelvén jött már a köszöntés, boldog születésnapot írja még magyarul is, köszi Zsolt.
2: És hogyha többféle kultúra, meg minden más is, na ezt megpróbálom ügyesen kiolvasni. Csaba írja, hogy Bakstalo Anniversaru Rádió Gaga. Ez milyen nyelven van?
1: Bakstalo igazából azt megejtik.
2: Ez milyen? Ez Donát Kacsa?
0: Ez milyen nyelven van? Honnan tudjam, hogy az X-et
1: az ejtik? Bakstalo az román nyelven van, te.
2: Milyen nyelven?
1: Cigányul.
2: Jó.
0: Tényleg?
1: Igen.
2: Jaj, de jó. Hát én ma tanítom valamit.
1: Értsétek, jó, de tudjátok nálunk ezt, hogy
2: ne betű nélkül, persze.
1: Fú, megfogtál, nem tudom.
2: Nem fogott meg, az nem,
0: nem
2: az. De tényleg, na. Tényleg meg? Elmondod még egyszer, hogy kell ezt kiejteni?
1: Bakstalo.
2: Bakstalo?
1: Igen.
2: Ja.
0: Bakstalo Anniversaru?
1: Igen.
0: Így?
1: Igen.
0: Ez így legyen. Helyesen? Hát Dick, vagy nem tudom, hogy csak ennyit tudok mondani. Nem tudom, pedig úgy megköszönném, utána kell nézni, kicsit beszéltek, megnézem, hogy menjek.
2: Na jó, köszönöm. Én addig elolvasom, mit szóltok hozzá, például Edina üzenetét, mert nagyon kedves, aranyos, nosztalgikus történet. Azt mondja, jó reggelt, az első rádiós emlékem is veletek volt, 5 éves lehettem, amikor játékból forgattam a kikapcsolt rádió gombjait. Nem is kell mondanom, amikor mamám bekapcsolta, még a 3. szomszéd is hallott titeket. Szóval lassan 20 éve, hogy az életem, mostanában a reggeleim része vagytok, Isten éltessen sokáig, Rádió Gaga. Én libabőrös lettem ettől ezt a köszöntéstől. Nagyon ez nagyon kedves, köszönjük szépen
1: a hangerőt, és közben jön a nyereményjáték, azonnal az az első, fekete-fehér, igen, nem várunk ide, és figyeljétek a telefonokat, bögre a tét.
3: Mindenről dumál.

0: élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
1: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
2: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autót, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
3: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
1: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
3: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
4: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után ismét lágerek,

0: fekete. Ki nem mond? Fehér. Ki nem mond? Igen. Ezt sem mond. Nem. Ezt sem mond ki. De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
1: Születésnapi fekete-fehér, igen, nem, jó, de jó. Úgyhogy ma szeretnénk játszani valakivel, akinek adnánk egy bögrét, ha megver minket, persze.
2: Aj, a legnagyobb örömmel és a legjobb szívvel adnánk oda Benjaminnek egész pontosan a bögrét, legyen ez ilyen ajándékozós szülinapozás. Szia, Benjamin, itt vagy velünk, ugye?
3: Igen.
4: Jaj, de jó. Hogy találtunk a mai reggelben? Már aktívan, úton, munkában, vagy még otthoni kényelemben?
3: Két fájdalom között a másik felemben fizoterápiára járok, és egy...
2: Ó, jaj, tehát nem elég, hogy felébresztettünk, még fájdalmaid is vannak.
3: De őrendek, hogy erre a hívásra ébredhettem.
2: Na látod, azt mondják, hogy a fájdalomnak, a kiküszöbölésének egyik legjobb módszere, ha elterelik a figyelmedet, úgyhogy vagy ez legyen, hogy akkor harad meg a kicsi ujja,

0: vegyét, hogy máshol fájjon, máshová figyelj, vagy az, hogy gyere játsszál velünk, és megpróbáljuk egy kicsit szebbé tenni a reggeledet.
1: Ez jó.
2: Hát reméljük, hogy az lesz, egy kicsit szebb lesz a reggel.
0: Így legyen, így legyen.
1: Jó van. Figyelj, Benyámin, lenne egy feladatod, elsősorban még mielőtt neki fognák a játéknak, kellene válasz egy ellenfelet magadnak, a ma reggel Kincső és Endre közül választhatsz.
2: Itt kemény ügyfél, úgymond, akkor legyen Endre.
3: Okay, rendben, lássuk, hogy sikerül ez. Akkor az egy percnek szaladjunk neki, jön most egy visszaszámláló, utána egy percig a négy szó tiltva van, jó?
2: Rendben.
4: 3, 2, 1, start!
3: Nehezen induló reggelekhez mi az, ami felszokott téged dobni a leginkább, Benyámin? Mitől lesz jobb a kedve?
2: Szép reggel, a kutya séta.
3: Van kutyád?
2: Régóta tartunk kutyát, feleségem, ebbe örömünk van.
3: Hogy hívják?
2: Óda.
3: Óda? Mint a vers?
2: Az egyik rajzfilmből, kis filmből volt a név választva.
3: Ja, egy rajzfilm szereplő akkor?
2: Persze.
3: Ez egy ilyen kedvenc rajzfilm volt? Sokat néztétek együtt?
2: A lányomnak volt a kedvenc filmje.
3: Ez régebb volt, mikor még kicsi volt, gondolom.
2: Most már 24 éves.
3: Attól még meg lehet nézni azt a rajzfilmet. És attól én még gratulálok neked a nagyszerű bögréhez, amit nyertél.
0: Jaj, nagyon
1: hát
0: jó.
1: Hát meg vagyunk.
0: Hát lejárt az idő, nem tudom, tudatosítottad a Benjamin magadban, de ez egy nagyon ügyes helytállás volt. Szép kerek, bővített mondatokban érkező válaszokat nagyon tudunk szeretni ebben a játékban. Annak ellenére, hogy mondjuk tényleg mennyire vacak a reggeled, és tényleg sajnáljuk, hogy fáj ez meg az, én a kalapomat megemelem előtted. Nagyon ügyes voltál.
2: Próbálkozok, nem sok sikerül, de köszönöm szépen,
3: hogy most összejött. Szerencsére gratulálunk a bögrét, és reméljük, hogy sikerült néhány percig elterelnünk a figyelmedet, és egy kicsikét jobbá tenni a reggeledet. Gratulál még egyszer.
2: Még egyszer, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Hol hallgatsz minket, vagy honnan tudod elvenni a bögrét?
2: Marosvásárhelyen.
1: Marosvásárhelyen, akkor várunk vagy téged, vagy valakit küldjél be a bögréd után, és akkor a neved alapján itt fog várni téged. Gyógyulást kívánni neked, akkor Benyámin, jó minél hamarabbi felépülést, és játszodjunk még sokat.
2: Még egyszer szép napot nektek is, és
0: szép mindenkinek.
3: Szia-szia.
0: Szia-szia.
1: Köszi, szia.
4: Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan.

0: beszélgetés.
1: Nagy gratulálok még egyszer Benjaminnak, sikerült ezt a játékot szépen ügyesen összehozni, és mi vagyunk a legboldogabbak, hogy meglepetjük akkor őt egy bögrével, illetve jó egészséget kívánunk még egyszer, gyógyulást, jobbulást, ti pedig játszatok velünk.
2: Így van, és akkor engedjétek meg, hogy megköszönjük úgy, ahogy kell. Nice to ke annak, aki románul írt nekünk ma reggel.
3: Köszönjük szépen a jó kívánságot, bármilyen nyelven is érkezzen, és bármilyen környezetből. Mindeközben hírek jönnek most 8-kor, utána indul, aztán a nyeremény özön mondjuk mindjárt mit és miket lehet nyerni a következő órákban.
4: A hármas szabály támogatója a Beyond Étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, te a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
4: Reklám. Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
6: A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál, a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet, és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
7: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelő. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
9: Tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást, otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech. Tisztaság, ami felszabadít.
10: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van. Medrész. A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat, leadhatod a rendelésed, és már át is veheted. Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is. Medrész, ahol minden recept otthonra talál. Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet. Keresd kézdi vásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt. Indoor, nyiss ajtót a minőségre!
4: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
0: Hűvös idővel borongós égbolttal indult a napunk. Dróntámadás érhette a Comoré-szigetek zászlaja alatt közlekedő Járájé nevű hajót román felségvizeken, és ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Két családon belüli erőszakos eset miatt intézkedtek a rendőrök Kovászna megyében a hétvégén. Sepsiszentgyörgyön egy 44 éves férfi bántalmazta 40 éves élettársát a vasútállomás közelében, majd elvette a nő mobiltelefonját. Az áldozatot kórházba szállították. Sérülései 2-3 napos orvosi ellátást igényelnek. A férfit 24 órás őrizet után 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték. Sepsikőrös patakon egy 45 éves férfi az édesanyját, testvérét és sógornőjét bántalmazta egy családi konfliktus során. Két sérültet kórházba vittek, a gyanúsítottat szintén előzetes letartóztatásba helyezték, és ideiglenes távoltartási végzést adtak ki ellene. Ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. Közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket, de a tárgyalások továbbra is nyitottak. A kijelölt kormányfő szerint sürgősen teljes jogkörű kabinetre és költségvetés kiigazításra van szükség, mert ellenkező esetben fennakadások lehetnek a közigazgatás, az iskolák és az önkormányzatok finanszírozásában. Romániának több mint 5 hónapja ügyvivő kormánya van. Dróntámadás érhette a Comoré-szigetek zászlaja alatt közlekedő Járájé nevű hajót a román felségvizeken Szulina közelében. A 17 fős szíriai legénység biztonságban van, a fedélzeten keletkezett tüzet a tengerészek eloltották. A román tengeri életmentő szolgálat tegnap este kapott riasztást és elindította az Apollo mentőhajót, de a központ később visszarendelte a bázisra. Radomir Ruca ügyvivő védelmi miniszter súlyos incidensnek nevezte az esetet, ugyanakkor közölte, a Védelmi Minisztérium radarjai nem észleltek a hajó felé tartó drónt. A történtek körülményeit vizsgálják, a külügyminisztérium pedig egyeztet az illetékes hatóságokkal. Újabb Roalert üzenetet küldtek tegnap este Tulcsa megye északi részének lakosságának, miután a radaruk drónokat észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében. Ez volt a negyedik riasztás a tegnapi nap folyamán. A hatóságok a lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére figyelmeztettek, és arra kérték az embereket, hogy húzódjanak óvóhelyre, ennek hiányában pedig maradjanak a házban, távol az ablakoktól és a külső falaktól.
11: Fordulatos gólgazdag mérkőzéseket rendeztek tegnap este a labdarúgó bajnokok ligájában. Az AEK Athén 3-1-re kikapott a Shakhtar Donetsktől a görög csapatban Vitális Milán kezdőként, míg a sérüléséből visszatérő Varga Barnabás csereként lépett pályára. A Liverpool 6-3-ra győzött a Linz otthonában, Szoboszlai Dominik sérülés miatt hiányzott, Kerkez Milos pedig nem kapott játék lehetőséget. A PSG 4-2-re verte a Manchester City-t, a Real Madrid pedig 4-3-ra nyerte az AS Róma vendégeként. A további találkozókon az Aston Villa 6-0-ra kiütötte a Fenerbahçét, a Bodo Glimt 1-0-ra legyőzte a Borussia Dortmundot, a Real Betis 3-2-re nyerte a Porto ellen, a Feyenoord ugyanilyen arányban múlta felül a Komót, míg a Stuttgart 3-0-ra győzett a Slovan Bratislava otthonában. A Román Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága utólag módosította a szeptember 15-én rendezett bukaresti CSM Marosvásárhelyi VSK női kézilabda mérkőzés végeredményét. A találkozót eredetileg 42-26-ra nyerte meg a fővárosi csapat, de egy jegyzőkönyv vezetési hiba miatt a hivatalos eredményt 41-26-ra javították. A tévedésért a mérkőzés megfigyelőt 2 fordulóra eltiltották. A bukaresti alakulat 5 forduló után 10 ponttal áll a bajnokságban, míg az újonc marosvásárhelyiek legutóbb a jászvásári csapat 25-24-es legyőzésével szerezték meg első pontjaikat.
0: Hűvös idővel borongós égbolttal indult a napunk, ma általában sok lesz a felhő felettünk, de helyenként elvékonyodhatnak a rétegek, elszórtan csapadék is érkezhet. Háromszéken 11 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
4: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Most pedig.

0: Elkezdjük a születésnapi játékközönt. Jó reggelt mindenkinek 8 után. Gyulai Hőforrás Üdülőszövetkezet és Hotel, egy darab páros hosszú hétvége. Ez a tét kérem.
1: Ja, és milyen jó lesz valakinek. Valakiknek párostól, mindenestől benne a nagyon jaj, de jóban. Hárman vagyunk, Berecki Szilit hallottátok, Máté Kincső. Itt van én, Nagy Endre. Indul a mai nagyszüli nap további része.
2: Ó, igen, csobbanunk, és gyertek, csobbanjatok velünk, regisztráljatok a játékra, várjuk a véleményeket, üzeneteket is ugyanakkor, és mindeközben Joel Kari érkezik az óránk legelejére. Szól a Lonely.
3: Ez a hármas szabály. A maga nemében.

0: Danceteria Madonna idei albumáról. Van neki ilyen, biza-biza, mekkorát szólt, még júniusban jött ki a Confessions második fejezete. A két Confessions album között, ha jól tudom, egy félen belültő eltelt, de hát Madonna karrierjét ismerjük. Ez volt tehát a Danceteria, itt vagyunk 8-12.
1: Yes, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, és köszönjük szépen ezt a rengeteg üzenetet, ami itt van az SMS falunkon, tényleg, tehát hogy igazából azt sem tudom, hogy honnan kezdődik, vagy hol a vége, vagy szokták ezt mondani, nem látszik a tömeg vége, na ez van most nálunk itt az SMS falunkon.
0: Kicső megnézte, hogy Madonna hányban született.
2: Azt a mindenit, jaj. De a legkomolyan bejutottam, és egy gyors fejszámolásra kiderült, hogy mindjárt 70 éves, Istenem. Na, de Isten éltesse sokáig, csak hogy annak kapcsán, hogy új albummal rukkol elő, még mindig Bocsi Szili, nagyon szeretünk, meg szeretjük a köszöntéseket küldő hallgatókat is, de köze 70 évesen Tati új albumot nyomni még ki, hát ez zseniális. Na.
1: Még kell az unokáknak valami money, vagy valahol, na, még kell
0: most egy... Most már lassan a dédunokák is egyetemre készülnek, kell.
1: Igen, kell valami sziget, még Korfu mellett, egy lakatlan sziget valahol. Most mi kellett egy új album. Ezt már egy pára meglovagolták, de nincs ezzel semmi baj, hozzászoktunk már. Olvasottuk SMS-t?
2: Igen, befogtuk. Tam.
1: Jaj, nem kell, csak azért kérdem, hogy akkor menjünk ezzel. Erika írja nekünk, kedves kém, szép jó reggelt, imádlak titeket, annyira jó veletek. Kívánom, hogy dupla fizetést adjon nektek születésnap alkalmából, millió puszi a 11. kerületből. De jó vagy, Erika, nagyon, még a felhők is szépek felett, olyan szépek kívántál.
2: A legszebb jó kívánság, amit kaptunk szerintem az elmúlt hetekben. Nagyon boldog születésnapot, Rádió Gaga, írja Margit. Pont a fiammal egyidősek vagytok, nagyra nőjön a nagyfiad is ez esetben. Köszönjük ugyanakkor Gyurinak, aki Bükk-Zsircből hallgat bennünket. Azt írja, jó reggelt, sziasztok, a reggeli kávét most nem a kotyogóval főztem, két napra hazaszaladtam a családhoz, és egy nagyon jóféle elektromos kávéfőzőről mutat nekünk fotót akkor a kávés bögrével, hogy abban még egy frappé is elfér.
0: Hí, mekkora kávé lesz ebből, Gyuri, melyik a kedvenc azért, melyik a szívedhez közelebb írd majd meg? A kotyogós vagy a pittyegős érintő ekrános? Közben Vihar hazaért és ír nekünk, hogy a megmaradt tökfesztivál helyszínéről jelentkezik, Szovátáról ölel is, viszont a másik irányba is.
2: Így van.
1: Így van. Gyula Kutáról is kapunk üzeneteket. Elképzelhető, drága hallgatók, hogy egy idő után neveket és titulusokat fogunk mondani, csak ahogy mondani szokták, mert tényleg elolvashatatlan ez a rengeteg üzenet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. De tényleg itt van Gyula Kutáról is az egyik hallgató, aki boldog születésnapot kíván és velünk indul mindennapja, illetve Gyöngyi, aki szintén a 27 éve hallgat minket, és ott volt a megnyitón magam részéről. Jó kívánság, hogy még 10 évig hallgathassalak titeket, tisztelettel, Gyöngyi. A mi kívánságunk pedig az, hogy ne 10 évet, hanem még egy következő 27-et, vagy még egy 50-et, vagy még egy bármennyit.
2: Vagy amit itt ne Tomi kíván és ír is nekünk üzenetben, meg se tudom számolni, hogy hány nullást tesz, de hogy ilyen 2 milliárd évig legyen még Rádió Gaga, írja. Köszönjük szépen neki is a szülinapos köszöntést, meg a rengeteg szupervagány passzántos emojit. Edit is nagyon boldog szülinapot kíván nekünk, jó, hogy vagytok, írja csak így tovább, illetve köszönjük Anikónak is, aki boldog születésnap mellé írja, hogy csókos csütörtök reggelt kívánok nektek, csupasz szeretettel, legyen csodálatos napotok.
0: Ugyanilyen jó kívánságok érkeznek még Csabától, aki ír nekünk, egymásért csak jókat és szépeket halljunk. Milyen szép ez a gondolat, Kerülő Szentpárról is köszönjük Jolinak a szülinapi jó kívánságot, és Andrea is azt írja, hogy Isten éltessen sokáig benneteket. Köszi.
1: Mindenkinek egy óriási nagy köszi. 0-30-54-88-88, viszont azt ne felejtsétek el, hogy a sok köszi mellett azért nekünk is van egy-két dolog, amit szeretnénk nektek odaadni, úgyhogy regisztráljátok a nyeremény játékainkra, ma tele vagyunk fődíjakkal, és még az isztambuli nyaralás, meg kirándulás, meg mindenféle, hajjajjaj, úgyhogy hajrá, 3-ig lehet regisztrálni.
3: Székelyföld velünk éget.
4: 3-os szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le széles világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van, a Gaga veled van.

0: Nem hagylak egyedül, mondták Honey Beastjék és a New Level Empire közösen. Az utóbbi évek egyik legkedvencebb dala, ez muzsikája, nótája, köszönjük szépen a zeneszerkesztő kollégának, és egészségedre, nagy Endre. Igazat mondtam, mert rátüsszentettél.
1: Le is húztam a mikrofonomat.
0: Hát az én mikrofonom, ha én beszélek, ezt tudod, azt beveszi. Igen, ezt még a vásárhelyi mikrofon is hallotta. Na mindeközben gyönyörű, kedves, csodaszép, nagyon aranyos gondolatokkal és köszöntésekkel leptek meg bennünket. Íme itt egy hosszabbacska üzenet, Csille írja, boldog születésnapot, Rádió Gaga. Köszönöm, hogy minden nap mosolyt csaltok az arcomra, feldobjátok a napjaimat a jó zenékkel, a vidám hangulatotokkal és a kedves hangotokkal, és idézet következik, vannak hangok, amelyek nem csak a rádióból szólnak, hanem egyenesen a szívünkhöz érnek, ti minden nap szebbé és vidámabbá teszitek a napjaimat. Kívánom, hogy még nagyon sokáig szóljatok nekünk, hozzatok örömet, nevetést és rengeteg jó zenét az életünkben, maradjatok mindig ilyen fantasztikusak. Isten éltessen, Rádió Gaga írja, tehát Csilla, nagyon szépen köszönjük, drága Csilla, az komolyan. Aki ilyen hosszú, kedves üzenetre időt szán, az bemászik a jó értelembe vett, bemászik a bőrünk alá, úgyhogy köszi, pusz.
2: Igen, igen, most ez picit az, aki ilyenkor még a negatív oldalát látja, meg olyan tipikusan ilyen nagyon magyar mentalitásra próbál hozzáállni, persze dicsérjétek magatokat nyugodtan, mert van lehetőség erre, mert de annak egy kicsit üzennénk, hogy az a helyzet, hogy milyenkor találkozunk azokkal a helyzetekkel, történésekkel, ahol mi igazából megszólalunk, és amit teszünk, az valakihez elér. És ezek azért olyan jó szembenézni ezekkel, és nagyon bízom benne, hogy ez építő annak is, aki ezt hallgatja mind. Erzsébet írja, jó reggelt, Istenért, azt nem írta, jó reggelt, azt én tettem hozzá, nem tudom miért. Isten értesen sokáig, Rádió Gaga, jó, hogy vagy nekünk. Köszönjük szépen, drága Erzsébet.
1: Dezső is ír nekünk, ők vetőmagcsávázásban vannak, peregjen bőven, legyen jövőre is, amiből Dezső is persze minden egyéb a reggeli rutinból. Közben Elemér ír nekünk, boldog születésnapot Milton Keynesből, United Kingdom, nélkületek nehezebb lenne az idegen.
0: Jaj, ez de jó, na, de nekem jó. Ez a libabőrözős mondat ma reggelre. Elemér, köszi nagyon szépen.
2: Ebből a sírás lesz.
0: Komolyan mondom, meg fogjuk bőgetni saját magunkat, illetve ti bőgettek meg bennünket, ami talán egy fokkal még jobb. Köszönjük nagyon. Írja, hogy Bogica írt nekünk, és írja, hogy boldog születésnapot kívánok, a dupla fizetés mellé kívánok nektek dupla szabadságot is. A legszebb jó kívánság, köszönjük szépen. Illetve engedjétek meg, hadd mondjam el Bogica kapcsán, képzeljétek, tegnap műsor után képzelt Szili, tegnap műsor után meglepett bennünket itt a stúdióban, akkora tál saját készítésű zserbó tésztát hozott.
1: Zserbó,
0: úgyhogy mi ma így vagyunk, kedvé vagy zserbó. És elmesélte, hogy ő készítette saját kezőleg, meg hát vele kapcsolatban tudjuk, várandós kismamáról van szó, úgyhogy jó egészséget kívánunk neki, és köszönjük nagyon szépen.
1: Megkívánta zserbót, megsütötte nekünk.
0: Igen.
2: Nagyon jó. Ez egy nagyon jó opció. Ezt szeretjük, az ilyen opciókat. Közben ide kedves nekünk, hogy Kincső, milyen helyzet az ácsokkal, végül akkor népdale vagy nem? Most már engem is érdekel.
0: Tényleg, elmaradtam, de most csekkolom. Addig tudsz, nem tudsz olvasni, Endre, hogy tessék, olvasni, akkor olvas.
2: Nem, én tudok.
1: Közben, igen, Sanyi taxis régenből írja, hogy boldog szép napot, a baktáló jelentése jó szerencsét. Igen, de általában jó kívánságra is használják mindenféle környezetben. Igazad van egyébként szó szerint jelentésben.
0: Így van, Csilla írja, Isten éltessen benneteket sokáig, minden szépet és jót kívánok nektek, legyen csodaszép csütörtökötök, illetve boldog szülinapot kíván nekünk Üvegcsőrről Szabi. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, írja ugyanakkor Gyurika, jó, hogy vagytok nekünk, Isten éltessen még sokáig, Rádió Gaga, az autózás könnyebb veletek. Hát könnyebb az idegen, könnyebb az autózás, könnyebb nekünk a létezés.
1: Még a nehéz is könnyebb.
0: Nagyon jó.
2: Így van, így van. Kaptunk még közben egy üzenetet, azt írja az egyik hallgató, hogy remélem, hogy a Gaga sosem megy nyugdíjba, boldog szülinapot, Gaga. Hát 27, hát hol vagyunk még a 27 a nyugdíjtól, aztán addig úgyis kitolják majd a nyugdíj korhatárt. Beszélgetünk még, és várjuk az SMS-eket, 0730 54 88 88, írjatok, hajrá!
3: Ez a hármas szabály, mindenről dumálunk.

0: Jaj, fél kilenchez érkezünk.
1: Valaki Lizát csókolja már meg.
0: Ó, szép tortát kaptunk, tortafotót tegyük hozzá, és gyanúm szerint AI-jal generált fényképről van szó, de hát az én olvasatomban mindent visz. Nagyon szépen köszönjük, és egyébként hosszadalmas üzenetet is írt Anikó, amire nem biztos, hogy lesz már idő, hogy érdemben végig is olvasuk, de hadd meséljem el, hogy a tortafotó az a Dumadubát ábrázolja. Oldalán ez a fotó rólunk, amit az életben nem fogunk tudni szerintem már lemosni magunkról. Emlékeztek, drága hallgatók, amikor ilyen drasztanapot tartottunk, és valamiért úgy gondolt a szociális kolléga, hogy mindannyiunknak jól fog állni a jamaikai friszkó. Na szóval, hogy ott vagyunk a Dumaduba oldalára felrittyentve. Én egy ilyen tortát tényleg elfogadnék szülinapra.
1: Mert a kést a képenbe, ugye, hogy a múltkor
0: persze,
1: mondta.
0: Persze.
2: Kellemes kis dolog, de ezt érti tényleg magány. A mikrofon az vagy miből lehet? Piskóta van belül, vagy az csak egy ilyen sima kis marcipán?
0: Hát, hogyha én kellene elkészítsem, akkor valószínűleg a nyele, a szára, az piskóta lenne, de a gömbrész, maga a belebeszélőke, az valószínűleg valami ilyen zselatinos zselés. Esetleg zselés kekszalám is alappal keverve. Na, meg lenne ezt jól csinálni.
2: Oh my god. Igen, és kaptunk egy hosszú üzenetet is mellé Anikótól, nagyon drága vagy, köszönjük szépen. Mindenféle jó dolgot elmond itt az elmúlt 27 évből, úgyhogy tényleg jól esik. Jó érzés az ilyen üzeneteket elolvasni, köszi.
1: Igen, Csillutó is érkezik egy jó kívánság üzenet, a torta emoji, pezsgő emoji, csokorvirág, minden. Azt hír, amikor felkerült egyetemre Vásárhelyre, akkor volt friss, és akkor még csak helyben sugárzott, és állandóan szólt, azóta is mindig szívesen hallgatja. Köszi, Csillú!
0: Köszönjük Csillúnak, és köszönjük Melindának, és ugyanakkor a kedves köszöntését, illetve Éva üzenetéből hadd emeljek ki egy gondolatot. Azt írja, minden más mellett köszönjük szépen, hogy maradjatok mindig ilyen vidámak. Minden reggel sikerült, mosoly csapjatok az arcunkra. Nem csalunk, Tati, mi már oda rittyentjük a vigyort a képetekre, ha tetszik, ha nem. Ez jó, tetszik. Köszönjük.
1: Oda van a mosoly, gyankban.
2: Igen, közben írja nekünk Sándor, boldog születésnapot Rádió Gaga, mióta megszólalt, hallgatom, Sándor vagyok, aki ritkán írok, köszönjük szépen, drága Sándor, illetve Réka, Isten éltesse a Rádió Gagát, főleg titeket, akik minden nap szebbé, vidámabbá is elviselhetőbbé teszitek a napjaimat, reggeltől estig velem vagytok. Réka, jaj de jó,
1: köszönjük,
2: tényleg
1: szépen.
2: Olyan jó.
1: Ó, de most már tényleg mi a helyzet az ácsokkal, s a forgácsokkal?
0: Jaj, tényleg.
2: Ja. Mondom. A Túl a Tiszán faragnak az ácsok. Egy egyszerű, magyar, népies műdal, azaz nóta.
0: Ki szerezte? Akkor várjunk, mert ha ez műdal, akkor kell legyen neki a szerzője.
1: Az sem mindig világos, vagy nem mindig maradt fent teljesen a neve egyébként. A műdaloknak sem vannak, akik így a feledés baladai homályába eltévednek. De találtam egy népdalt, ami az alapjánál áll. Na. Az eredeti szövege így van a népdalnak, hogy kertek alatt faragnak az ácsok, azt kérdezik, hol van a szeretőm. A rímet képzeljétek oda. És a második két sor már rímel, itt van a szobába, rózsás paplanos nyoszójába.
2: Jaj. Elő van készítve. Elő van a vacsora tálalva.
0: Ne haragudj, nekem ebből a hasonlóság az az ács szakma.
1: Az első sor teljesen jó forma.
0: Hát nem, mert túl a vizen faragnak az ácsok, a kertek alatt faragnak.
1: Hát a kertek alatt megy a patak, ott aztán azon túl.
0: Ne, összehozott el a rímet.
2: Kertek alatt a Tisza.
1: Kertek alatt a Tisza, a papan alatt a szeretőm.
2: Ja, megvan a szerző, érdekel?
0: Igen, van szerző, na mondjad.
2: Igen, Matok Béla és Galambos Lajos.
1: Galambos Lajos. Galambos Lajcsi.
0: Ez Lajcsi?
2: Nem biztos.
1: Valamelyik felvételnél szerintem fel van tüntetve, mint előadós, lehet onnan suppant ide.
0: Lehet, hogy ő adta elő valóban. Na, megfejtjük itt a dolgokat jobbra-balra. Minden esetre az már önmagában egy egész mély csalódás, hogy nem tőzsgyökeres, ősi, székely magyar, vagy éppen magyar népdalról van szó. Mindegy. Feldobom a kedvemet egy kis játékkal, mit szóltok hozzá? Sőt, gyertek, legyetek ti is partnerek ebben. Szülinapi játékkal jövünk nem sokára, regisztráljon, aki még nem tette meg.
3: Mindenről dumál.

0: Reklám.
1: Jaj, csak bár le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szintogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
3: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
4: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
5: Érzelem. Értelem. Érintés. Érzékelés. Érdem.
6: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
7: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
8: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Méretre szabva, egyenesen a gyártótól. Tóni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
9: Helyi ízek.
10: Ham.
9: Helyi éttermek.
10: Ham.
9: Helyi futárok.
10: Ham.
9: Te is a helyit választod?
10: Ham. Kattanj rá a kajára!
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
11: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
13: ismét slágerek és új zenék.
11: Rádió.

0: most Beátának adjuk meg az esélyt annak, hogy részt vegyen egy nagyon jó kis üdülésen, többet magával, hiszen páros belépőről van szó, ugye, úgyhogy megpróbáljuk most Beát elérni telefonon, lássuk, sikerül-e, illetve hát lássuk, hogy mivel lepne meg minket szülinapunk apropóján.
1: Igen, és lássuk, hogy egyáltalán sejti-e, hogy mekkora szerencse az ajtóban. Itt most a kicsi a rakást fordítva játsszuk, nagy a rakás nyeremény, és kicsi lesz belőle a nap végére majd.
2: Halló, jó reggelt!
1: Halló, Beátához van szerencsénk, szia!
2: Igen, hello!
0: Szevasz, Beáta, jó reggelt kívánunk neked!
2: Sziasztok!
0: Nagy Endre, Berecki, Szili, Máté Kincső, szülinapos a Rádió Gaga, a hármas szabály minden egy csomagba gyűrve, úgyhogy valószínűleg sejtett, hogy miért jelentkezünk, miért hívunk téged, ugye? Na miért? De jó, itt vagyunk!
1: Akkor követted a születésnapi nyeremény sorozatot, tudod, hogy hol tartunk?
2: Igen, követlek titeket.
0: Nagyon jó, akkor viszont egyetlen fontos kérdésünk van, milyen nagyon kreatív, eddig el nem hangzott ajándékkal lepnél meg bennünket?
2: Hát azt nem mondanám, hogy el nem hangzott, de viszont én elsősorban egy 27 emeletes tortával lepnélek meg titeket, és egy teljes szabad napon. Én meg beülnék helyetek a stúdióba.
1: Ez tetszik. Tehát igazából te felel egyensúlyozod a lépcsőn, vagy bejössz az ajtón a 27 emeletes tortával személyesen?
2: Persze.
0: De akkor az ajándék lényege maga, hogy mi foghatjuk a cokmokunkat, miután megettük a tortát persze, és elhúzhatjuk a csíkot szabadnapozni, mert te tartod a frontot helyettünk egész nap. Szerintem ez a legszebb ajándék. Egy talpra esett vagány belevaló új kolléganő, aki bármikor helyettesít bennünket, a legjobb ajándék, amit eddig kaptunk.
3: Köszönjük nagyon szépen. Nagyon drága vagy. Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy velünk vagy akkor minden egyes nap. Figyelj, lassan térünk rá, nyereményre, arról még azért sokat kell beszélnünk. Ma mai mindig ilyen fődíjaink vannak, úgyhogy az első kérdésem az lenne, hogy jártál-e már Gyulán?
2: Gyulán?
0: Nem a szomszéd Gyulán, a másik.
1: De? Szomszédországban
0: lévő Gyuláról
2: van szó. Szerintem, de még gyerekkoromban.
0: Jaj, de jó.
3: Jaj.
0: Szeretnéd-e feleleveníteni a gyerekkori élményeket?
1: Egy nosztalgia király.
2: Szeretném.
0: Jaj, de nagyon jó. A bugybarékos vizet szereted-e?
3: Akkor nyertél
2: egy kézimixert. Imádom.
3: Na jó, figyelj, hát akkor az a helyzet, Beáta, hogy az a jó hírünk van mára neked, hogy képzeld el, milyen ügyes, mivel ilyen ügyes vagy, és ajándékot adtál meg, fel is vetted a telefont, ezért a Gyulai Hőforrás Üdülő Szövetkezet és Hotel egy darab páros hosszú hétvégét ajánlott fel neked, úgyhogy irány, Gyula!
2: Wow! De jó, nagyon örülök!
0: De jó! Mi is örülünk veled, hogyha bármit is nyomalatban lehet, hogy én nagyobbat újjongok, mint most kellene, de nagyon örülünk, hogy örülsz, és annak is nagyon örülünk, hogy akkor ezt érdemben ki fogjátok tudni használni. Egy gyors kérdés, de nem érdekel, a szomszéd Gyulád viszed, vagy a férjuradat, vagy kivel mész?
2: Meglássuk, lehet, hogy csajos hétvége lett.
0: Csajos hétvége! Te vagy az
3: én csajom. A férjed most hallgatott, ez az menj Gyulára, csajos hétvége, nem áll.
1: Jól van, figyelj,
3: érezzétek jól magatokat, ez a lényeg. Pontosan érezzétek jól magatokat, és gyertek sok-sok élménnyel haza, és hallgass minket még sokat-sokat.
2: Köszönöm nektek.
0: Köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük a köszöntést, és szép napod legyen. Szia-szia!
1: Szia, Beáta, szia!
4: Gratulálunk a Gyulai Hőforrás Hotel nyertesének. Hőforrás Hotel Gyula, ahol minden korosztály jól érezheti magát.
5: Otthon,
6: a fürdőszobában,
5: kocsiban,
6: munkahelyen,
5: vagy bárhol.
4: Ébredj

0: nagy gratuláció Beátának, és köszönjük nagyon szépen a fiktív ajándékot. Így kell szép és boldoggá tenni a rádiós műsorvezető napját. Ajánlj fel szüli napjára egy szabad napot. Én kész vagyok már. Jó.
1: Így van, köszönjük szépen. Ezért nagyon örültünk mi is. Igen, és hogyha azt hittétek, hogy ez a fődíjunk, akkor ez az egyik fődíjunk, mert még rengeteg van a mai napon, úgyhogy a következő órában is játszunk majd.
2: És persze nyitva áll a regisztráció délután, 3-ig lehet SMS-ben 0730548888, vagy WhatsAppon, vagy az applikáción keresztül regisztrálni várunk, mert még szerencsétek lehet. Hírek jönnek most mindjárt 9-kor, utána folytatjuk a mai kiadást nyereménnyel, meg minden egyébbel.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó, szuper. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Már visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730548888-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
7: Reklám.
8: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
9: Dr. Optics.
10: Akkor most doktor vagy optika?
9: Szinte mindkettő.
10: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
11: Várunk a Poliana Klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balán Sugár út 33 E szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
12: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
13: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
14: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
15: A tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást. Otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech. Tisztaság, ami felszabadít.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Általában sok lesz a felhő felettünk, de helyenként elvékonyodhatnak a rétegek. Nem biztos, hogy drón találta el a Szulina közelében román felségvizeken kigyulladt hajót, közölte a védelmi miniszter, és jóváhagyta a PSZD országos politikai tanácsa, hogy az alakulat részt vegyen a Niculescu kormányban. Jó reggelt kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Játszóteret avattak a Kézdivásárhelyi Kórház gyermekosztályának udvarán, hogy könnyebbé tegyék a kisbetegek kórházi mindennapjait. A hintával, csúsznával és interaktív játékokkal felszerelt létesítmény közösségi összefogással valósult meg. A háromszéki nőszervezet és a Kézdivásárhelyi Aktív Nők Egyesülete februári jótékonysági bálján 45 ezer lei adomány gyűlt össze a beruházásra, amelyet a kórház vezetősége és az önkormányzat is támogatott. A gyermekosztály vezető főorvosa szerint a szabadtéri játék a lelki egyensúly megőrzésében és a kórházi tartózkodással járó szorongás enyhítésében is segíthet. Nem biztos, hogy drón találta el a Szulina közelében román felségvizeken kigyulladt hajót, közölte a védelmi miniszter tegnap késő este. Radumi Ruca azt mondta, a védelmi minisztérium radarjai nem észleltek a hajó felé tartó drónt, a történtek körülményeit pedig a konstancai kikötőbe érkező hajón vizsgálják ki. A miniszter megerősítette, hogy tegnap este két drón mintegy 7 percre behatolt a román légtérbe, vadászgépeket is riasztottak, de a drónok még az elfogásuk előtt elhagyták az ország légterét. Radumi Ruca szerint Romániának diplomáciai úton kell fellépnie, és nagyobb szövetségesi jelenlétre van szüksége a Fekete-tenger térségében. Jóvá hagyta a PSD országos politikai tanácsa, hogy az alakulat részt vegyen a Niculescu kormányban, jelentette be Szorin Grindiano pártelnök. A döntést azzal indokolta, hogy a PSD legfontosabb célkitűzései bekerültek a kormányprogramba. Szorin Grindiano szerint Romániának sürgősen teljes jogkörű, működőképes kormányra van szüksége, mert a politikai válság elhúzódása súlyos gazdasági következményekkel járhat, figyelmeztetett, veszélybe kerülhet a nyugdíjak és az állami bérek kifizetése, és mintegy 50 ezerrel nőhet a munkanélküliek száma. Megszavazza a Niculescu kormány beiktatását, de ellenzékbe vonul a Nemzeti Liberális Párt, jelentette be Jonel Bogdan pártszóvivő. A PNL parlamenti frakciói elvi támogatásukat adták egy Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel kötendő megállapodáshoz is, amely nem koalíciós szerződés, hanem konkrét célkitűzéseket rögzítene. A végső döntést a párt országos vezetősége hozza meg. Jonel Bogdan szerint a liberálisok a több mint 160 napja tartó politikai válság lezárása érdekében támogatják a kormány beiktatását. Rátámadtak egy testnevelő tanárra egy 5. osztályos diák szülei tegnap Temesváron, miután a pedagógus rendre utasította a gyermeket a tanórai viselkedése miatt. Az incidens a város 15-ös számú általános iskolájában történt, az esetet az 112-es segélyhívón is jelentették. A Temes megyei rendőrség tájékoztatása szerint a konfliktus azért alakult ki, mert a szülők sérelmezték, hogy a tanár a szabályok betartására figyelmeztette gyereküket. A rendőrség folytatja a vizsgálat a történtek pontos körülményeinek tisztázására és a szükséges jogi intézkedések meghozatalára. Hűvös idővel borongós égbolttal indult a napunk, ma általában sok lesz a felhő felettünk, de helyenként elvékonyodhatnak a rétegek, elszórtan csapadék is érkezhet. Háromszéken 11 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Most pedig.

0: Szülinap, játék, nyeremény. Ez továbbra is a hármas szabály, és ebben az órában a Gamma Electronics felajánlásával egy 109 cm-es Full HD okos tévé keresi a gazdáját 1200 leértékben.
1: Megmondtuk, hogy még lesz egy csomó jó nyeremény, és ez még mindig nem minden. Na de nem baj, várjátok csak ki, mi itt vagyunk veletek, Máté Kincső, Nagy Endre és Berecki Szilvi.
2: És jó zenénk is van, óra végén is volna, de most óra elején vagyunk, ezért van itt jó zenénk. Tim Burke dalol a következőkben szól, a Seek Romance, romantikusok, ne kíméljetek.
3: Ez a hármas szabály,
4: a maga nemében páratlan.

0: Sombre és a My Body Isn't Ready. Köszönöm szépen.
1: Ready or not.
0: 11 percet.
1: De visszatek.
0: 9-15. Így vagyunk. Jó reggelt. Október 15-én van csütörtök, és amellett, hogy naptárilag az ősz kellős közepén vagyunk, csak szólok.
2: Tényleg.
0: Hogy innen már csak a december 1-ig fognak a napok, az augusztus végéhez képest. Igen, ezt is kell mondani. Mihez képest. Szóval ettől függetlenül ma születésnapozunk, mert a Rádió Gaga 27 évvel ezelőtt, képzeljétek el, 27 évvel ezelőtt, 1999-ben úgy döntött, hogy elindítja magát, és aztán most itt vagyunk még mindig.
2: És elindítottam magát.
1: Úgy elindult, hogy még mindig megy.
2: És még mindig megy, hál' Istennek, és maradjon is ez így. Engedjétek meg, hogy ide szúrjam Istinek az üzenetét, ugye Isti mostanában rengeteget ír nekünk, visszatérő rendszeres hallgatónk, és úgy emlékszem, ő korábban már jelezte ezt felénk, de ma nagyon is aktuális, hogy a kisfiának is ma van a szülinapja, azt írja, jó reggelt Rádió Gaga, Márius szülinapja is van, úgyhogy boldog születésnapot a Rádió Gagának is, és szeretnék, ha élőbe felköszöntenétek Máriust is. 6 éves lett, apa és anya szereti Isti és Beatrix ilyen alapon. Boldog szülinapot. Nagyra nőjön. Ugye Máriusz is, boldog szülinapot neki is.
1: Így van, közben el kell azt is mondjuk, hogy itt szünet alatt olyan meglepetésben lett részünk, amit majd meg is mutatunk egyébként, érdemes majd a Facebook oldalra is felkattanni, mert igyekszünk, hogy mindenki lássa ezt. Olyan Rádió Gagás születésnapi tortát kaptunk,
2: én kifondom,
1: hogy én nem merem megenni.
2: Én ki fogom mondani, és bocsánat mindenkinek, aki esetleg nem tudom, akinek borsot török a bajsza alá, hogy cégnév meg márkanév, de tényleg a diószegi pékség munkaközössége, vagy cukrász részlegének munkaközössége egy ilyen hatalmas nagy 27. szülinapos rádiógagás tortával lepett meg. A sofőrbácsi érkezett meg itt szünet alatt hozzák. Hát azt se tudjuk, hogy nyeljünk-e, köpnünk-e, sírjunk-e, kacagjunk-e itt Endrével, mert tényleg engem rég lettek meg ennyire, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk a teljes munkaközösségnek, és nagyon-nagyon szépen köszönjük. Küldünk vásárhelyre is a tortából.
0: Köszönöm a
1: mesterszukrász minden tudását beletette. Hát olyan gyönyörű, olyan, mintha egy fotó lenne. Kérdezem is, hogy ez biztos, hogy ehető?
2: Tényleg úgy néz ki, hogy az ember fél a kézbe levágni.
0: Igen, valaki nyomtatók, biztos, hogy olyan a készült. Nagyon menő. Én csak félfülle kaptam a beszélgetést, ugye, mert azért van 200 km köztünk, de félfülle elmondta bácsi, hogy már egy hete azon gondolkodnak, hogy na vajon mivel tudnák meg le, hogy nem egy ilyen szalaggyártmány, hogy ma reggel az egyik tortára dobjatok fel egy logót, aztán beviszem, hogy szerencsétlenek egyenek tortát, hanem tényleg már egy hete ezen gondolkoznak, hogy akkor hogy lenne, mi lehetne, mi lenne vagány. Úgyhogy nagyon-nagyon drágák, nagyon szépen köszönjük, jól esik az ilyen.
2: Nagyon hálásak vagyunk, és azon gondolkodom, hogy itt ugye a szülinapi nyereményjáték kapcsán olyan sokszor szóba került már, hogy a hallgatók tortával lepnének meg bennünket, és akkor hopp így a semmiből. Tényleg a maga, hát nem hús, vér, de cukros marcipános voltában megérkezik egy valódi torta, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük még egyszer a diószegis csapatnak. Tesszük hozzá, nagyon finomak a sütijeik, ugye, mert nem ez az első alkalom, hogy meglepnek bennünket, köszönjük.
0: Igen, de és akkor itt le is zárjuk ezeket a marketing köröket, jó? Tehát minden pékségnek, hogy megérkezzen egy tortával, mert nem fogjuk mindenkinek elmondani, hogy a finom a sütije. Ez nem erről fog szólni. Úgyhogy köszönjük szépen ezt tényleg így ebben a formában, és drágák vagytok nagyon.
1: Így van, jönnek további felköszöntések, alig tudom sorba venni. Dávid köszön szintén Milton Keynesbe onnan, tehát Angliában alig ismerik, vagy nem ismerik egymást, de mindketten Gagát hallgatnak. Nekik is lehet, hogy könnyebb így az idegen, ahogy korábban fogalmazott valaki. Köszönjük, Dávid, hogy gondoltak egymásra, na meg ránk is. Lajcsi is nagyon sok boldog születésnapot kíván nekünk. Pesgős paras emojival.
2: Réka üzenete így szól, boldog szülinapot a Rádió Gaga, Isten éltesen nagyon sokáig minden kedves alkalmazottat, a műsorvezetőket is, meg mindenkit, aki egy kicsit is hozzátesz ahhoz, hogy nekünk hallgatóknak szebb legyen a napunk. Köszönjük nagyon szépen Rékának is, és mindenki másnak is ezeket a kedves üzeneteket. Lassan más műsortémát nem is kell keressünk. Megteszitek ti helyettünk, hogy kitöltitek ezt tartalommal. Megyünk tovább jó zenével, Hooligans érkezik.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Beautiful People, méghozzá David Guetta Sia-val együtt, 9:22, annyi a jó kívánság, hogy lassan nem tudunk kimenni az ajtón, mert elrekesztette a kijáratot. Katalinnak köszönjük a hosszú üzenetét, ugyanígy Józsefnek, hogy rímbeszedte, amit gondol és amit érez a mai Gagány Szuri nappal kapcsolatban. Erikának is köszönjük a köszöntést. Pisti, még egyszer minden jót kíván nekünk, hű, milyen sokan vagytok. És akkor Erika is megint boldog Szuri napot kíván, úgyhogy mindenki itt van és mindenki Szuri napi buliba szeretne részt venni, Katalint és Józsefet is közben olvastam, de mégsem olvastam végig, mert egyszerűen nem fogtok mind sorra kerülni, ha mindent elolvasunk.
1: Így van, tehát az az igazság, hogy ha sorra vennénk az összes üzenet minden egyes sorát, gondolatát, szavát és fontos üzenetét, akkor valószínűleg nem az, hogy a műsoridő nem lenne elég, hanem este a vagány-vágányos fiúkkal együtt köszönnénk el. Nagyon-nagyon zseniálisak vagytok, és tényleg hálás szívvel köszönjük a rengeteg kedves szót. Higgyétek el, minden üzenetet elolvasunk, úgyhogy el is jut a megfelelő helyre a cél, az üzenet és a szándék. Jó ez a szülinap, fiúk,
2: olyan
1: mondom, hát
2: jó, persze.
1: Nagyon-nagyon szeretem ezt a mai napot, és főleg úgy, hogy közben mi is ugye értékes nyereményekkel egy kicsit viszonozhatjuk ezeket a kedves köszöntéseket, így aztán majd kerek a perec, vagány.
0: Akartok egy cuki hírt? Hoztam egy cuki hírt mára. Olyan cuki ez a hír, a szereplője is cuki önmagában, hogyha nem azt nézzük, hogy mennyi kárt tud okozni, de így szól a nem szalag cím, de a lead, akkor fogalmazunk így. Cuki hír, hódok rágták ki a hódok által okozott károkra figyelmeztető táblát.
2: Jaj, de jó, ez annyira magány.
0: A hódok
2: van
0: kirágták,
2: egy tábla?
0: Igen, volt.
1: Kiraktak egy táblát, hogy a hódok itt károkat okoznak, tessenek figyelni.
2: Ja, értem.
1: És aztán mit csináltak a hódok? Például. De mit csináltak az okos hódok? Oda mentek és kirágták a táblának az oszlopját, a cölöpjét, amire fel volt téve.
0: De szerintem ez meghívás volt keringőre, vagyis rágcsálásra azok által, akik kirakták, mert az erdészet minek utána tudja, hogy a helyi tölgyfákat rágcsálják a hódok. Képzeljétek el, tölgyfából készítette a táblát. Akkor mire számítottak?
2: Igen, tehát van egy kicsi ilyen félrecsúszás itt. Ez kb. Olyan, mint amikor a betörő, az kinyomozza előre, hogy hol van a biztonsági kamera, és akkor azt úgy kilövi, vagy kiiktatja, nem? Tehát, hogy ez ellenünk akartok valami? Na nem, vagy gyere, meg kirágjuk. De olyan szép, én annyira szeretem, hogy a hódok dolgoznak, már hogy valószínűleg azért nem volt, mert személyes káron belőle.
0: Patak mellett gyümölcsösed, igen.
2: Ezt akartam mondani, de hogy nézzük, az a tábla is milyen gyönyörűen kerekre, simára, puhára van lerágva. Tehát, hogy
1: nagyon profi, csávócskámék is, meg csávócskámék is, mint gondolom a hódoknál is vannak fiú hódok, meg lány hódok.
0: Úgy lesznek a kicsi hódok.
1: Így lesznek a kicsi hódok, pontosan. De egyébként ők, amilyen munkát végeznek a szó legszebb és legnemesebb értelmében, az a legprecízebb, legpontosabban mérnöki precizitással kiszámolt emberi kéz munkáját is felül tudják múlni adott pontokon. Be kell valljam, ott Vargyas környéken nálunk is néhány esztendővel ezelőtt betelepítettek egy csomó hódot. Igen. És én ott láttam először, hogy milyen munkát is végeznek ezek a kicsi, én nem is tudom, rágcsálóknak mondjuk.
0: Rágcsálók félék, igen.
1: Nagyra nőtt
0: vízrágcsálók, igen.
1: Igen, de igen. Tényleg rágcsáló, nem emlős a hód?
0: Hát a rágcsáló
1: ebben, mint, úgy érve, hogy a nagyobb emlősök közé sorolván.
0: Attól még rágcsáló.
1: De csak azért, mert hogy rágja a fát.
0: Szerintem azért neveztek el a rágcsálókat rágcsálóknak, mert rágcsálnak, de lehet, hogy meg kéne keresünk egy biológia.
1: De mi van, ha a hódok nem rágcsálnak, hanem faragnak?
0: Rágcsáló faragnak.
2: Persze. Ezek a székely hódok, tudod, egy székely kapunak állítsátok neki hátba.
0: De milyen jó lenne.
1: Kópia fát, kitermelik.
2: Ez egy kicsit olcsó munka.
0: Kiraknád így a nagy cserefagerendát, jönnek hódok. Hoppá, szép tulipán.
1: Nem lehetne valahogy, jaj, nem tudom, ilyet illik-e vagy nem illik mondani, és bocsánat az összes állatvédőnek, hogyha véletlenül rosszat szólok, de értsétek a viccet, kérlek, de hogy nem lehetne valahogy megmutásítani valahogyan a hódokat, hogy tényleg,
0: mekkora
1: biznisz lenne.
0: Felül, ahol van a nagy fő, Mesterkerenda írná, hogy Isten segedelmével rágcsált a hódjóska az úr 2026. esztendejében.
1: Például. Na, tetszik-e az ötlet, ezt írjátok meg, és ugye egyáltalán mit tudtok a hódokról? 07-30-54-88-88, ide írhattok.
3: Ez a hármas szabály. Minden

0: Ja, és a Some Say Yes volt a Gagám, nagyon jól mulatunk. Kereken 9:30 a csütörtök délelőttben, másodperceken belül ott tartottunk, hogy Lengyelországban a hódok kirágták a táblát, ami a hódokra figyelmeztetett. És hát itt, amikor a fagyi visszanyal, vagy ez esetben a hód visszarág, ez úgy néz ki, hogy hazai környezetben is megtörténik, amikor nagyon-nagyon az élet írja az abszurd drámát, Csaba azt írja. Vásároltam egy vakondriasztót a kertbe, pár nap után kitúrták. Ez kész van.
1: Jó, én ezt úgy szeretem, ez olyan, tudjátok, nem tudom, mint hogyha így szembe vigyorogna vele tükörképgyanánt az élet maga egy-egy ilyen helyzet. Mondanám, hogy szembe köpne, de olyan szeretetteljes köpés lenne ez akkor, hogy na nesze neked, fog meg jól. Amikor az égék is úgy kavarják.
2: Vakondriasztóban a legjobb, hogy kiad ugye egy idegesítő, borzasztóan idegesítő hangot, aminek van egy ilyen nagyon magas frekvenciája. Mm-hmm. Ez nem tudom, ilyen macska, hód, minden egybe riasztó, ez beszúrod a földbe. És kb. Az embereket el tudod kergetni vele. Szerintem az emberekre, vendégekre, ott lakókra sokkal jobb hatása van, mint a vakondokra. Vakondokat nem kergeti el, de az embereket igen.
0: Miért nem így árulják?
1: Emberriasztó?
0: Igen, ilyen szociófób embereknek vagy, akik esetleg mizantrópiában szenvednek, uh-huh. akkor egyszerűen bedugod a konnektorba, és senki nem jön közel
1: hozzá. Igen, szomszéd távol tartó masináta.
0: Én van ezzel... az a bor.
1: És a jó hír, hogy csak egyszer kell megkínálni, jobb esetben belőle szomszédot, és többet arra fele sem megy, ugye. De egyébként most már viccet félretéve is, hogyha ilyen mindennemű rágcsálókat, távol tartó cuccokat kitalálnak, és ez mondjuk elektromosan, vagy bedugva a konnektorban működik, ez emberekre vajon tényleg miért nincs eddig kitalálva, kifejlesztve, specifikusan, hogy a narcisztikusokat szeretném ma távol tartani, és akkor programot állítasz.
0: De van ilyen eszköz, ami szelektálja az embereket. Tehát amikor valaki például van ilyen, be kell dugni a konnektorba, és hangosan megengeded a manélét rajta, kevesen maradnak, akik maradnak, meg tudják, hogy miért.
2: Igen, ilyen indítod a manél, és kifutsz te is
0: az
2: a házba.
0: Az is egy ilyen nagyon magas frekvenciát nyom, mint ahogy te mondtad, ami zavaró tud lenni.
2: Nagyon jó, nagyon jó. Tehát a Nikolaj Gucciától után nem mersz bemenni, te a házba kikapcsolt. Ez egy jó megoldás, ez egy jó megoldás, Endre.
0: Tényleg próbáltak már rágcsálót riasztani manélével, vajon? Nem jönne össze?
1: Te lehet, hogy megtaláltad a piaci részt, Endre. Bár én némi nemű, legalábbis hangulatában, érzésében némi nemű hasonszörűséget vélek felfedezni rágcsálás és manéle hallgatás között. Lehet, hogy sőt, a vártnál jobban kijönnének egymással.
0: De egy kicsit túl könnyen elsiklottunk a fölött, hogy az imént még megpróbáltuk kidomítani a kártevőket, hogy hasznosat végezzenek. Mert így, ahogy már megfaragtattunk egy székelykaput a hódokkal, nem is olyan rég, hogy megpróbálkoztunk vele. Miért ne lehetne, hogyha minden kártevőt tudnánk egy kicsit hasznosabb dologra fogni, a szó is milyen szép dizájnosra tudná rágni az asztal lábát, ha tudná, hogy merre kell rágni.
2: Hát az rágja is.
1: Én ezért kérdeztem ezt a mutánsos dis dolgot, de ugye a szó szép és továbbfejlesztett változatában, hogy tényleg kicsit annyi mindent tudunk már manipulálni, hogy nem akarjuk ezt egy kicsit bevezetni. Hogy
2: de mi nem tanítjuk meg őket? Miért kell mutálni? Tanítsuk be a hódokat. Hát képzeld el, valaki egyszer neki fogott a kutyát is tanítani, az ő pörögjön a farka körül, ha ezt kéred.
1: Nem, azt ösztönből csinálja
2: szegény. Csak az ember tudod csinálni.
1: Ahogyan a hód is.
0: Látom már a népfőiskolai faragóműhely hódoknak.
2: Tehát például, látod, szerintem tanítsuk meg őket.
1: Tanítsanak szerintem szép. Nem lehet tanítani.
2: Tulipán mintet.
1: De nem tudom.
2: Attól függ, hol született a hód. Tehát, hogyha egy szép kis háromszéki hód születik, akkor ő már valószínűleg zsigerileg érzi azt, hogy székelykaput, hogy kefarad.
0: Lehet, hogy a lengyeleknél ez a népi minta te.
1: Mire gondolsz?
2: De harmadikos, buzgó iskolás koromban nem tudtam ilyen szépen ceruzát hegyezni, mint ők azt a táblát. Tehát, hogy azért ez így jó előnyben vannak. Na, de tanítsuk be, én azt mondom, nem utáljuk.
1: Jó. Jó, csak most van egy kicsit más dolgunk.
2: Mondani akarsz valamit.
1: Igen. Hogyha már itt tartunk, akkor rövid szünet erejéig tartsunk, igen, valóban némi nemű gondolkodós percet adjunk magunknak a faragás ügyében, mert hogy feladatunk van, nyereményjáték, jövünk vissza, tehát nem sokára jó kis nyereménnyel is, hogy potenciális nyertesse.
3: Mindenről dumálunk.

0: Reklám.
1: Júj!
2: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
0: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy

0: élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bibarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
1: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
2: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdi vásárhelyi bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdi vásárhelyi bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
3: Helyi ízek.
4: Ham.
3: Helyi éttermek.
4: Ham.
3: Helyi futárok.
4: Ham.
3: Te is a helyit választod?
4: Ham. Kattanj rá a kajára!
5: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van.
6: Medrész.
5: A Medrészabban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat. Leadhatod a rendelésed, és már át is veheted.
6: Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is.
5: Medrész. Ahol minden recept otthonra talál.
7: A reklám után.
8: Ismét lágere.

0: Újabb főti. Hát ezt is sorsoljuk, és ezt is odaadjuk. Szívesen, nagy-nagy szeretettel nektek. Lássuk, hogy kinek?
1: Jaj, Csongornak szeretnénk, és nagyon-nagyon szeretnénk odaadni ezt az 1200 leértékű Full HD TV-t, amiről korábban már beszéltünk, ugye, a Gamma Electronics felajánlásával. Szerintem ennek nagyon, de

0: Nagyon fog tudni örülni, Csongor, csak hát érjük elő telefonon.
1: Fel kell venni a hívást, Csongor, haló, szia, halljuk egymást.
2: Haló.
1: Csongorhoz van szerencsénk, szia.
2: Igen.
1: Szia, Csongor, a Rádió Gagától hívunk, Máté Kincsőt, Berecki Szilit, Nagy Andrét hallod. Azért hívunk téged, mert a neved egy listán volt, és a szerencse téged nagyon szeret.
2: Köszönöm szépen.
0: Regisztráltál ugye a nyereményjátékunkra, a szülinapos nyereményjátékra. A jó hír, hogy egészen zsenomenális, mondhatni főnyeremény. Ma mind csak ilyeneket osztogatunk, tehát szóval ez lenne a tied, amennyiben valami jó kis fiktív ajándékkal meglepsz bennünket.
2: Hát fagyis kürtős kalács, mit szóltok hozzá?
1: Fagyis kürtős kalács?
0: Az nem volt.
1: Te ettél már ilyet?
2: Persze.
0: Igen, és melyik a kedvenced ebből a fajtából?
2: Hát nincs kedvenc.
3: Mikor fagyit eszel, akkor milyen szoktál választani? Inkább gyümölcsös, savanykás, inkább az édes, hát csokis, vaníliás?
2: Inkább gyümölcsös.
3: Uh-huh. Inkább gyümölcsös. Akkor gyere, rakjunk össze egy ilyen kürtős kalácsot, ez lenne a feladat. Adott a kürtős kalács, az milyen? Cukros, fahéjas, diós, milyen?
2: Fahéjdió, az a kedvencem.
1: Fahéjdió, ez akkor a külső része, ez a cső, és mivel töltjük meg?
2: Hát akkor legyen két gombóc, mondjuk ilyen, legyen pisztáciás, és valami gyümölcsös.
0: Mondjuk egy kis málna?
3: Málna, az jó.
2: Málna, az jöhet, igen.
0: Nem más,
2: az
0: csak jó, a málna az jól kérdezik. Mutat a kürtös kalácson is, mint ugye feltét, vagy minek nevezik ezt. Jó, engem megvettél ezzel az ajándékkal, vagy én abszolút adom, meg tudnám majszolni, sőt, akár ebben a pillanatban is, úgyhogy köszönjük nagyon szépen, szerintem ezt így elfogadhatjuk.
1: Elfogadjuk, jó lesz, finom lesz, úgyhogy nem csak egyet, hanem egyet-egyet, ugye, mint hármunknak.
0: Természetesen.
2: Csak is.
0: Sőt, hármat a biztonság kedvéért, mert Endre úgyse szereti az édeset, ami azt jelenti, hogy én 6-ot kapok, én azzal úgy rendben lennék.
1: Jó.
3: 4,5. Hello.
0: Messze
3: hello,
0: vagy, nem tudnám odaadni.
3: Nem, baj, van azért, valamiért leküzdjük a távolságot. Csongor, van egy nagyon-nagyon-nagyon jó hírünk, ugyanis egész jó volt így az ajándék, és szerencsés is vagy a mai napon, meg ma van a Gaga szülinapja, úgyhogy fődíjakat sorsolunk, képzeld el. Van-e tévé otthon?
2: Van.
0: Szeretnél egy nagyobbat? Az a kérdés.
1: Vagy egy okosabbat.
0: Vagy egy okosabbat. Na, mert hogy az a helyzet, tényleg egy zseniális nyereményünk van a Gamma Electronics felajánlásával. Kérlek, Alásson, egy 109 centis Full HD okos tévét nyertél ebben a pillanatban, úgyhogy gratulálunk neked.
3: Hiha!
2: Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm szépen.
1: Elfér a falra, helyet kell csinálni.
0: Köszönjük szépen.
1: Egy kicsit tedd arrébb a nagy falon a családi csoportképet, és akkor elfér a tévé is majd oda.
2: Így van.
0: Na jó van, Csongor, szép napod legyen, köszönjük szépen még egyszer a köszöntést.
2: Köszönöm szépen, és... nagyon szépen az ajándékot, és istenítesse még egyszer titeket is, meg a Rádió Gagát.
0: Köszönjük szépen. Szia.
2: Sziasztok.
4: Gratulálunk a Paraldi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24. Otthon,
5: a fürdőszobában,
4: kocsiban,
5: munkahelyen,
4: vagy bárhol. Ébredj mindenre.

0: Csongornak nagy-nagy gratuláció, minőségi és jóféle filmeket, meg sorozatokat kívánunk ehhez a tévéhez, hogy legyen igazán sok öröme benne.
1: Így van, ugyanakkor hadd köszönjük meg Beátának azokat a videókat, amiket küldött nekünk Messengeren, hogy icipici nagy fiát látjuk, ahogyan gügyögve, gagyogva mondja, hogy a Rádió Gaga, hát ez a cukiságfaktor nagyon kellett a hódok mellé. A mai hármas szabályban tényleg hála köszönet.
2: Azt kell mondani, hogy versenyben vannak cukiság szempontjából, majd nem tudom ki édesebb, a torta vagy a gyerkőc. Ez itt a nagy kérdés, ami nem kérdés, hogy hírek jönnek-e, mert igen, mindjárt 10 óra jönnek a legfrissebb információk, utána folytatjuk.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel. 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
5: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
3: Reklám.
7: Várunk a Poliana klinikán Sepsi Szentgyörgyön a Grigore Balázs sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsi Szentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
9: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
10: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
11: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Több száz megoldás és színárnyalat. Rettóni. 0722-130-130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
3: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Ma általában sok lesz a felhő felettünk, de helyenként elvékonyodhatnak a rétegek. Nem biztos, hogy drón találta el a Szulina közelében román felségvizeken kigyulladt hajót, közölte a román védelmi miniszter, és ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. több mint 52 000 lejjel károsítottak meg egy Kovászna megyei szálláshely szolgáltató céget, miután egy személy jelentős bevételt ígért neki új ügyfelekkel kötendő szerződésekből. A vállalkozás képviselőjét arra vették rá, hogy több mint 52 000 lejes szerződéses garanciát fizessen, cserébe 5 munkanapon belül több mint 200 000 lej bevételt ígértek neki, a pénz azonban nem érkezett meg. A rendőrség azonosított egy Brassó megyei nőt, akit csalással gyanúsítanak, és a kifizetett összeget teljes egészében visszaszerezték. Az ügyben a nyomozás folytatódik. Nem biztos, hogy drón találta el a Szulina közelében román felségvizeken kigyulladt hajót, közölte a védelmi miniszter tegnap késő este. Radumi Ruca azt mondta, a védelmi minisztérium radarjai nem észleltek a hajó felé tartó drónt, a történtek körülményeit pedig a konstancai kikötőbe érkező hajón vizsgálják ki. A miniszter megerősítette, hogy tegnap este 2 drón mintegy 7 percre behatolt a román légtérbe, vadászgépeket is riasztottak, de a drónok még az elfogásuk előtt elhagyták az ország légterét. Radumi Ruca szerint Romániának diplomáciai úton kell fellépnie, és nagyobb szövetségesi jelenlétre van szüksége a Fekete-tenger térségében. Újabb hajón keletkezett tűz a Fekete-tengeren Szulina közelében, a San Marino zászlaja alatt közlekedő, vegyi anyagokat is szállító tartályhajó ma reggel 7 óra körül kért segítséget a román hatóságoktól, a parttól mintegy 14 tengeri mérföldre. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet, és az sem, hogy a hajót drón találta-e el. A román védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka hajnali 1:30 után egy drónt észleltek a román légtérben, amely később eltűnt a radarokról. A hatóságok további légtérsértést nem jelentettek. Ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök. Közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott 2 napos kormányalakítási egyeztetéseket, de a tárgyalások továbbra is nyitottak. A kijelölt kormányfő szerint sürgősen teljes jogkörű kabinetre és költségvetés kiigazításra van szükség, mert ellenkező esetben fennakadások lehetnek a közigazgatás, az iskolák és az önkormányzatok finanszírozásában. Romániának több mint 5 hónapja ügyvivő kormánya van.
15: Új gólrekord született a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában, a 18 mérkőzésen összesen 78 találat esett. A Liverpool 9 gólos mérkőzésen győzött, az Aston Villa pedig történelmi 6-0-ás sikert aratott a Fenerbahce ellen. A Real Madrid fordulatos találkozón 4-3-ra verte a Rómát, míg a PSG 4-2-re nyerte a Manchester City otthonában. Erling Haaland megszerezte pályafutása a 60. BL gólját, amivel minden korábbinál gyorsabban érte el ezt a mérföldkövet. Az első 2 fordulóban összesen 147 gól született, ami mérkőzésenként 4,08-os, szintén rekordot jelentő átlagot jelent. 4 mérkőzésre eltiltotta a spanyol labdarúgó szövetség Vinicius Juniort, a Real Madrid brazil szélsőjét. A játékost a Villarreal elleni bajnokin állították ki, miután meghúzta ellenfele Nathan Saliba haját. A fegyelmi bizottság 2 mérkőzéses eltiltást szabott ki a szabálytalanságért, további 2-t pedig a játékvezetőkkel szembeni agresszív viselkedésért és reklamálásért. A brazil támadó így a Barcelona elleni rangadót is kihagyja, és csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza.
14: Borongós égboltra, őszies időre számíthatunk ma. Napközben ugyan elvékonyodhat a felhőzet, de huzamosabb ideig tartó napsütésre nincs kilátás, bár számottevő csapadék nem várható, elszórtan érkezhet kisebb eső. Háromszéken 11 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Most pedig.

0: utolsó órája a mai hármas szabálynak, de nem utolsó nyeremény, ami a mai Gaga szüli napot illeti, mert lesz majd még a későbbiekben, de ebben az órában a Smart Business Management felajánlásával egy darab páros két éjszakás hétvégét lehet nyerni a Bordür Hotelben. Hajrá, regisztráljatok, figyeljétek a telefonokat!
1: Így van, itt vagyunk veletek mind a három ebben az órában, és Máté Kincsa, Nagy Endre és Berecki Szilvi.
2: Jó reggelt, szép napot, vidám délelőttöt és boldog szülinapot, mindent is egy kalap alatt kívánunk nektek és magunknak. A mai műsor utolsó óráját a Balkán fanatikkal indítjuk, ugyanakkor jön a Feljött a nap.
3: Ez a hármas szabály. A maga nemében.

0: Stell a Lefty. És a Boston című
1: dal. Balkezes, mint te.
0: Yeah! A legkirályabb arcok, mint balkezesek. Na mindegy, 11 perccel, lassan 12 perccel vagyunk 10 óra után, és itt vagyunk veletek az utolsó órájában a mai hármas szabálynak, és ő mindig nagy-nagy köszi nektek azért a rengeteg üzenetért, amit írtok a 27 éves rádiógal a születésnapjára, nagyon vagányok vagytok is. Az egész stáb nevében mondhatom, mindenestől, műsorvezetőstől, értékesítési osztálytól, marketingtől, menedzsmenttől, adminisztráció, mindenkin keresztül hírszerkesztőkig, hogy nagy-nagy-nagy-nagy pacsi és nagy-nagy köszi nektek, hogy ezeket így mind leírjátok, és ilyen vagány kis élménybe számolókat tartottuk ma reggel.
1: Igen, jönnek itt még fotóval is mindennel egybekötött jó kívánságok, egyszerűen nem győzzük a neveket, azért gyorsan mondjuk el. Zsuzsánna meghívna egy flekkenezésre, Erika is boldog szülinapot kíván, Norbert is azt írja, hogy kíván nekünk egy 2 hónapos fitness bérletet. Ennyi torta után ez a minimum, tehát ő már azért aggódik, hogy hány kilót szedtünk fel a sok tortázásban.
2: Ja, igen, köszönjük szépen Melindának is a nagyon kedves szavakat, Levinek is, Csabinak pedig azt, hogy 1 millió 1 hallgatót minden napra, ezt kívánja nekünk, nagyon jó fejek vagytok. Judit is beköszön, és neki is nagyon szépen köszönjük a köszöntéseket, ahogyan Szabinának is. Szerintem lassan, hogyha a hallgatók nevét kell felsoroljuk csak és kizárólag csak a neveket, akkor sem érünk a végére. Gyulának is nagy puszi, nagy ölelés.
1: Volt még itt egy sztorink előző órában, arról beszéltünk, hogy Lengyelországban a hódok kirágták a táblát, ami a hódokra figyelmeztetett, és elkacagtuk ezt a dolgot egy kicsit, és nem véletlen, van tapasztalat itthonról is. Azt írja nekünk a névtelen hallgató, hogy volt kb. 3 éve az Olt mellett egy kisebb kukoricásunk, és annak 70%-a a hódok úgymond mind learatták, úgyhogy nem csak faragni tudnak, hanem aratni is.
2: Azt mondom, milyen multifunkcionálisak ezek a hódok. Én nem tudtam, hogy ezek ilyen ügyesek, de egyébként most már viccet félretéve is én szeretek ide okosodni, járni a hármas szabályba. A hódok, komolyan lehet butaságot kérdezik, de a hódok egyáltalán miért állnak neki fát rágcsálni, és akkor ilyen alapon igen kukoricát. Tudjuk,
1: abból építkeznek, ők ilyen vízi építményeket építenek, és kell a sok faág nekik.
2: Én ezt értem, de hát nézzétek meg ezt a cölöpöt, mert ugye onnan indultunk, hogy mennyire görbe tükröt tart elénk néha az élet. A hódok rágták ki azt a táblát, illetve vannak a táblák, a cölöpjét, ami jelezte, hogy itt a hódok károkat tudnak okozni, de nem vitték el a fát.
1: Nem, a cölöp ott volt, a hód volt, és akkor kirágta.
0: Megszokásból.
1: Megtetszett. Lehet, hogy van ilyen...
0: Miért rágjuk a körmünket?
1: Hát kétféle rágás van a hódoknál.
2: Stressz helyzet miatt.
1: Szerintem.
0: Lehetünk is stressz helyzetből.
1: Kétféle rágás van, így van. Van a rendes munkaszerű rágás, amiből építkeznek, és van a rekreációs, kikapcsolódós rágás.
2: Rekreációs
1: ez az volt szerintem.
2: Igen, de végül is ez olyan, mint nálunk a táplálkozás, hogy eszünk azért, hogy életben maradjunk, rágunk azért, hogy ugye táplálék jusson a szervezetben, de sokszor rágunk azért is, mert mit tudom én, a filmet nézni jobb úgy, hogy van nachos és
1: lehet filmet sajt.
0: Lehet csak simán szó szerint berágott az asszonyra. Például, és akkor azt mondta, elment a hódpapa, és azt mondta, hogy felcseszte az asszony a cukromat, elmegy, kirágom ezt a hódtáblát. És akkor elment, és kirágta a hódtáblát.
1: Ja, mert ha a hód berág, akkor valamit kirág.
2: Ilyenkor nem gondoltok arra, nekem van egy ilyen kicsit futurisztikus elméletem, de megfordul a fejembe, el kell mondjam, hogy látom és elképzelem magam előtt, ahogy a hódok egymás közt megbeszélik, hogy láttatok azt a táblát, amit kiraktak ide a sorokra, ember. Gyertek, szedjük ki, aztán nehogy már nem
0: igen,
2: tudom.
0: Igen, igen.
2: Tehát nem lehet az véletlenül, hogy annyira intelligensek, csak nem tudunk erről, hogy ezt így megbeszélték, és tiszta buszúból csinálták.
1: Azt mondták egyébként, azt írta a lengyel erdészet is a Facebookra, akik feltették ezt a fotót, hogy kirágták a hódok a hódos táblát, hogy egyértelmű, hogy a hódok nem szeretnék, ha tudnák róla, hogy milyen titkos tevékenységet végeznek az erdőben.
2: Tehát hát ők... azért nem titkolják, hogy nagyon szó köztünk maradjon. 07 30 54 88 88, hódokról, rágcsálásról, bármi kapcsán írjatok nekünk még bátran.
3: Székelyföld velünk éget.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

tél szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol, de öt zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Virágok, virágok, ugye, ahogy a Miley Cyrus is mondja, na nem virágokról, viszont fáról fogunk érdemben beszélgetni még a mai hármas szabályban, hiszen okosodunk, és Zitának kell megköszönjem ma reggel, ma délben lassan, hogy ilyen ügyesen elmagyarázza, hogy mi miért történik a nagyvilágban túl a mindennemű szülinnapi történéseket. Mert ugye felmerült, hogy miért mind rágják össze-vissza a fákat a hódok, akkor is, amikor mondjuk nem akarnak mondjuk építkezni belőle. Zita azt mondja, hogy koptatják a fogaikat, a rágcsálók mind ezt teszik, mert folyamatosan nőnek a metsző fogaik. Boldogságos szülinapot, Gaga.
1: Mit csinálnak a hódok? Nem kell,
0: én azon gondolkodom, hogy valamikor 6. osztályban, amikor az állattant tanultuk biológia órán, akkor valószínűleg ez el volt mondva, ugye, hogy a rágcsálóknak nő a metsző foga mindig. Úgyhogy köszönöm Zitának akkor, hogy ezt felelevenítette egy kalap alatt, ugyanitt tisztes bocsánatkérés az egykori biosz tanárnéninek.
1: Igen, ez úgy van, hogy minden tanítanak bioszból, aztán 7. elkezdik tanítani a szaporodást, mindent elfelejtünk, amit előtte tanítottak. Az kisüti az agyunkat.
2: Igen, ha megtanítják. Na mindegy. Azt írja Trisztán nevű hallgatónk. Gátat építenek, táplálkoznak, koptatják a fogukat. Ezért van az, hogy aki sokat beszél, azt szokták mondani, hogy koptatja a száját.
0: Igen.
2: És aki nem beszél sokat, azért lesz ilyen dús ajka? Mert nem koptatja eleget a száját.
0: Nem, az elment feltöltetni, de az egy másik teltészta.
1: Az két opciótól lehet dagadt ajkad, vagy botox, vagy pofox.
0: Á, meg nem, mert most már a botoxon kívül annyi minden. Egyszer egyébként nem akarunk műsort csinálni ezekről a szájakról. Csak óvatosan kérdezem. A magunk polkorrekt, mindenkire is odafigyelő, aha, kicsit sem cinikus, szarkasztikus módján.
1: Jaj, teljesen pozitívan és objektíven senki állunk hozzá a kérdéshez. Lesz pro, kontra, de főleg...
0: Nem más, én csak nézek egy tévéműsort, az egyik szereplőnek olyan a felső ajka, mint a folyamatosan csipkednék a méhecskék, és ki van fordítva.
2: De lehet az, nem méhész.
0: Nem méhész, az kedves, aki méhész. Hát, de kedvesnek még szép a szája, tehát hogy nem csípték szét a méhek, nem tudom.
1: Ha annyi méhész lenne, ahány dagadt ajkú ember járkál a világban, akkor nagyon olcsó lenne a méz.
2: Mm. Jó, de ne sértsük meg őket, mert van, akinek nagyon jól áll. Tehát van, amit nagyon jól eltalálnak, és szépen
0: hát ezzel is az van, gondolom, hogy nem szabad túltolni. Na, de ne vesézzük ki most a témát, hanem akkor egyszer tényleg érdemben beszéljünk akár erről is. Köszönjük szépen, hogy mondtad, Endre, Trisztánnak a tisztán leírt sorait ilyen szempontból okosodunk, szépülünk az egészen. Fussunk egy kört a szülinapos köszöntések kapcsán újra, hiszen nem tudjátok abba hagyni, nagyon zseniálisak vagytok. Levinek köszönjük nagyon-nagyon szépen a köszöntést Edónak, illetve Abigailnek is, és a kislányának, vagy fordítva, nem is tudom, ki lesz itt az anyuka, jaj, Kincső az anyuka írja, Kincső Drusszám küldött fotót a kislányáról, Abigailről és magáról, köszönjük a kedves szavakat neki.
1: Így van, érkezik még köszöntés Kingától is, köszönjük, napsütéses heteket kíván, ez tényleg jól esik, ezen kívül Jócó is boldog születésnapot kíván, Levente is azt kívánja, hadd szóljon az egész világon.
0: Jaj, nagyon jó.
2: Ó, hát szól az egész világon applikáció, meg weboldal, úgyhogy tessék, kérem. Csabának köszönjük szépen a verset, hát egy komoly rimbeszedett dolog, itt beleolvasgattam. Vagány, köszönjük szépen, illetve Irénnek is, aki mindenféle jót kíván nekünk egészségben, boldogságban, szeretetben. Legyen ez így, drága Irén, hasonló szépeket kívánunk.
0: Így, és hasonló szépeket Zsuzsinak is, aki szintén kedves köszöntéssel lep meg bennünket szép hosszú üzenetben. Visszacsatolva csak egy gondolat erejéig itt a fotóra, amit ugye egyrészt Kincső küldött kislányáról és önmagáról Abigailről, hogy egy nagyon jó ajándékötlettel ruggolt elő. Nézzétek meg, hogy egy időgéppel ajándékozna meg bennünket, amivel visszarepülhetnénk 99-be beszélgetni az akkori énünkkel.
1: 99-ben?
0: Jó.
2: Na akkor... Nagyon jó jönne.
0: Neked a pelenkádat kéne kicserélni saját.
1: Az jó lenne, mert
2: én már azért nem voltam pelenkás.
1: Én már akkor tudnék pelenkát cserélni.
0: Na, akkor már tudnál.
1: Ja, nem akarom Cilinek, nem. Cili, nem, vissza a stornó, bocs, nem fogom a pelenkát cserélni.
2: Ezt te voltál.
1: Gyorsan hallgassunk zenét, Regenbond menjön, és a Skin.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Rag and Bone Man, Skin, ezt hallgattuk 10:30 múlt egyetlen árva percecskével. Itt vagyunk a csütörtök délelőttben a műsor utolsó 100 méterén lassan, és milyen jó, mert olyan ez a rádiós műfaj, mint egy ilyen varázspálca. Valamit mondunk, és hoppá, megtörténik. Mert arról beszéltünk, hogy a méhészekkel hogy van, erre Attila azt írja, boldog szülinapot. Ha bejelentkeztek, meghívlak egy mézes citromos teára a gatrosai méhész tanyánkhoz.
1: Ó, de jó. Én nem voltam még olyan rendes, valódi méhészetben, ahol tényleg komolyan is gondolják a dolgokat, úgyhogy nagy örömmel megnézném, hogy hogy működik a dolog.
0: A komolytalan méhészetben voltál?
2: Nem, azt akartam, hogy ez milyen a komolytalan méhészet?
1: Ilyen hobbi méhészkedésre gondolok én, mert én például nagybátyám, ő éveken keresztül hátul a kertben, ilyen kaptárakban méhészkedett. Tehát lehet ezt így komolynak gondolni. Persze, csak hitem szerint ő is úgy vallaná, remélem, hogy visszaigazol, hogy azért ez nem volt ez egy hű, de komoly. Nem tudom, mi ezt ő hobbi szinten csinálta, viszont sokszor, amikor itt tudjátok, főleg nálunk útszélén ki vannak állva a méhészek, mézet árulnak, stb. Mindig belegondolok, hogy mennyire komoly munka lehet azért emögött, hogy én a vajas kenyeremre rá tudjak csorgatni egy kevéske ilyen fincsi aranyat, szóval, hogy kíváncsi lennék rá. Köszi, Atti, a meghívást!
2: Így van, köszönjük szépen, illetve Edónak nagy-nagy köszi, aki azt írja, boldog születésnapot, én egy életműdíjat ajándékoznék. Életműdíjat annak ítéljük oda, aki ennyi éven át képes volt ébren tartani egész Erdélyt is, nem csak. De lenő, olyan jók vagytok, nagyon jó, köszi.
0: Ébren tartó életműdíj. Ezen osztozunk, ahányan csak tudunk, szerintem mindenki benne van a pakliban. Egyébként az a vagány, hogy jönnek a köszöntések, hogy egy-egy üzenetből kiderül, hogy milyen élethelyzetben, vagy milyen mondjuk életfázisban, milyen körülmények között hallgattok, és nagyon vagány, ennyi helyre elmegy ez az egész.
1: És nagyon szeretem egyébként azt is, hogy a kreativitás kreativitást szül. Most nem feltétlen azért, hogy milyen horderejű vagy milyen minőségű ajándékokkal, fiktív ajándékokkal rukkoltok elő, drága hallgatók, de tényleg öröm ezt olvasni. Tehát például Nóra szerintem nagyon rájött és ráérzett arra, hogy bennünket, hármunkat a luxus kérdésköre igencsak foglalkoztat, de mindeközben szeretünk rádiózni, mert ő például azt mondja, hogy ilyen két hónapos hajós utazást ajándékozna nekünk teljes luxusellátással, de úgy, hogy a világ különböző pontjairól bejelentkezhetnénk a Gagába. Te dolgozzunk
2: nagyon
1: ugyanúgy,
2: jó.
1: Csak hogy közben mindent is megkapunk nekem. Ez abszolút tetszik. Köszi, Nóra.
2: Igen, köszönjük szépen, illetve köszönjük tényleg a jó kívánságokat Monikától, Bernadettnek, Orsolyának, akik itt vannak, és leírják, hogy mikor hallgatnak minket. Azt azért engedjétek meg, ha még van egy pici időnk, gyorsan elmondjuk, hogy nagyon kedvesek vagytok a játékban, és nagyon sok minden fiktív dolgot kaptunk mi tőletek, de hogy amellett, hogy van 8 olyan műsorvezető, aki reggeltől estig ugye itt van a mikrofonok mögött, mi nagyon kis szelete vagyunk ennek az egésznek, és pont ekkora nagy köszi jár azoknak is, akik hírszerkesztők, akik másfajta szerkesztők, akik tényleg az értékesítésen dolgoznak, marketingen, adminisztráción, nélkülük nem működne ez az egész, és szerintem egy csapatként tud működni ez úgy, ahogy van, úgyhogy nagyon nagy pacsi nekik is persze.
1: Abszolút, és hadd támasszam alá egy lopott gondolattal, nemrég volt egy ilyen interjús podcast helyzetem, ott tanultam ezt a szót, a filmgyártás kapcsán hangzott el, de hogy azt mondta az illető, akivel beszélgettem, hogy a filmgyártás egy nagyon komoly csapatsport, és ezt érzem én is rádiós ügyben, hogy ez egy komoly csapatsport, hogy akár mi magunk is hebegve, habogva, dadogva megköszönjük a kedves gondolatokat, amiket ti, drága hallgatók, felénk tolmácsoltok, de ezzel a lendülettel és erőbedobással tágítjuk ezt a kört, és üzenjük a kollégáknak is, hogy bátran bárki vegye magára. És üzenem ugyanakkor, hogy olyan kevesen vagyunk itt, Sepsin, az a torta nehezen fog elfogyni, tehát aki a környéken van még a csapatból, az jöjjön tortát tenni.
0: A brit királyi tortákat, mennyegzői tortákat évszázadokon keresztül őrzik, úgyhogy nem kell sietni, finom lesz, őrzünk, vigyázunk belőle nektek is.
2: Igen, és talán még ha valakit kértem a csapatból, azok az a technikus csapatunk például, akiknek köszönhetően vagyunk most ott, hogy talán a világon egyedüliként vagy kevésként dolgozunk, úgyhogy több stúdióból egyszerre élőben. Úgyhogy szerintem egész menő csapatunk van így 27 évesen is, hogy köszi nektek. Még van egy vagány nyereményünk erre a mai műsorra, úgyhogy ezt is szeretnénk nektek odaadni. Na figyeljetek csak, és a telefont is nézzétek.
3: Mindenről

0: X. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
1: Júj!
2: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
3: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
4: Bergtor.ro.
5: Csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimcsogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget! A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is! Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
7: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
8: Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, sávrolók, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
9: A tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást, otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech, tisztaság, ami felszabadít.
10: A reklám után ismét
11: lágerek

0: valakit el szeretnénk küldeni nagyon messze, nagyon-nagyon-nagyon messze másodmagával egyet nyaralni, olyan vagány lesz, jó kis pihenés, vagy telelni.
1: Ja, igen. Jön most. Igen. Hát figyeljetek, melegebb éghajlat helyett melegebb hangulat adódhat meg Kingának, egész pontosan őt próbáljuk ugyanis elérni. Telefonon lássuk, sikerül-e konzultálni, értekezni vele.
2: Egy nagyon vagány ajándékot várunk tőle. Persze, képzeletben, haló-haló Kingához beszélünk, jó reggelt.
3: Igen.
2: Szia Kinga, szia. Máté Kincső, Berecki Szilin, Nagy Endre vagyunk, a Rádió Gagától hívunk, mert hogy születésnapi ajándék közön van a mai napra sok-sok főnyeremény, és szerencsés lehetsz te is.
3: Sziasztok.
1: Szuper, tudod-e, kedves zavarunk-e? Kinga, hogy mi a dolgot, zavarunk-e nagyon? Igen, ez az első
3: igen,
1: és fontos kérdés.
3: Igen, kijöttem a munkahelyemről közben.
1: Ja, jó, nem tehát hogy az igen, az annak szól, hogy tudod, hogy miről van szó, a nem pedig annak, igen. Hogy jó, hogy ne keverjük, kavarjuk össze a dolgokat. Kedves Kinga, szeretnénk, hogyha nagyon-nagyon kreatív lennél, meglepnél bennünket valami vagány kis fiktív ajándékkal, mert ma ilyen fölisósolós jó kedvünk van, és téged is szeretnénk meglepni, nem is akármivel nyereményként.
3: Igen, én arra gondoltam egy tortát mindenképp, és egy George Clooney, és egy Bruno Mars produkciót.
2: Egy produkciót kettejükkel?
3: Igen.
2: Melyik énekelne és melyik táncolna?
3: Nem tudom, ez nincs elkincső.
1: Na várjál, mert én itt kicsit fennakadtam, nem értettem, hogy Clooney és kicsoda?
0: Bruno Mars.
3: Mars.
1: Jaj, Bruno Mars! Jaj, na. Kinga, ezzel a tortával, gyere, engedd meg, hogy őszinte legyek. Ezzel a tortával egy kicsit kezdett felszaladni a szemüldököm, de úgy megállt félutos, úgy visszafordult a két név hallatán, főleg, hogy csak na, hogy ki táncolna és ki énekelne, hát legyen az, hogy Clooney énekel és Bruno Mars táncol, az lesz a legjobb felállás, legalább egyedi lesz. Engem megvettél ezzel a nyereménnyel, vagy ezzel az ajándékkal. Köszönöm.
2: Mi majd nézzük.
1: Mondd azt, hogy nem élveznéd Nagy Endre.
2: Dehogy nem, én aláíratnám magam. Te színhabbal írnál rá a nevét Clooney a hátamra.
0: Hova?
1: Azt még én nem szeretném látni. De írogassák egymás hátára, hogy boldog szülinapot Gaga, és akkor úgy teljes lesz a kör. Drága Kinga, te is nagy Clooney rajongó is vagy, meg Bruno Mars rajongó is vagy, vagy csak szeretnél nagyon a kedvedben járni?
3: Igen, de főleg szerettem volna.
1: Nagyon kedves vagy, köszönjük, tényleg. Mondom, nekem áldásom, én adnám az összes fődíjat most neked cserébe.
0: Igen, de csak egyet tudunk adni, viszont azt is hidd el, hogy megéri. Ugyanis képzeld el, nem tudom, mennyire vágysz egy jó kis hosszú hétvégére, feltöltődésre, utazásra, egybekötött valamivel, egy olyan jó pihenős néhány napot eltölteni. Képzeld el, hogy a Smart Business Management felajánlott neked egy darab páros, két éjszakás hétvégét a Bordür Hotelben, és ez a Bordür Hotel, ez nem máshol van, mint Békés Szent Andráson, a hajt messzi Nagy Magyarország területén, úgyhogy egy vagány kis páros hétvégét két éjszakára most már a tied, úgyhogy jó pihenést kívánunk neked majd!
3: Köszönöm szépen!
2: Megvan-e már, hogy kit viszel magaddal, barátnőt, pasit, hogy lesz ez?
3: Igen, a páromat.
1: Na, hát pedig gondoltam, elmegyünk ketten Kinga, ilyen csajos hétvégére, ha már egyszer szóba Krisztus került Clooney-t. A mai műsorban. És meghívjuk, figyelj, meghívjuk Clooney-t, meg meghívjuk Marsot, és nem biztos, hogy ott lesznek, de legalább a szándék. Ha ők nem jönnek, visszük Endrét és Szilit. Jó, nekem ez így rendben van. Drága Kinga, érezzétek jól magatokat majd, amikor élvezitek a nyereményt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük az ajándékot, meg én a ránk szánt időt is. Jó munkát neked!
3: Köszönöm, szép napot nektek is!
1: Szép
2: szia,
1: napot!
2: Szia! Gratulálunk, szia!
4: Gratulálunk a Smart Business Management által felajánlott páros hétvégi utazás nyertesének. Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
5: Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan.

0: Jaj, de nagyon köszi a mai szülinapi partit, bulit. Ez egy szülinapi buli volt ez a mai adás egyértelmű, és az is lesz az egész nap. Kingának gratulálunk, lesz még nyertes a mai nap folyamán, mert a főnyeremények nem fogytak még el. Ma van a záró napja a szülinapi játékunknak.
1: Így van, és még egyszer nagy köszi Hajnalnak, Orsolyának, Bernadettnek, Mónikának, illetve Gizellának, valamint Plutikó is azt írja, hogy sok születésnapot, remélem sokáig maradtuk ebben a csapatban, így a reggeli műsorban. Mi megtesszük, amit kell, aztán lássuk az életet.
2: Rajtunk ez nem fog múlni, jól mondja Szili, és tényleg köszönjük a legőszintébben, a legnagyobb szeretettel, a legnagyobb csücsökszorítós puszpusszal, meg cupcuppal, meg nyamnyammal, meg öleléssel. A jó hír, hogy holnap reggel itt leszünk, szürke péntek lesz, majd párban várunk titeket Szilivel, mert Endrét elengedjük egy picit pihenni. Na de megy minden tovább, legyen szép napotok, csókos csütörtököt mindenkinek, sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Szevasztok!
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
5: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
6: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordis Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
7: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordishoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordis. Szívügyünk az egészséged.
8: A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
9: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
10: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
11: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
3: Társadalmi célú hirdetés.
12: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Délután általában közepesen felhős lesz az égbolt, helyenként érkezhet kisebb eső. A PCD kaphatja a miniszteri tárcák többségét a Lucani Culescu vezette kormányban, és végig a kismamák mellett lehet a vajudás és a szülés alatt egy általuk választott személy. Erről fogadott el törvénytervezetet a képviselőház. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, híreinket hallják. játszóteret avattak a Kézdivásárhelyi Kórház gyermekosztályának udvarán, hogy könnyebbé tegyék a kisbetegek kórházi mindennapjait. A hintával, csúsznával és interaktív játékokkal felszerelt létesítmény közösségi összefogással valósult meg. A háromszéki nőszervezet és a Kézdivásárhelyi Aktív Nők Egyesülete februári jótékonysági bálján 45 ezer lei adomány gyűlt össze a beruházásra, amelyet a kórház vezetősége és az önkormányzat is támogatott. A gyermekosztály vezető főorvosa szerint a szabadtéri játék a lelki egyensúly megőrzésében és a kórházi tartózkodással járó szorongás enyhítésében is segíthet. A Szociáldemokrata párt kaphatja a miniszteri tárcák többségét a Luka Niculescu vezette kormányban, miközben az RMDS várhatóan miniszteri tisztség nélkül parlamenti támogatással venne részt a kabinet megalakításában. A tervezett kormány politikusokból és párton kívüli szakértőkből állna, a tárcák jelentős részét pedig a PSD irányíthatná. A jelöltek között több korábbi miniszter is szerepel, köztük Alexandru Rogobeti az egészségügyi, Florin Manole a munkaügyi és Radu Marinescu az igazságügyi tárca élére. Kelemen Hunor korábban jelezte, hogy az RMDS a kormány összetételétől függetlenül megszavazná a kabinetet és a programot. Újabb 2 milliárd lejjel egészítik ki a helyreállítási terv projektjeinek finanszírozását, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A pénzből 1,33 milliárd lejt vasúti infrastruktúrára, 409 milliót autópályákra, 53 milliót helyi infrastruktúrára, 353 milliót pedig környezetvédelmi beruházásokra fordítanak. Október 12-éig az állam összesen 44,3 milliárd lejt fizetett ki a program keretében. Az idei tényleges költségvetési ráfordítás meghaladhatja a 46,5 milliárd lejt. Alexandru Nazare szerint az év végéig minden minisztériumnak tisztáznia kell a fennmaradó számlákat és a fizetési kötelezettségeket, hogy a 2027-es költségvetés pontos adatokra épülhessen. Végig a kismamák mellett lehet a vajudás és a szülés alatt egy általuk választott személy, erről fogadott el törvénytervezetet a képviselőház. A jogszabály előírja a magánszféra és az emberi méltóság védelmét az állami és magánkórházakban. A tervezet szerint az újszülött is az édesanyjával maradhat a szülést követően és a kórházi ellátás idején. Külön választásuk csak dokumentált egészségügyi, járványügyi vagy biztonsági jogból lehetséges. A törvénytervezetet korábban a Szenát is elfogadta. Délután általában közepesen felhős lesz az égbolt, és ugyan számottevő csapadékra nincs kilátás, helyenként érkezhet kisebb eső, marad az őszies, hűvös idő az évszaknak megfelelő értékekkel, Háromszéken 11 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
15: És most...
16: Szép napot mindenkinek, sziasztok! Pompozunk mi is egy jó adagot, hisz október 15-e, és ez a mi napunk.
17: Ez a Rádió Gaga 27. születésnapja, István Szidónia, Győr Dávid Csaba a mikrofonnál. Ünneplőbe öltöztünk tehát mi is, és már most is köszönjük az ajándékokat, amikkel elleptetek bennünket, de már előre köszönjük azt is, amit fogtok adni nekünk, és játszunk rengetegszer a mai nap folyamán. Rengeteg értékes nyereményünk van, utazások többnyire.
3: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
3: helyi aktualitások,
13: interjúk,
3: játékok
13: és sok-sok nyeremény.
3: Ez a Színes Órák.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Marshmallow és az Another Drink, innivaló az nincs, maximum egy kis víz, viszont üzenetek, jó kívánságok SMS-ben, WhatsAppon, applikáción, Facebookon. Hú, csak így nézzük, mindegyiket még nem is tudtuk elolvasni, és még csak néhány perce jöttünk műsorba, de gyakorlatilag elleptek minket üzenetekkel, és ez már megint nagyon jól esik, így 27-ére is.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk a rengeteg köszöntésért, amit tőletek kaptunk. Tényleg folyamatosan jönnek a Facebook oldalunkra, privát üzenetben, a posztjaink alá, SMS-ben, WhatsAppon, és csak kapkodjuk a fejünket, pont most is egy befutott, és jelezte is itt a telefonom. Szóval kapkodjuk a fejünket, hogy kinek válaszoljunk, és előre elnézést, ha valakinek nem tudunk válaszolni, de elolvassuk, jó? És jól esik nekünk.
0: Igen, nagy valószínűséggel azért nem fog mindenki választ kapni, ahogy Csaba mondja, de ettől eltekintve nálunk ünnepi a hangulat, és gondolom reggel a hármas szabályban a műsorvezetők már elkezdték, most itt nálunk folytatjuk, illetve a délután folyamán is, hát csak erről fog szólni nálunk a műsor, és hogyha mi születésnapozunk, akkor természetesen nem üres kézzel vagyunk itt, mert hogy lesz játék jócskán, és főnyeremények, értékes nyereményeket fogunk osztogatni, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni, minket hallgatni, és akár még így az utolsó 100 méterben is regisztrálni.
1: Úgy vártalak, ez már a Back to Black dala.

0: Wiz Khalifa és a See You Again itt a Rádió Gagács Árdipóttal együtt. 27 év, nem olyan kicsi idő azért egy ember életében, és itt a Facebook oldalunkon feltettük például azt a kérdést is nektek, hogy 27 évvel ezelőtt, 1999-ben, amikor indult a Rádió Gaga, ki hány éves volt? Itt rengeteg minden kirajzolódik ebből, mármint a válaszokból, és az is látszik, hogy így együtt telt az idő, együtt öregettünk veletek, drága hallgatóink.
1: Közben azon kezdtem el én gondolkodni, hogy 27 év, azt mondtad, hogy nem is olyan kicsi idő, de ha visszamegyünk 1999-ig, akkor így nagy vonalakban mi történt a világban? Hát szerintem majdnem azt lehet mondani, hogy teljesen átalakult. Ugye volt itt időközben egy ezredforduló, hát megérkeztünk a 2000-es évekbe. Valamikor a 2000-es évek elején megjelent a Facebook is, ma már annyira természetesnek vesszük, de amikor a Rádió Gaga alakult, akkor még nem volt Facebook. Aztán közben, nem tudom, megjelentek az Apple telefonok, Oroszország elfoglalta a Krímfélszigetet.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy egyáltalán megjelentek a telefonok. Nekem az első telefonom 2002-ig nyúlik vissza. Persze nem volt akkor még okos telefon, tehát egy Nokia 3310-es volt. Nagyon-nagyon jól éreztem magam a telefonomban. De hát ez is az elmúlt 27 évben alakult, mint ahogy mi is alakultunk, mi is változtunk és csiszolódtunk.
1: Igen, és reméljük, hogy még egy 27 év távlatában is azt tudjátok ti mondani, és ezeket a visszajelzéseket kapjuk, úgyhogy igen, kicsit megvan a kérdésünkre a válasz is, de hogy még mindig elfogadtok minket, még mindig szerettek velünk ébredni, velünk menni munkába, velünk ebédelni, és hogy nagyon-nagyon sok élethelyzetben azért ott van a Rádió Gaga az életetekben, ezt pedig köszönjük nektek, és természetesen hálával tartozunk ezért, úgyhogy játékra fel, nem sokára csörög a telefon.
0: A nyeremény pedig, itt említettük óra elején, utazás lesz, kirándulás, kikapcsolódás, a Hőforrás Hotel Gyula jóvoltából érkezik, úgyhogy lehet majd menni pihengetni.

0: Arról van szó, hogy Gyula egy olyan fürdőtelepülés, amit szerintem nem nagyon kell bemutatni. Ott van a várfürdő, rengetegen felkeresik, gyógymedence, termálvíz, minden, ami kell, jó kis szállodák Gyulán, és ide küldünk valakit hamarosan.
1: Igen, az lett volna a kérdés, hogy miért beszélünk mi most erről pont a gyulai várfürdőről? Azért, drága hallgató, mert hogy lehet, hogy pillanatokon belül pont a te kezedbe fog kerülni ez az utalvány, hiszen születésnapozunk, és ez alkalommal ismételten értékes nyereményeket adunk, ezekkel lepünk meg titeket, és így fejezzük ki hálánkat, hogy az elmúlt 27 évben itt voltatok mellettünk.
2: Reklám. Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdi vásárhelyi bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdi vásárhelyi bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
3: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
4: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
5: Társadalmi célú hirdetés. A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
8: ismét slágerek

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: 4S Street, és a tudom, hogy mire vártál. Hogy Alida mire vár, azt nem tudjuk, de hogy fog örülni? Szerintem ez nem kérdés. Hello, szia, György Dávid, Csaba István, Szidóni, a Rádió Gogától hívunk, Alida.
1: Sziasztok, jaj, de jó.
2: Na hello, na hogy vagy, mi a helyzet?
1: Jaj, nagyon jó, feldobtátok a napom, köszi.
2: Nem is mondtuk el, mit nyertél, de mindjárt
0: ez
2: elmondjuk azt is.
0: Ez még csak a kezdet, Alida. Reméljük, hogy tényleg tetszeni fog majd a nyereményünk, de addig is, mivel foglalkozol éppen, mi a munkád?
1: Rezidens vagyok.
0: Rezidens.
1: A feltözőklinikán, Vásárhelyen.
0: Műszakban.
1: Igen, igen.
0: Nem fogunk sokáig zargatni.
2: Nem, csak még engem érdekelne, hogy mennyi idő a rezidens év, hány év volt az egyetem, stb. Nagyon csak viccelek. Na figyelj, ez egy olyan játék, ami a születésnapi játékunk, valójában pont ma van a Gagának a születésnapja. Na, de a lényeg, hogy...
1: De jó.
2: Nagyon jó szerintünk is. A lényeg, hogy várunk valamilyen képzeletbeli ajándékot tőled, és mindjárt elmondjuk, hogy ezért cserébe mit adunk. Na, mit adnál nekünk, ha tehetnéd például?
1: Hát én orvosként inkább ilyen egészségügyi ajándékot adnék nektek, a nőknek ingyenes ményakrák szűrést, és a férfiaknak
2: prostata
1: pedig ingyenes prostatarák szűrést.
2: Így van, egyből tudtam, látod a rendben.
0: Jó, hát akkor majd csapatosan megyünk, a nők beállnak egyik sorba, a férfiak a másik sorba, és mondjuk, jöttünk. Egy prostata szűrésre, ményakrák szűrése. Köszönjük szépen az ajándékodat, ugye a mai világban fő a prevenció és az elővigyázatosság, úgyhogy ha nem is kapjuk meg ajándékba, de azért időközönként el szoktunk járni milyen szűrésekre.
1: Mindenképp.
0: De akkor jöhet a lényeg. Készen állsz?
1: Igen.
2: Jó, na figyelj, a nyereményünk Gyula ismerős, ugye nem a férfi, nem az ember a Gyula, hanem a határon túli üdülőváros Gyula városa.
1: Igen.
0: Gyulai hőforrás, üdülő szövetkezet és hotel jóvoltából egy darab páros hosszú hétvége a tiéd.
1: Azt a mindenét, wow! Azt a nagyon szépen köszönöm, hát megleptetek.
2: Nagyon-nagyon szívesen. Ez volt a célunk, hogy meglepjünk, és a másik persze, hogy örömet okozzunk, úgyhogy egy 3 csillagos szállodába nyertetek a kedves pároddal egy hosszú hétvégés lehetőséget. Jó kikapcsolódást kívánunk neked, és akkor kitartást a műszakban.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Szia, Lida, vigyázz magadra!
0: Szia, minden jót kívánunk
1: minden
0: neked.
1: Jót!
3: Gratulálunk a Gyulai Hőforrás Hotel nyertesének! Hőforrás Hotel Gyula, ahol minden korosztály jól érezheti magát!

0: NSYNC és a Bye Bye. Hát Bye Bye 26, Isten hozott 27. És hogyha kérhetek valamit az égiektől, vagy attól, aki gondoskodott arról, hogy 27 évig működjön ez a Rádió Gaga, hogy akkor a továbbiakban is álljon mellénk, és segítsen a munkánkban. És köszönjük nektek is a hűséget. Természetesen nem üres kézzel jöttünk ma munkában.
1: Nem, rengeteg dolgunk van. Sok-sok nyereményt adunk, például majd újabb hotel ajánlatát szórjuk szét a hallgatóink között.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Kérem, megjelni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
2: Reklám.
6: Érzelem. Értelem. Érintés. Érzékelés. Érdem.
7: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordis Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
8: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordishoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordis. Szívügyünk az egészséged.
9: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autót, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
10: Helyi ízek.
11: Ham.
10: Helyi éttermek.
11: Ham.
10: Helyi futárok.
11: Ham.
10: Te is a helyit választod?
11: Ham. Kattanj rá a kajára.
12: Tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást, otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech. Tisztaság, ami felszabadít.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Borongós égboltra, őszies időre számíthatunk ma. Büntető eljárást indított a legfőbb ügyészség a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében, és katonai szállító repülőgépet adományozott az Egyesült Államok a román légierőnek. Hírek délben, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Több mint 52 ezer lejjel károsítottak meg egy Kovászna megyei szálláshely szolgáltató céget, miután egy személy jelentős bevételt ígért neki új ügyfelekkel kötendő szerződésekből. A vállalkozás képviselőjét arra vették rá, hogy több mint 52 ezer lejes szerződéses garanciát fizessen, cserébe 5 munkanapon belül több mint 200 ezer lej bevételt ígértek neki, a pénz azonban nem érkezett meg. A rendőrség azonosított egy Brassó megyei nőt, akit csalással gyanúsítanak, és aki fizetett össze szeget teljes egészében visszaszerezték. Az ügyben a nyomozás folytatódik. Várhatóan október 19-én hétfőn tartanák a szakbizottsági meghallgatásokat, a kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazást pedig október 20-ára, kedre tervezik. A 17 minisztériumból 11-et a Szociáldemokrata párt kapna, a fennmaradó 6 tárcát független jelöltek vezetnék. A Nemzeti Liberális Párt és az RMDS jelezte, hogy támogatja a kormány beiktatását, de a liberálisok ellenzékbe vonulnának. Az USZIRÉ vezetője ezzel szemben azt javasolja, hogy pártja ne szavazza meg a kabinetet. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazat szükséges. Büntető eljárást indított júliusban a legfőbb ügyészség a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében, miután több mint 600 feljelentés érkezett. A vádhatóság most erősítette meg az eljárás megindítását. A feljelentéseket a Szabadságért és Társadalmi Egyenlőségért Egyesület nyújtotta be, többek között bűnszervezet létrehozása, hivatali visszaélés és a választójog gyakorlásának akadályozása miatt. Jelenleg a feltételezett bűncselekmények megalapozottságát vizsgálják, egyelőre konkrét személyek megnevezése nélkül. Egy C-130 Herkules katonai szállító repülőgépet adományozott az Egyesült Államok a román légierőnek. Radomir Ruca ügyvivő védelmi miniszter közölte, hogy ez a 8. ilyen típusú gép a román flottában és a közelmúltban karbantartáson esett át. A repülőgép csapatok és felszerelések szállítására, sérültek evakuálására, valamint a pilóták kiképzésére is alkalmas. Az amerikai nagykövet szerint az adomány növeli Románia légi szállítási kapacitásait. A gép az amerikai védelmi eszközök átadását célzó program keretében érkezett az országba.
4: Magabiztos 38-28-as győzelmet aratott a Van Veszprém a szerb Partizan Belgrád ellen a férfi kézilabda bajnokok ligája 4. fordulójában. A magyar csapat már az első fél időben vezetett, a szünetben 18-15 volt az állás, majd a második játék részben fokozatosan növelte előnyét. A Veszprém 4 győzelemmel vezeti csoportját, következő ellenfele a német Füchse Berlin lesz. A közelmúltbeli támadások miatt elhalasztották a jövő hétre tervezett Riyadi Six Kings Slam férfi tenisztornát. A szervező közlése szerint a verseny december 27-e és 30-a között rendezik meg, többek között Carlos Alcaraz, Novák Djokovic és Alexander Zverev részvételével. A torna győztese mintegy 6 millió dolláros pénzdíjra számíthat. Halasztás hátterében a jemeni huszi lázadók támadásai állnak, akik a múlt hét óta 4-szer mértek csapást a Riyadi repülőtérre.
13: Borongós égboltra, őszies időre számíthatunk ma. Napközben ugyan elvékonyodhat a felhőzet, de huzamosabb ideig tartó napsütésre nincs kilátás, bár számottevő csapadék nem várható, elszórtan érkezhet kisebb eső. Háromszéken 11 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
2: És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek, köszönjük szépen, hálásak vagyunk a rengeteg üzenetért. Pont ma vagyunk 27 évesek, és aki hallja a mai napon a műsorainkat, az egy kicsit részese is lehet ennek a születésnapnak.
0: Én úgy szeretnék most énekelni.
1: Jaj, most?
0: Várd, hogy fejezzem be. Nem tudok énekelni, úgyhogy nem is fogok. Rábízom ezt azokra, akik sokkal jobban értenek a műfajhoz, mint én. Úgyhogy itt is van Diaz és Menta. Jön a méreg egy újabb óranyitányában. A mikrofonoknál György Dávid Csaba és István Szidó.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
14: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
14: interjúk,
2: játékok
14: és
2: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Mi a teendő, ha éjszaka vagy mondjuk hétvégén megbetegszik a kis házi kedvencünk? Van-e Marosvásárhelyen állatorvosi sürgősségi ellátás? Hogyha igen, akkor hova fordulhatunk, és mikor nem szabad megvárni mondjuk a másnapot? Többek között ezeket a kérdéseket teszem fel Burgerős állatorvosnak, a Muresvet munkatársának. Szia, köszöntelek újra!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És kezdjük a legfontosabbal, van-e Marosvásárhelyen állatorvosi sürgősségi ellátás, és hogyha igen, akkor ezt hol kell keresni?
1: Igen, van egy ilyen sürgősségi ellátás, ez úgy működik, ezt mindenki kell tudja, majd a később majd el is fogom ezt magyarázni, miért. Tehát ez úgy működik, hogy van 10 rendelő, és felváltva mindegyikünk egy hetet bevállalja a sürgősségi eseteket hétköznap este 8-tól másnap reggel 8-ig, és hétvégén pénteken este 8-tól hétfő reggel 8-ig. Sürgősségi ellátás az úgy működik, hogy van egy telefonszám, azt most el is mondanám, ez a 0733-44-9966. Lényegében ez egy telefon, ez nem egy rendelőhöz fog becsörögni, hanem ez egy telefon, amit mindig a következő rendelőnek továbbadja az, aki azon a héten volt az ügyeletes.
0: Tehát, hogyha a héten te vagy az ügyeletes, akkor a telefon hozzád kerül, és nálad fog csörögni.
1: Így van. Így van. Ez a telefonszám a legtöbb rendelő ajtaján is megtalálható. Gyakran előfordul, hogy telefonálnak, hogy itt vagyunk a rendelő előtt, de hát be van zárva, és akkor ez kínos, mert nyilvánvaló sürgősségekről van szó, és akkor el kell mindig mondjam, hogy, vagy a kollégák el kell mondják, hogy jó, de hát ez azért van kitéve, hogy mindenki tudjon róla, hogy ezt a számot lehet bármikor hívni, viszont felváltva ezt bevállaljuk, de a hét az nagyon fárasztó.
0: Tehát mielőtt valaki még útnak indulna, és például a Muresvettet keresné fel valamelyik éjszak, amikor mondjuk Isten őrizze, probléma van a házi kedvenccel, mindenek előtt telefonálni, és akkor megkérdezni, hogy most ezen a héten, ezen az estén, ezen a napon melyik rendelő működik non-stop vagy 0-24 ellátásban.
1: Így van, így van. Ez így kell csinálni. Mindig kell tudni, hogy mivel ezt önkéntesen csináljuk, mi ez a 10 rendelő, Romániában még egy ilyen fajta sürgősségellátás nincs, tehát Vásárhely az egyetlen az országban, ahol ez így működik, és már éveken keresztül szerintem ez már több mint 10 éve van. Az elén kevesebb rendelő volt, azt hiszem 3-4 rendelő indult, most 10-en vagyunk ebbe a rendszerben.
0: Hogyan alakítottátok ki akkor ezt a rendszert, ezt az együttműködést, ezt a kollaborációt? Volt rá igény?
1: Úgy kezdődött, vagy ez annak a igénye volt, hogy a rendelők általában 7 és 8 körül már bezárnak. Viszont este 8-tól, vagy este 7-től másnap reggel 8-ig nem volt kihez fordulni, hogyha valami sürgősségi eset jelentkezett. Legtöbben vagy Kolozsvárra, vagy Brassóba, ahol van még ilyen éjjel-nappali rendelő, vagy sürgősségi ellátás, szoktak menni, és akkor ennek az igénynek akartunk eleget tenni. De ennek sok hátul ütője is van, mivel sürgősségi ellátás nem egy részükről, nem egy kötelező valami, hanem önkéntesen csináljuk.
0: Tehát nem egy kötelező szolgáltatás.
1: Így van. Lemondunk a szabadidőnkről, lemondunk az éjszakákról, lemondunk sokszor a családról, a családi rendezvényekről, tehát ezek kimarad, hogyha pont karácsonykor vagy szilveszterkor, vagy ünnepkor kerül valamelyikünk sorra, akkor ezt legtöbbször a rendelőbe töltjük, és nem mindig van ez meghálálva.
0: Lehet, hogy anyagiakban nem, viszont ilyenkor az a tudat motivál titeket, hogy mégis valami jót tesztek. Élő lényekkel, jelen esetben házi kedvencekkel, amelyek nagyon sok esetben egy-egy család tagként foglalnak szerepet bizonyos emberek életében. Mindjárt mesélsz nekünk arról is, hogy mit jelent a sürgősségi eset, illetve mi magánemberként, laikusként, hogyha észrevesszük, hogy valami baj van, akkor hogyan segíthetünk a házi kedvenceken, de mindenről csak a soron következő slágerek.
2: Slágerek és új zenék. Ez a Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Szóval egy állatnál is vannak olyan helyzetek, amikor minden perc számít, de mit tehet egy gazdi, amíg eljut egy állatorvoshoz? Melyek azok a dolgok, amelyeket jobb elkerülni, de mégiscsak hogyan tudnánk beavatkozni? Erről beszélgetek a Muresvet munkatársával, Burger Őrs állatorvossal. Melyek azok a dolgok, amelyek valóban arra utalnak, hogy most sürgősségi eset van, minden perc számít, és azonnal nem számít, hogy ének évadján vagyunk, hétvége van, de állatorvoshoz kell fordulni.
1: A sürgősség az azt jelenti, hogy az állat élethalál között van.
0: Ezt hogyan döntsük el, mi átlag emberek?
1: Tényleg van ennek is egy hátránya, hogy a gazda sokszor nem tudja eldönteni, viszont autóbalesetek, ha két kutya összeverekedett, mérgezés esetén.
0: Tegyük fel, történt egy autóbaleset. A kutya vagy a macska feláll, ugyanúgy viselkedik, mint az eddigiekben. Akkor is javallott felkeresni egy állatorvost?
1: Igen. Habár legtöbb esetben rögtön a baleset után, ha az állatot úgy érte az ütés, hogy nem tört el semmi, lábra áll. Viszont ilyenkor majdnem mindig van belső vérzés, ami vagy egy aortát ért, vagy máj, vagy lép, vagy sőt a húgyhüvelyek is megrepedhet, robbanhat, hogyha meg van telve. Per pillanat az állat jól van, de ha túl későn jönnek már, mikor a tünetek már nagyon nyilvánvalók, akkor lehet, hogy túl késő, és nem tudjuk őket megmenteni. Viszont ha időben jönnek, akkor nagy az esély, hogy az állat életben maradjon.
0: Például a kutya, itt említetted a mérgezést, vagy a macska lenyel, megeszik, megiszik valamilyen mérgező anyagot, folyadékot, akkor kell várni a tünetekre, esetleg meg kell próbálni hánytatni az állatot, vagy ismételten azonnal állatorvoshoz kell fordulni.
1: A legfontosabb, hogy 3 órán belül meghánytassuk. Hogyan? Kutyát, macskát. Ez be kell hozni a rendelőbe.
0: Ja, hogy akkor ezt állatorvos végzi,
1: vannak
0: nem
1: otthon. Ilyen házi kogyfasztások is, mint az oxigénes víz, vagy sós víz, de inkább behozni, mert miután a hatóanyag felszívódott, utána legtöbb esetben már túl késő. A beavatkozás is már legtöbbször sikertelen, mert lényegében a méregnek az a szerepe, hogy hasson, ha nem hat, akkor az nem jó, akkor nincs mér a piacon legyen, és nem megvárni a tüneteket, tehát rögtön, minél hamarabb hozni.
0: Embereknek szánt gyógyszert fájdalom esetén adhatunk-e az állatoknak?
1: Vannak bizonyos gyógyszerek, gyulladáscsökkentők, fájdalomcsillapítók, amiket lehet adni, nem mindegy, hogy kutyáról vagy macskáról van szó, viszont amit kihangsúlyozok, és mindig, amikor lehetőség van, elmondom, az ibuprofen hatanyagú gyulladáscsökkentőket sem esetre se adunk se kutyának, se macskának, mert kis mennyiségben is halálos lehet.
0: És ha már állatsürgősségi, akkor a legjobb lenne az imént elhangzott telefonszámot hívni. Most van-e lehetőség ezt megismételni, mert lehet, hogy van, aki később csatlakozott be, úgyhogy kérlek szépen, hogy ezt még egyszer mondd el, csak azok kedvéért, akiknek talán a jövőre nézve szükségük lenne erre a telefonszámra.
1: Jó, tehát akkor ez a telefonszáma 0733 44 9966. Szerintem könnyű megjegyezni.
0: Milyen esetekben hívható ez a telefonszám?
1: Ezt a telefonszámot este 8-tól reggel 8-ig, hétköznap, hétvégén, pénteken este 8-tól hétfő reggel 8-ig lehet hívni élethalál esetekben. Amit még hozzá szeretnék fűzni, hogy ez nem olyan, mint a SMURT. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy beugrunk a mentőautóba, és kimegyünk az esetekhez. A sürgősségi eseteket be kell hozni a rendelőbe, mindegy kollega a saját rendelőjébe fogadja majd a sürgősségi eseteket. Nyilván a 10 rendelő nem ugyanúgy van felszerelve, de itt az a lényeg, hogy az első segélyt kutyáknak, macskáknak, pacienseknek meg tudjuk adni. Amit még kell tudjanak, akik a sürgősségi számot hívják, hogy ilyenkor felszámolunk egy sürgősségi díjat, ami egyesek számára tudom, hogy sokat jelent, anyagilag megerőltető, viszont az eltulajdonosok ezt kell tudatosítsák, hogy ezt mi önszántunkból csináljuk, tehát erre nem vagyunk mi kötelesek. És van mindennek úgymond egy ára, hogy mi éjjel vagy hétvégén bennülünk a rendelőbe, és a sűrűségesteket vállaljuk. Itt az a fontos, hogy mindenki tudatosítsa, hogy van egy szám, amit bármikor lehet hívni, és tudnak számítani egy állatorvosi szakkivizsgálásra, szolgálatra.
0: Tehát ez nem egy díjmentes segélyszolgáltatás, hanem egy bizonyos összeggel jár az, aki igénybe veszi ezt a sürgősségi ellátást. Ős, nagyon szépen köszönöm ezt a mély beszélgetést is. Burger Ős állatorvossal, a Muresvet munkatársával beszélgettem az elmúlt percekben.

Szélföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: know that you need me.
1: Elok Éva Max-el közösen, ez a Car Keys. Közben autók jönnek-mennek, itt például Marosvásárhelyen, a Kossuth utcában, és most állt meg valaki, nagyon-nagyon hűségesen integetett, észrevettem, és akkor mondta, próbáltam leolvasni a szájáról, hogy boldog születésnapot, Rádió Gaga. Hát köszönjük akkor az Opel tulajdonosának, így intettem vissza a szívecskét neki, remélem, hogy eljutott hozzám, és köszönjük nektek is, akik nem tudtok a stúdiók előtt elvonulni, de írjátok az üzeneteket egyre másra.
2: A 0735488888-ra, és hamarosan egy újabb jó kis kiruccanást, magyarországi kirándulást sorsolunk. Hogy miről van szó, majd elmondjuk a megfelelő időben.
3: Reklám.
4: Júj!
5: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
3: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
4: Bergtor.ro.
6: Függönyök, sötétítők, római rulók, pliszék, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
7: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
8: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van. Medrész. A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat, leadhatod a rendelésed, és már át is veheted. Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is. Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
11: ismét lágerek és új zenék.
12: Rádió.

0: Zanzibár és a Szólj Már, egyre másra még mindig szól a telefonunk. Igen, október 15-én ünneplünk és ünnepeltetjük magunkat, és szerintem ritkán szervez vagy ünnepel az ember olyan nagy társaságban, társasággal születésnapot, ahogyan azt mi megtehetjük itt évről évre, ezért pedig köszönet nektek. Na de a lényeg az, hogy amíg mi itt nagyban bulizunk és 27 gyertyát fújunk el a tortáról, addig történt valami lapföldön is.
1: Ami történt, előkerült a Mikulás? Más nem tudok elképzelni.
0: Ne, hát ott a Mikulás, lehet, hogy most kezd magához térni, és akkor nézem, október 15-e, nem sokára munkába kéne állni. Na lássuk, hogy akkor a to-do lista hogy néz ki. Nem tudok amúgy erről, nincsenek friss beszámolók, viszont lehavazott.
1: Na, ne hülyeskedj.
0: Megjött a hó, de tegnap bizony.
1: Szóval akkor a Mikulás tényleg előkerült, mert lepalta, vagy ellapátolta a havat a házikója előről. Ez szerintem arrafele Finnországban nem rendkívüli, hogy a október 14-én mondjuk lehull a hó. Nálunk fura lenne egy kicsit, de biztos vagy benne, hogy volt már olyan év, amikor itt havazott, vagy lehullott az első hó október közepén.
0: Hát ugye most igen, október közepén még nem kell fűteni, szerintem ez is nagy dolog, ha bár ott Csíkszeredában biztos,
1: hát
0: hogy már.
1: Hát bebegyújtogat az ember már.
0: Tüzelnek, mi még nem kellett, és ahogy elnézem az időjárást, következő hetekben sem kell még. Viszont, hogyha havat akartok, így október közepén, hát akkor lehet menni lapföldre. Biztos, hogy van az az ember, aki azt mondja, hogy mit nem adnék most egy kicsi hóért.
1: Lapföldre lapátolni a havat. Hú,
0: nem lapátolni, szánkózni, hógolyozni, hóangyalt készíteni, de lapátolni.
1: Jó, nem kell havat lapátolni, tényleg nem kell, csak szánkózni, meg szórakozni. Na jó, gyere, zenéljünk tovább. Jön most a To Love Somebody.

0: A Well Hello és a Disco Club, ti Dennyvel együtt készült ez a dal. Apropó diszkó, apropó ilyen klubok, nem nagyon vannak diszkók a környékünkön. Elkopott, régen voltak.
1: Szerintem mi vagyunk már túl vén legények, leányok ahhoz, diszkók, hogy tudjunk arról, hogy hol lehet diszkózni. De azért a mai fiatal hol szórakozik?
0: Házi bulikban, meg nem tudom, valami más helyen. Mi diszkóban nőttünk fel, bocsánat,
1: mert
0: sokat voltunk.
1: Diszkó klubban a helyünk, van egy ilyen dal is, hogy hogy van? Nem, ma most mindegy. Drága hallgatók, arra akarunk titeket megkérni, hogy írjátok meg nekünk, hogy milyen egy igazán jó fergeteges szülinap a ti szemszögetekből. 0730 54 88 88. Következő színes órában erről beszélünk, de addig is most újra hírek.
2: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
2: Reklám.
6: Várunk a Poliana klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balázs sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
7: A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál, a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet, és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
8: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
9: Dr. Optics.
10: Akkor most doktor vagy optika?
9: Szinte mindkettő.
10: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
11: Helyi ízek.
12: Ham.
11: Helyi éttermek.
12: Ham.
11: Helyi futárok.
12: Ham.
11: Te is a helyit választod?
12: Ham. Kattanj rá a kajára!
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Délután általában közepesen felhős lesz az égbolt, helyenként kisebb eső érkezhet. 8 tengerészt eltűntként tartanak nyilván, miután ma reggel tűzütött ki egy olajszállító hajón a Fekete-tengeren, és őrizetbe vettek egy 39 éves férfit és egy 16 éves fiát, akiket egy temesvári iskola testnevelő tanárának bántalmazásával gyanúsítanak. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Átszervezik a Sepsiszentgyörgyi Zatorecki Berta idősek otthonát, amely elveszíti önálló jogi személyiségét, és a Városi Szociális Támogatási Igazgatóság részeként működik tovább. A változás egy országos költségcsökkentő intézkedés következménye. Az intézménynek 34 alkalmazottja van, miközben az önálló jogi státusz megőrzéséhez legalább 50 betöltött álláshely szükséges. Az átszervezéssel megszűnik az igazgatói tisztség is. Klárik Mária, aki 15 éve vezeti az otthont, nem vállalja az új osztályvezetői állást. Megbízatása november elején ér véget. Az intézmény lakói petícióban kérték az önkormányzatot a korábbi működési rend megőrzésére, mert attól tartanak, hogy a változás felborítja az eddig jól működő közösséget. 8 tengerészt eltűntként tartanak nyilván, miután ma reggel tűz ütött ki egy olajszállító hajón a Fekete-tengeren, Sulina közelében. Mint arról már beszámoltunk, a román hatóságokhoz reggel 7 óra körül érkezett a segélyhívás. A San Marino zászlaja alatt közlekedő tanker a parttól mintegy 14 tengeri mérföldre tartózkodott. A fedélzeten a kezdeti információk szerint 12 tengerész volt, közülük 4-et egyelőre nem soroltak az eltűntek közé. A mentésben egy hajó és egy helikopter vesz részt. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet. A közelben tartózkodó hajók tengerészei szerint a tankert 2 drón találhatta el, ezt azonban a hatóságok nem erősítették meg. Közös Fekete-tengeri katonai parancsnokság létrehúzását javasolta Radomir utca védelmi miniszter bolgár hivatali partnerének a közelmúltbeli térségbeli incidensekre hivatkozva. A két ország közös levélben fordulhat a NATO vezetéséhez. A tervek szerint a parancsnokság irányítása rotációs rendszerben váltakozna a Fekete-tengeri NATO tagállamok között. Románia 2028-tól vállalná az irányítást és a székhely biztosítását. Radomir utca szerint a drón és hajó incidensek, valamint a tengeri aknák összehangolt fellépést tesznek szükségessé. Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit és 16 éves fiát, akiket egy temesvári iskola testnevelő tanárának bántalmazásával gyanúsítanak. A rendőrség tájékoztatása szerint a konfliktus azután kezdődött, hogy a pedagógus figyelmeztette az 5. osztályos tanulót a tanórai magatartása miatt. A gyermek hazament, majd családtagjaival visszatért az iskolába, ahol a vita tetlegességig fajult. A két gyanúsítottat 24 órára őrizetbe vették, ellenük garázdaság és testisértés, illetve más erőszakos cselekmény miatt indult eljárás. A Temes megyei tanfelügyelőség elítélte az iskolai erőszakot és támogatásáról biztosította a bántalmazott tanárt. Délután általában közepesen felhős lesz az égbolt, és ugyan számottevő csapadékra nincs kilátás, helyenként érkezhet kisebb eső. Marad az őszies, hűvös idő az évszaknak megfelelő értékekkel. Háromszéken 11 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: És most...
0: Sziasztok, jó napot kívánunk, hello mindenkinek, itt vagyunk, folytatjuk tovább, és a kérdés aktuális, szerintetek milyen egy jó születésnap? Legyetek házigazdák, vagy csak résztvevők, írjatok, meséljetek egy kicsit.
1: Vagy milyen volt a születésnapotok, amikor 27. életéveteket töltöttétek be? Most hirtelen ennyiben én nem tudnám megmondani, de jöhetnek az üzenetek. 0730 54 88 és 88. Györdelvi Csaba, István Szidónia színes órák mikrofonjánál. Az órát nyitjuk Témin Palával, ez a Dracula.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
14: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
14: interjúk,
2: játékok
14: és
2: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Hozier to Sweet itt a Rádió Gagán. A kérdésünk így a Gaga születésnap apropóján adta magát, milyen egy jó szülinap? Házigazdaként vagy résztvevőként? Akkor én mesélek egy kicsit házigazdaként, milyen egy jó szülinap. Én abban járok, hogyha a vendégeket ugye összesikerült trombitálni, és minden klapol, és mindenki megérkezett, de már ugye előtte megy a tervezés. Tudod, hogy vannak férfiak, akik alkoholmentes italt fogyasztanak. Van, aki vörös bort kedvel, van, aki fehéret, van, aki sört, és így azért próbálok egy kicsit, hogy is mondjam, kedveskedni számukra, és figyelek ezekre is. Na, te hogy vagy?
1: Igen, innivalón kívül még azért enni is kéne valamit.
0: Jó, azt megbeszéljük, hát most...
1: Vagy ez az asszony feladata?
0: Nem, és ha van vegetáriánus, mert olyan eset is volt, akkor arra is figyelünk.
1: Persze, tudod, meg hogy... laktózérzékeny, meg gluténérzékeny, meg
0: persze.
1: Hát különböző diétákat követő vendégek, hát ez így most már sok.
0: Hát neked.
1: Én amúgy elég gyakran szoktam szervezni, és itt azért beszélek első személy egyes számban, hogy szoktam szervezni ilyen kis összeröffenéseket, ami már majdnem felér egy születésnappal, mert hogy a férjem azt mondja, hogy jó, rendben van, tessék itt a bankkártyám, és akkor menj, old meg, én majd részt veszek rajta. Úgyhogy neki nincs kedve, türelme, úgy, mint neked, hogy ő elmenjes, bevásároljon,
0: és kigondolja,
1: hogy hogyan kell ezt a felhozatalt megoldani. És akkor ilyenkor nálunk általában az történik, hogy az egész előmunkának, az oroszlán részét, ezt én viszem a hátamon, és az utómunkában hát lehet, hogy marad egy személy, aki még besegít.
0: Na de most...
1: De általában...
0: Igen, nem a férjedről beszélünk, hanem rólunk, rólad meg rólam. Ja, megérkeznek hozzád a vendégek. Akkor mi történik? Megkínálod őket, gyere ki, mit iszik, vagy ott a pult, és szolgáljátok ki magatokat.
1: Utóbbi, én azt szeretem, megmutatom nekik itt a hűtő, nézzétek meg, tele van pakolva, és önkiszolgáló ettől arrafele.
0: De az első kört azért odaadodna, vagy megkínálod az
1: első
0: kört,
1: persze, amikor megmutatom, hogy így néz ki a hűtő, akkor mindenki eldönti, hogy mit akar inni, vagy hogyha koktélt kell készíteni, én például nagyon szeretem az aperolt. És akkor megkérem, na aperolt kikér, és a folytatásban azt még elkészítem, mikor ürül a pohár.
0: Én pedig lesem, hogy ki mit, mennyit ivott meg, és én vagyok az, aki kiszolgálja újra és újra.
1: Folyamatosan?
0: Igen, nagyjából igen. Jó, fárasztó
1: ez
0: a dolog.
1: Ez elég fárasztó, így pontosan tud lenni.
0: Valamit valamiért.
1: Néhány órás buli alatt. Közben írja nekünk a hallgatónk, hogy egy jó bográccsal és hazai pörköltel. Ez is egy jó szülinap lehet, amikor 2-3-4 órán keresztül készül a bogrács, aztán pedig eszik egy jót a társaság. Jó ötlet.
0: És valamit még, hogy is mondjam, a szomját is oltja, ha érzitek, mire gondolok.
1: Erre vagy rácuppanva, de nagyon.
0: Nem, ugyanolyan fontos az étel is, az ital is. Az ital alatt most vízüdítő, meg ilyenekre is gondolok, nem feltétlenül alkoholra.
1: Finom, forrásvíz.
0: Van, aki azt szereti, igen, többnyire a hölgyek, mert hazafelé ők szeretnek vezetni. Na.
1: Én pedig szeretem közben a jó zenét is, hogyha egy-egy összeröffenésen van zene. Ezt pedig biztosítjuk nektek a folytatásban is. Bob Sinclair, ez a Love Generation.

0: Luis Capaldi, Someone You Loved. Köszönjük a szeretetet és a rengeteg jó kívánságot, amivel elhalmoztuk minket így a mai napon, és arról beszélgetünk, hogy milyen egy igazán jó fergeteges szülinapi parti, vagy mondjuk van, aki nem szereti ezt a fergeteget, és csak szeretne egyet csillezni és lazulni, az is teljesen rendben van. Akkor itt próbáljuk kihámozni az üzenet egyvelekből azt, ami a témához vonatkozik. Például szerintem egy jó születésnap a szülinapos számára laza kéne legyen. Ne aggódjon a kaja, pia, süti és minden más miatt. Úgy volna igazi, hogy ne ajándékot kapjon, hanem kiszolgálást, lazulást. Legfontosabb, hogy mindezt olyan emberek társaságában, akik tényleg őszintén szeretik is őt. Figyelj, Edum, a szívemből szóltál, ezt ennél jobban, ennél precízebben én sem tudtam volna megfogalmazni. Pont az idei születésnapomon azon gondolkodtam, hogy de jó lenne, hogyha nem nekem kéne sürgölődni, forgulódni a vendégek körül, mert hogy az egy igazi szülinap lenne.
1: Így van, de azzal sincs baj, ha sürgölődni, forgulódni kell, nyilván embere válogatja. Én korábban elmondtam, hogy szeretek házigazdáskodni, de vendégként is úgy gondolom, hogy az is egy jó helyzet, tudod? Szépen leülsz, szolidan beszélgetsz, nem követelőző, van, amikor kicsit jelzett, hogy elfogyott az ital, jó lenne kicsit tölteni rá, attól függ, milyen közösségben, tehát hogy...
0: Üres a pohár.
1: Így van, nyilván egy közeli család esetében ezt megteheted, hogy poénkodsz, ha nem vagy annyira közeli, akkor nyilván kivárod a sorodat, amíg olyan a házigazda, mondjuk mint én, hogy újra előtt beteszi, hogy kitölti, vagy megkínál, vagy megkérdezi, kérsz-e még társai. Meg van ugye az a verzió, amikor, amit mondtál te, hogy ott a pult intéz. Na, hát az is teljesen jó, az önkiszolgáló vonalon végig szaladsz, és megoldod magadnak.
0: Melinda szerint a legjobb szülinapozás az, amikor sok-sok-sok virágot kapsz, akkor ebből pedig azt olvassuk ki, hogy Melinda, szereted a virágot. Hogyha ismeritek, vagy ismertek Melindákat, akkor minden alkalommal virágot vigyetek neki.
1: Oké, így lesz. Jó, na, köszönjük szépen az üzeneteiteket, a témához, illetve a születésnapiakat nem győzzük köszöngetni, annyian írtok, és ez olyan jó. Folytatjuk tovább Tiesto és Tét megvételával.

0: Tóth Abigail Hackcsent és a Sugar Daddy, nem sokára pedig irány, kisúj szállás, hogy mi van ott?
1: Szóval
0: hát
1: van.
0: A Kumánia Hotel, hogy hol van, Berettyó Újfalut követve Szolnok irányába. Megvan?
1: Tehát akkor határmenti
0: településre
1: küldünk el egy szerencsés hallgatót másodmagával, méghozzá megy hétvégére, ne sossoljuk ki azonnal.
2: Reklám.
3: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk! Tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást, otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech. Tisztaság, ami felszabadít.
4: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Lapfüggönyök, tetőtéri rolók, fareluxák, alumínium reluxák, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: A reklám után
8: ismét slágerek és új zenék.
6: Rádió

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Jújjújjújjújjúj, vajon kinél és hol csörög a telefon?
1: Halló!
0: Izgatottak vagyunk, és bízunk benne, hogy sikerül meglepni az újabb hallgatónkat, aki nem más, mint Csilla.
1: Szia. Igen, sziasztok!
0: Dávid Csaba, István, Szidónia, Rádió Gagától vagyunk, és éppen nagyban születésnapozunk, mert hogy október 15-e van, ez a mi napunk.
1: Igen, boldog szüli napot!
2: Szia Csilla, köszönjük szépen a sziasztok. Kedves szavakat! Ez egy nagyon-nagyon egyszerű játék, mindjárt adunk mi is nyereményt, előtte viszont, mekkora zaj van ott körül. Előtte viszont szeretnénk mi is legalább szóban valamit tőled kapni a jó kívánságok mellett, vagy jó kívánságok között. Ha tehetnéd, mit adnál
1: hát
2: nekünk?
1: Először is egészséget kívánok nektek.
2: Köszönjük szépen.
1: Hogy tudjátok, a mindennapokat, a Rádió Gagánál tölteni, és kívánok minden jót nektek, az egész szerkesztőségnek is. Örülök annak, hogy hallgathatlak titeket, és feldobjátok a mindennapjaimat.
2: Nagyon köszönjük, nagyon-nagyon-nagyon kedves, hogy tényleg nagyon köszi.
0: Köszi, puszi, Csilla. És akkor, izgulsz? Mert igen,
1: nem minden nap kapok efajta telefonálást.
2: Nagyon-nagyon jó nyereményünk van, ott van a gyerkőc is veled, azt halljuk, ugye?
1: Igen. Most jövünk az oviból.
2: Egyből éreztem.
0: Koncentrál ránk, akkor jó, most egy 10 másodperc erejéig. Figyelj, hogy jár neked a Smart Business Management jóvoltából egy darab páros két éjszakás hétvége a Kumánia Hotelben. Elköltünk téged.
1: Azt a mindenit. Ez igen. Ez nagyon szuper, pont a tegnap volt a házasság évfordulónk.
2: Hú, de jó ajándék, kis új szállás Magyarország, tehát itt van az a Magyarország romániai részén, úgyhogy a nagyon-nagyon sokat nem is kell utazni.
1: Hú, hát ez nagyon-nagyon szuper.
2: Csilla, nagyon örülünk, hogy örülsz.
1: Köszönöm.
2: Veled együtt örülünk mi is, vigyázzatok magatokra, kellemes napot, minden részletet mindjárt megbeszélünk, jó?
1: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
3: Gratulálunk a Smart Business Management által felajánlott páros hétvégi utazás nyerteséjének. Smart Business

0: Benson Boone, belezártuk ezt a 60 percet, és a következő órában is játszunk. A változatosság kedvéért a célállomás újra kis hújszállás lesz.
1: Megyünk?
0: Persze. Küldjük a hallgatót, a nyertest
1: majd.
0: De
1: hallgató, aki regisztráltál, lehet, hogy eljutsz ide. Ehhez pedig csak annyi kell, hogy most a következő percekben nagyon szorítsd a kezed, és bízz abban, hogy a szerencse rád tekint. Addig is most fésírekkel lépünk tovább itt a Gogán.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 ezer leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
2: Reklám. A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál, a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet, és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
4: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
5: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
6: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
7: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Borongós égboltra, őszies időre számíthatunk a folytatásban. Büntető eljárást indított a legfőbb ügyészség a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében, és a tervek szerint halad 14. Leópápa műtét utáni lábadozása, közölte az őt kezelő orvoscsoport. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani holnap Sepsiszentgyörgy központjában a harmadik Sepsi Instrun közösségi futóverseny miatt. Október 16-án 17 óra 25 perc és 19 óra között a futók haladásához igazodva szakaszosan korlátozzák a közlekedést több utcában. A 6 kilométeres táv rajtja és célja az egykori dohánygyár épületénél, a Vörös Csillag Múzeumnál lesz. A forgalom irányításában a helyi rendőrség, a közlekedés rendészet munkatársai és önkéntesek vesznek részt, akik a futók biztonságára is ügyelnek. Végig a kismamák mellett lehet a vajudás és a szülés alatt egy általuk választott személy, erről fogadott el törvénytervezetet a képviselőház. A jogszabály előírja a magánszféra és az emberi méltóság védelmét az állami és magánkórházakban. A tervezet szerint az újszülött is az édesanyjával maradhat a szülést követően és a kórházi ellátás idején. Külön választásuk csak dokumentált egészségügyi, járványügyi vagy biztonsági jogból lehetséges. A törvénytervezetet korábban a Senátus is elfogadta. Büntető eljárást indított júliusban a legfőbb ügyészség a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében, miután több mint 600 feljelentés érkezett. A vádhatóság most erősítette meg az eljárás megindítását. A feljelentéseket a Szabadságért és Társadalmi Egyenlőségért Egyesület nyújtotta be, többek között bűnszervezet létrehozása, hivatali visszaélés és a választójog gyakorlásának akadályozása miatt. Jelenleg a feltételezett bűncselekmények megalapozottságát vizsgálják, egyelőre konkrét személyek megnevezése nélkül. A tervek szerint halad 14. Leó pápa műtét utáni lábadozása, közölte az őt kezelő orvoscsoport. A katolikus egyház fő vér- és mellkasi röntgenvizsgálaton esett át, légzési gyógytornát végez, és már járni is elkezdett a római Gemelli Klinika kórtermében. A pápa újra kezdte a rendszeres étkezést is. Mint ismert, kedden 90 perces műtéttel rosszindulatú daganatot távolítottak el a jobb tüdejéből. Az orvosok szerint egy hétig kell kórházban maradnia, a biopszia végleges eredményére még várni kell. 14. Leó novemberben dél-amerikai apostoli látogatásra készül.
9: Kacsó András szövetségi kapitány kihirdette a romániai teremlabdarúgó válogatott 14 fős keretét, amelyben 11 székelyföldi kluboknál játszó sportoló kapott helyet. A marosvásárhelyi VSK 5, a VSK Székely udvarhelyi 4, a sepsi szék pedig 2 játékost ad a válogatottba. Románia október 21-én 19 órától Marosvásárhelyen a korábbi világ és Európa bajnok Portugáliát fogadja, majd november 8-án Sepsiszentgyörgyön Dániával mérkőzik meg. A két találkozó a 2028-as futsal világbajnokság európai selejtező sorozatának része. Péter Csíki Csanáda, a sepsiszentgyörgyi Sportol sportklub sportolója is részt vesz a lengyelországi korosztályos karate világbajnokságon. A fiatal tehetség az MTK Budapest színeiben Magyarországot képviseli és a junior fiúk 61 kg alatti kategóriájában versenyez. Csanád sikeres kvalifikációs versenyek után a Budapest Open-ön szerzett ezüstérmével biztosította a helyét a válogatottban. A világbajnokságon 114 ország több mint 2000 sportolója indul, az éremmérkőzéseket szombaton rendezik, olvasható a Székely Sporton.
8: Borongós égboltra, őszies időre számíthatunk ma. Napközben ugyan elvékonyodhat a felhőzet, de huzamosabb ideig tartó napsütésre nincs kilátás, bár számottevő csapadék nem várható, elszórtan érkezhet kisebb eső. Háromszéken 11 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
2: És most...
0: Sziasztok, jó napot kívánunk, hello mindenkinek, elmúlt 2, és újra a Kumánia Hotelbe küldünk el egy szerencsés hallgatót nem sokára.
1: Gyertek, szálljatok be a buliba, aztán pedig ráhúzzuk azt, hogy Hajmásik Péter, vagy a Cintányíros, vagy Szidonya teljesen más világon van jelen pillanatban. Nem, ezeket a dolgokat életesszük, és előveszük Taylor Swift-et.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
5: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
5: interjúk,
2: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák. Sláger

elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözned. Letöltöd a telódra a rádiógaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A medved van, a gaga veled van.

0: Halott pénz és Olá Helena, ez a Szétszeretlek. Épp befutott hozzánk egy kürtös kalács, nem ide a stúdióban, hanem a WhatsApp oldalunkra.
1: Ó, de kár, hogy csak oda.
0: Írja Beáta, boldog születésnapot, hallgassunk még sokáig. Köszönjük szépen a jó kívánságot neked is, és mindenki másnak, aki írt a nap folyamán. És akkor lépünk tovább, itt Amy Winehouse. Aha,
1: azonnal, még csak egy fél mondatot engedj meg. Ma is van sport, ma is van foci, ma is van Európa Liga például, és a
0: Szinte elfelejtettem.
1: Szerencsére itt vagyok, a székely sporton ott vannak az infók. Na most akkor jön Amy Winehouse.

Tekertünk egyet az időkerekén Csabával, és kíváncsiak voltunk arra, hogy mi minden történt az idők során október 15-én. Hát például 1815-ben Napóleon megérkezett számüzetésének helyszínére, a távoli messzi-messzi Szent Ilona szigetére. Aztán tudjátok, Mata Hari, a híres táncosnő, őt pont ezen a nap

0: napon. Hát, hogy is fogalmazok, tragikus sors érte, mert hogy kémkedéssel volt vádolva.
1: Ajaj, vagy milyen büntetése lehetett annak idején, az 1900-as évek elején. Aztán 51-ben szintén ezen a napon elindult az I Love Lucky, az egyik legendás amerikai televíziós vígjátéksorozat, és egy picit jövünk ide a jelenfele. 1997-et írtunk, amikor útnak indult a Cassini űrszonda, hogy felfedezze a Szaturnusz és annak a holdjait, és tudtátok, hogy ezen a napon született a többi között a világhírű német filozófus is?
0: Friedrich Nietzsche is, bizony, ezen a napon látta meg a napvilágot, de október 15-e bármennyire érdekes és rengeteg történelmi pillanatot, momentumot, nagy embert adott nekünk, azért mégiscsak számunkra az esemény, amely mindennél fontosabb ma, ami a legközelebb áll a szívünkhöz, hát ez nem más, mint 1999. október 15-e, a nap, amikor először megszólalt a rádiókagam.
1: Igen, és ez úgy rég is volt, meg nem is volt rég, de minden esetre 27 év, és azóta is itt vagyunk a mindennapokban veletek, a reggelekben, a délutánokban, az éjszakákban, és a nap bármely órájában. Megpróbálunk mosolyt csalni az arcotokra, és reméljük, hogy közösen írjuk tovább ezt a szép történelmet.

0: Olivia Dean és a Man I Need. Itt a Gagán hamarosan újra játszunk, a célállomás kis újszállás lesz.
1: Megint meglepünk egy hallgatót, aki másodmagával mehet egy hétvégére lazulni, pihenni, kikapcsolódni. Ez lesz az ajándékunk.
2: Reklám. Dr. Optics.
3: Akkor most doktor vagy optika?
2: Szinte mindkettő.
3: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
4: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimcogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget! A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is! Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.com.
6: A tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást, otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech, tisztaság, ami felszabadít.
7: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány.
8: Ne feledd, foto.kronika.ro.
7: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
2: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságot. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
10: ismét lágerek.

0: Baby Rexham és Faithless közösen, ez a New Religion. Egy újabb játék, egy újabb hallgató, egy újabb szerencsés nyertes. Szilamér.
1: Szid hívja Szilét.
0: Vajon mit csinálhat ebben az órában? Ő Szilamér.
2: Halló.
0: Halló. Szia. György Dávid Csaba, István Szidónia. Rádió Gagától vagyunk. Halló?
2: Honnan?
0: Halló, halló, Rádió Gaga, halló. Szilamér, tudod, regisztrálni egy
2: jaj,
0: játék?
2: Jaj, igen.
0: Most már megvan, összeálltok
2: a... Nem értettem, jó, igen, megvan.
0: A darabok? Mit csinálsz, Szilamér? Hol vagy, hol hallgatsz minket?
2: Most jelenleg dolgozok.
1: Szia, Szilamér.
2: Autót bontok.
1: Autót bontasz. Milyen autót bontasz?
0: Rossz.
2: Egy Ford Mondeót.
1: Aha, és meg szoktuk kérdezni néha a hallgatóinktól, hogy lássuk ki, merre mozgolódik Székelyföld, Románia szerte. Te honnan hallgatsz minket?
2: Brassó megye.
0: Meg ott is hallgatnak, de jó.
1: Na, szuper, jó. Figyelj, Szilamér, egy kicsit a bontással, hogyha meg tudsz állni és velünk szóba elegyedni, akkor mindjárt tudunk neked adni egy jó kis nyereményt, de előtte, mint mindenkitől, tőled is megkérdezzük, hogy mi lenne az a nyeremény, amit, mi lenne az az ajándék, amit te születésnapunkra nekünk szánnál, ha tehetnéd. Mert hogy azt mondtad, jobb oldali lámpa.
2: Mindenkinek egy jó két hetes szabadságot, egy nyaralást.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen. Hová megyünk?
2: Kicsit pihányjátok.
1: Hova? Hova megyünk?
0: Hova küldenél minket nyaralni, pihenni?

0: valóban messze meleg éghajlatra.
1: Messze melegkedik, így
0: jó. Jó, és egy helyszínt meg tudsz nevezni?
1: Például Dalföldbe.
0: Jó, megyünk, jó.
2: Köszi, na akkor mi csomagol neki,
0: szia, a repjegyet is.
2: Jó, na figyelj, Szilamér, mi is elküldünk téged valahová, nem Tájföld, hanem a szomszédos Magyarország, kisújszállás egészen pontosan, ugyanis a Kumánia Hotelbe nyertél egy páros, két éjszakás hétvégi kiruccanást.
1: Jaj, de
2: nagyon jó.
1: Jó, mennyit jelentkeztem, még nem nyertem most, ez nagyon, nagyon örülök.
0: Jobb később, mint soha. Most jött el a te pillanatod, Szilamér. Nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgatsz ott a műhelyben minden nap jó hangosan.
2: Igen.
0: Halló?
2: Mondd, hogy igen.
1: Megfakadt.
0: Jó, inkább csendben maradok, jó? Akkor szerintem mindenki jobban jár, és hagyunk téged is dolgozni, mert ugye a nap végén végül is ezért fizetnek. Örvendezz egy kicsit ennek a nyereménynek, és aztán majd következőkben még jó szokásodat, hogy regisztrálsz a játékunkra, megtarthatod, mert sosem lehet tudni.
2: Szia, Szilamér, további jó munkát. Hello.
1: Sziasztok.

0: Sziasztok! Hello mindenkinek! Elköszönünk, elengedünk, további jó születésnapozást kívánunk számotokra. A játék folytatódik, hiszen a srácoknál is maradt még nyeremény, kisorsolják ezeket a délután folyamán.
1: További szép napot nektek, György Dávid Csaba, István Szidónia vagyunk, viszont hallásra, sziasztok!
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves!
3: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Már visszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt!
3: Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
2: Reklám.
6: Várunk a Poliana klinikán Sepsi Szentgyörgyön a Grigore Balázs sugárút 33 S szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsi Szentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok. Bizalom.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk. Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhat Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Délután általában közepesen felhős lesz az égbolt, helyenként kisebb eső érkezhet. Elérhetővé váltak az új 9-es tankönyvek digitális és PDF változatai 63 tantárgyból és a gázolaj kereskedelmi enrésének teljes ellátási láncra kiterjedő korlátozását sürgetik a szakmai szervezetek. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Ben Moore, a népszerű Hunyadi regénysorozat szerzője találkozik az olvasókkal ma a Sepsiszentgyörgyön a Székelyföld napok keretében. Az esemény délután 6 órakor kezdődik a Bot Péter megyei könyvtár Gábor Áron termében. Az íróval Magyarósi Sándor történész, a Székelyföld folyóirat szerkesztője, valamint Mátrai László színművész beszélget Demeter László történész moderálásával. A találkozón szó lesz a történelmi regények és filmes feldolgozásaik kapcsolatáról, valamint arról, hogyan alakítják a filmek és sorozatok a közönség múlt képét. Ben Moore Hunyadi regényeiből 2025-ben 10 részes filmsorozat készült. Az író holnap Baróton is közönség találkozón vesz részt. A gázolai kereskedelmi árrésének teljes ellátási láncra kiterjedő korlátozását sürgeti a Romániai Fuvarozók Szövetsége és a kis- és középvállalkozásokat képviselő IMM Románia. A két szervezet azt kéri, hogy sürgősen fogadják el az erre vonatkozó törvénytervezetet, amely a finomítókat és az importőröket is érintené. A javaslatot annak ellenére visszavonták a képviselőház végső szavazása előtt, hogy a parlamenti szakbizottságok kedvezően véleményezték. A szervezetek szerint a gázolaj ára jelentősen befolyásolja a szállítás, a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem költségeit, ez pedig a fogyasztói árakban is megmutatkozhat. A fuvarozók a kőolajválsághoz kapcsolódó intézkedések jövő március 31-éig történő meghosszabbítását kérik. Elérhetővé váltak az új 9-es tankönyvek digitális és PDF változatai 63 tantárgyból, közölte az

0: kiállítás meghaladhatja a 46,5 milliárd lejt. Alexandru Nazari szerint az év végéig minden minisztériumnak tisztáznia kell a fennmaradó számlákat és a fizetési kötelezettségeket, hogy a 2020...
1: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora, a Vagányvágány.
2: Vagányvágány.
1: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: A mai nap 27 éves a Rádió Gaga, és tényleg rengeteg minden történt. Attól a pillanattól, hogy először megszólalt Marosvásárhelyen a Rádió Gaga, én úgy érzem, tudom, nem mindenki ért vele egyet, és nem is haragszunk azért, ha valaki nem ért velünk egyet, ez teljesen rendben van. Én úgy érzem, hogy az a lépés, hogy egy rádió túlnőtt egy város határain, és egy egész régiót lefed, az egy olyan dolog, ami... megkockáztatom, hogy 20 évvel ezelőtt kellett volna legalább megtörténjen, ha nem több. Az erdélyi magyarságnak kellett egy ilyen átfogó valami, és azt hiszem, hogy még mindig nem vagyunk elég nagyok. Függetlenül attól, hogy most hogy hívnak. Lehet, hogy nem egy Rádió Gaga kéne ez legyen, hanem valami teljesen más. Ezt nem tudom megmondani, de kéne egy olyan médiaorgánum, ami minden erdélyi magyarhoz el tud jutni. Lehet ez tévé, lehet ez rádió, lehet ez újság. Az internet ugye az sok mindenre rásegít. És ha már szülinapunk van, el kell mondanom, hogy elfogyasztottam a tortáról a cseresznyét.
1: Jaj, de jó neked.
0: Mert
1: nekem
0: hogy
1: itt volt egy csoki.
0: Igen. Így van. Köszönjük szépen a diószegi cukrászatnak, hogy behoztak neki bazi nagy rádiogagalogós tortát. Egy Rigó Jancsi torta amúgy. És nem vagyok rigolyás, de nagyon szeretem a különböző. Vannak ezek az ilyen cukrozott cseresznye, nem tudom, az egy kicsit átlátszóvá válik, hogy az tényleg cseresznyéből van, vagy valami édesség, nem tudom, de megettem az egészet, 4 darabot.
1: Ja, úgyhogy most nem hagytál nekem semmit belőle.
0: Nem kapsz belőle semmit, ezt mind én ettem meg, nem osztozom.
1: Hát, hihetetlen vagy. Na és hogyha már szülinapról beszélünk, azaz szülinaposok vagyunk, akkor úgy döntöttünk Bencével, hogy ebben az órában, aztán majd meglátjuk, hogy a következő órában átsúszik ez a téma, a hallgatók bármit kérdezhetnek tőlünk, rólunk, mi megválaszolunk bármire. Mindenről is véleményt mondunk. Hogyha, jaj, te, tudod, mi jutott eszembe? Hát a születésnapunkon hoztunk egy román kormány, nem? Lassan meg fog alakulni, ha minden igaz.
0: Hát attól félek, hogy nem akarok genya lenni, de szerintem az halottak napjára lesz meg, és ez egy kicsit azért erőben.
1: Ne csinál. Születésnapozunk, ne roncsd el, most mindenki kedvét. Szerintem meg lesz az a kormány most már.
0: Na nézd csak meg, Enikőnek olyan szép üzenete van. Olvasod, ahogy olvassam én.
1: Olvashatod nyugodtan.
0: Kívánok a Rádió Gagának, nagyon sok, csak ne játszottatjatok azzal. Nem tudok így olvasni, közben a monitoron mozog a kép. Szóval,
1: igen.
0: Nagyon sok boldog születésnapot, hogy még sok éven keresztül legyen a mindennapi életünkben. Utólag írom, az én ajándékom a Rádió Gaga minden alkalmazottjának egy neon színű pizsamát ajándékoznék, hogy vagy 27 éven keresztül hajnal 5-kor kell, és megérdemli, hogy pizsamába vezessen műsort. Megszabna bennünket, valóban, ráadásul a sötétben is világítan, így technikus is látna őket. Még fél álomban vannak, boldog születésnapot.
1: Köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönjük, Enikő. És az, sajnos kapunk közben ilyen nagyon-nagyon jó szöveget, és nem tudja mindenki elmondani nekünk ezt egy játék keretében, de hát a mai nap még 3 komoly nyereményünk van, mind a 3
1: nagyon-nagyon
0: ilyen hasznos és jó kikapcsolódást nyújt. Egyelőre csak ennyit, aztán beszélünk majd részletesebben erről.
1: Így van. Úgyhogy feltettek olyan kérdéseket is, hogy Bence esténként miért van latex cuccban kint a kertben egy ostorral a kezében? És ehhez hasonló kérdések egész nyugodtan elhangozhatnak. Mi mindenre válaszolunk. Hogy őszintén-e, az majd kiderül. De szerintem őszintén lesz.
0: Sosem hazudunk. Kivéve, amikor igen. Na, de mindegy. Jó, Gábor, kérdezhetek én tőled valamit?
1: Legyere.
0: Mi volt a kedvenc születésnapi ajándékod? Volt-e ilyen dolog? Amit te kaptál.
1: Igen. Igen. Akkor törtem el a lábam. A gyerekkoromban kaptam, nagyon vágytam egy BMX-re. És meg is kaptam. Megkaptam születésnapomra. És az történt, hogy hát második vagy harmadik nap, amikor BMX-eztem itt körbe keresztül Kasul, én nem vettem észre, hogy egy parknál körbe volt kerítve a park, de nem volt rendes kerítés, hanem csak dróttal volt körbe kerítve, és én ezt a drótot nem vettem észre, annyira vékony volt. Na és akkor a BMX-el be akartam menni a parkba, mármint a füves felületre, és hát a küllő és a sárvédő közé beragadt ez a
0: drót.
1: Hát én olyan fest vetettem ott, érted, hogy a lábam, igen, nem is tört el, de a bokám az kiment. De ez volt a legnagyobb ajándék. Mármint amire vágytam, és meg is kaptam, aztán végül. Neked?
0: Nincsen annyi időnk már, hogy elmondjam.
1: Ja, igen.
0: Volt valami adalékod ezzel a dallal kapcsolatban?
1: Igen, 99-ben jelent meg a Backstreet Boys-szól az I Want It That Way, amikor megszületett a Rádió Gaga, úgyhogy ezt hallgatjuk.

veled van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort is a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

0: Rózsa Magdolnát hallgattuk, és közben jönnek az üzenetek, várjuk a további kérdéseket is felénk. Bármit kérdezhettek ma tőlünk, és mi Bencével próbálunk nagyon őszintén válaszolni ezekre. Orsi írja nekünk, boldog születésnapot kívánunk, remélem még az ők unokáink is hallgatnak majd titeket, a Rádió Gagát. Nektek pedig fizetés emelést minden második hónapban, nekem pedig egy jó kis nyereményt az egész családimát hallgatni. Köszönjük szépen!
1: Ez jól esik, nagyon szépen köszönjük, de tényleg kérdezzetek dolgokat, lehet még huncutabbak, ezt most újra fogalmazom, lehet olyat is kérdezni, ami nem egyértelmű.
0: Írta is a hallgató amúgy, hogy kezdődik, rákérdeztem, hogy micsoda, a hülyeség, hogy miért állsz te a kertben, a latex cuccban.
1: Ja, de igen. Jó, hát ez itt az a helyzet, ez nem kell komolyan venni. Nincsen latex cuccom.
0: De, hogy is ne tagad. Jó,
1: van latex kesztyűm.
0: És az minek?
1: Hát abból csináltam.
0: Gyere beszélgess, igen, mit csináltak abból?
1: Mondom, ma például vásároltam jalapeño paprikát, bele akartam tenni kolbászba, nem fogom, mert
0: de ezt eszméletlenül.
1: Most igen.
0: Jó, oké, igen.
1: És azért használtam ezt a vékony latex kesztyűt, vékony latexből készült, hogy ne csípje az ujjam, mert utána biztos belenyúlok a szemembe, és kicsit nehéz lesz úgy műsort vezetni, hogy patakzik a könnyem.
0: És nincs olyan, hogy reflexzerűen a kesztyűvel úgyis a szemedben nyúlsz?
1: Nagyon figyeltem, hogy ne csináljak ilyet, ja, de előfordult, megnyaltam. Hát figyelj,
0: mármint én...
1: A halapenyós kesztyűt, te gyükér.
0: Emese kérdi tőlünk, sziasztok, mindig is érdekelt, hogy amikor kikapcsoljátok a mikrofont, ugyanolyan sokat beszéltek, vagy végre csendben maradtok? És nagyon kacak.
1: Érdemes lenne eljönnöd egy cégbulira. Az a helyzet, hogy a rádiós szakma, az én szerintem mindenki nevében beszélek, ez olyan embereket feltételez, akik, tehát mindig olyan embereket feltételez, akik sokat beszélnek. Nem ismerek hallgatag rádiósokat, egyet se.
0: Szevasztok, boldog szülinapot írja egy másik hallgatónk. Mekkora fizetésetek van, felvétel? Mennyit kell dolgozni?
1: Hát, a fizetésünk az sajnos nem olyan, hogy elmondhatjuk hangosan,
0: igen.
1: De kapzsik vagyunk, úgyhogy mindig többnek van hely. Igen. És mennyit kell dolgozni?
0: Sokat.
1: Sokat, de...
0: Kell szenvedni.
1: Őszintén? Tehát mindenki azt mondja, hogy hát 4 órát vagytok műsorban, és az kevés. Nem.
0: Hát jó, de azon kívül interjúkat is készítünk, stb.
1: Figyelj, 4 óra úgy le tud fárasztani, hogy... Tehát, amúgy tényleg...
0: Hát főleg Bencével nem.
1: Kösz. Valahol ott van melletted Zsolt, sugafületben van.
0: Ne, Zsoltot nem akartam mondani, mert nincs műsorban akkor most.
1: Igen, tehát csak azt hívhatjuk, aki itt van, ez jogos.
0: Így van, így van.
1: Tehát, hogy vannak ilyenek, mindig nem biztos, hogy a legjobb hasonlat. Egyik haver az Európai Parlamentben tolmács, egy ilyen csávi, és ő mondja, hogy ők maximum 2 órát dolgoznak. Egyébként nagyon jól fizetik őket. Nyilván, mert ott mellé megy a fordítás, akkor az régen rossz. Egy kicsit az van a rádióval is, tudjátok, hogy ha valami, kicsit olyan, mint a nem tudom, mihez hasonlítsam, mint amikor Pluschenko nekiáll, és tényleg valami olyan mozdulatot nyom le a jégen. Olyan,
0: ja, Pluschenko, olyan, igen.
1: Könnyűnek tűnik, tudod, de nem az. Kicsit velünk is így
0: van. Igen. Elmese nagyon beindult, mert jön még egy kérdés a Facebook oldalunkra. Ki az, aki a legtöbbet beszél a stúdióban, de a magánéletben már nem hallgatja meg senki? Na jó, nekem van egy sztori. Itt sem kapok mindig szót. És képzeljétek el, Sepsiszentgyörgyön voltunk, kijöttünk műsorból, elmentünk Bencéjékhez egyet vacsorázni, vagy már nem tudom, ebédelni. És hát ki nem kapott szót az asztalnál? Hát én. Mert ez a 2 okos annyit beszél, hogy hihetetlen. Mármint Bence is
1: volt. Konkrétan Gábor azt mondta, B plusz, az egy dolog, hogy műsorban nem hagytok, de legalább itt hagyjál szót.
0: Igen.
1: Tessék neked egy Lorin.

0: Mi volt a legdurvább dolog, ami valaha történt veletek élő adásban, kérdezi Tibi.
1: Röhögő görcs, semmi egyéb. De az viszont gyakran fordul elő mai percig.
0: Az hát azért volt olyan ó-ó is.
1: Meséld el az ó-ót akkor, ne jön legyek. Bár rólam szól a történet, ezt be kell vallani.
0: Elmesélheted? Tényleg?
1: Elmesélheted, igen. Itt az alkalom.
0: Az történt, hogy volt a megszólalásunk, és hát Bence nagyon sietett lezárni azt a megszólalást.
1: Konkrétan a gyomrom az nagyon-nagyon tiltakozott, és így éreztem, hogy már a homlokom gyöngyözött, olyan szinten éreztem, hogy én most futva kell menjek a WC-re, mert ha nem, bekövetkezik a tragédia.
0: És azóta elneveztük ezt az állapotot ó-ónak,
1: mert mondtam, hogy
0: Bence csak ennyit mondott, ó-ó. Ha már láthatunk, élő sportközvetítésben is ilyent, amikor talán MotoGP volt, és hirtelen leparkolt a motorversenyző, és futott a toj-tojhoz. Úgyhogy na, ez nem meglepő. Minden szakmában megtörténhet az ilyesmi.
1: Igen. Margó, itt gondolom bejavította a szöveg, hogy ti mindig ilyen mókusok vagytok, ez mókásak akart lenni.
0: Mókusok is lehetünk.
1: Margó, az a helyzet, na, átlagban jó hangulatú emberek vagyunk, igen, köszönjük szépen a kérdésedet, és örvendünk is neki.
0: Közben jön egy újabb üzenet, kérdés.
1: Ez szerintem kisvörös lesz, ha jól sejtem, de nem tudom biztos. Csak kérünk egy nevet is tőled, vagy scrollozunk vissza, valahol előkerül.
0: Hát. Nem nagyon írja a nevét az üzenetekhez,
1: vagy
0: de nem
1: Leila,
0: baj.
1: Nem minden. Tudom, az a baj, nem. Kicserélted a profilképed, nem ismerünk meg, elmegyünk az utcán melletted.
0: Sziasztok, skacok, sok boldog szülinapot. Hogy született meg a vagányvágány? Mi az a kérdés, amitől egy rádiós még élőadásban is zavarba jönne? Hogy hogyan született meg a vagányvágány? Hát, egy személyes műsor volt régebb a vagányvágány, ugye?
1: Igen, és adott ponton, amikor megtörtént az, hogy összeboronáltak ezt a sok vidéki, vagy sok kicsi rádiót, egy nagyobbá.
0: Helyi rádiót mondjuk így.
1: Így van, a helyi rádióból tényleg lett egy erdélyi rádió, akkor az volt az elképzelés, hogy minél több emberhez jusson el, és nyilván két olyan sáv van, ahol nagyobb hallgatottságot lehet elérni, vagy olyankor csúcsosodik a hallgatós. Egyértelműen a legtöbben reggel hallgatnak, ez nem is kérdés, de van egy ilyen délutáni csúcs, amikor az emberek mennek hazafelé, általában ennek is nagyobb létszámú műsorvezetőt szoktak szentelni. Hát így jött létre ez a változás.
0: És hogy mi az a kérdés, amitől egy rádiós még élő adásban is zavarba jönne? Hát véleményezhetek, hogyha egy rádiós zavarba jön élő adásban, akkor nem biztos, hogy a legjobb rádiós. Valahogy kell kezelnünk minden helyzetet, minden kérdést, nem?
1: Nem, egyébként szerintem gyakran fordul elő, zavarba jövünk, vagy elveszítjük a mondandónkat, vagy valami ilyesmi, tehát ez benne van. És megkockáztatom, hogy akár heti rendszerességgel előfordul. Ideális esetben nem veszitek ti észre, de ez mondom, ez az ideális eset. Nem tudom, Rokmalacot így, annék, hogy meghallgatnánk előre, bemeljük el.
0: Rokmalac, beengedhetjük a hanganyagot? Írd meg nekünk, kérlek. Nem merjük amúgy. Közben ír nekünk Andrea is, nagyon boldog szülinapot kívánok a Rádió Gagának, még sok évet tudjuk hallgatni a kedvenc rádiómat, egy szívhez közel álló ajándékkal lepném meg a Gagát, na vajon mi lehet?
1: Nagyon-nagyon jó kérdés. Figyelj, akkor jöjjön a Rokmalac üzenete, kapaszkodjunk.
2: Igen. Sziasztok, titánok! Engedjétek meg, hadd köszöntsek fel én is a 27. születésnapotok alkalmából egy kis énekkel. Boldog szüli napot, boldog szüli napot, boldog szüli napot, boldog szüli napot.
0: Nagyon köszönjük, Rokmalac!
1: Köszi szépen!
0: We love you!

0: Reklám.
1: A tisztaság a lélek tükre. És amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást. Otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech. Tisztaság, ami felszabadít. Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
2: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
3: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
4: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van.
5: Medrész.
4: A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat. Leadhatod a rendelésed, és már át is veheted.
5: Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is.
4: Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: A reklám után
9: ismét sláger

0: természetesen a mai nap a születésnapunkon.
1: Happy birthday to you!
0: Nem, happy birthday to us! Igaziból így kéne. Na kérem szépen, így van, boldog szülinapot magunknak. Van ebben azért némi elfogultság, de nem baj. A Smart Business Management részéről egy darab páros, két éjszakás hétvége vár a Bordőr Hotelben.
1: Ez a piculája.
0: Igen, hát a Smart
1: Ez Business... Ez Békés Szent Andráson van, igen.
0: Így van, meg a Smart Business Managementök marketinggel, sales-szel, hálózatépítéssel foglalkozó ügynökség. Nézzétek meg őket, hogyha ilyesmi érdekel benneteket. Mi pedig sorsolunk.
1: Ágotát fogjuk hívni ebben a pillanatban. Ágota lehet a szerencsés, hogyha felveszi a telefont és felköszönt bennünket.

0: Halló!
1: Szia,
2: Ágota! Szia, Ágota! Kis Bence és Horváth Gábor a Rádió Gagától keresünk. Mi jót csinálsz most?
0: Ó, Isten, sziasztok!
1: Hello. Na, ezt még nem mondták nekünk, de rendben van.
2: Végül. Dehogy nem, nekem sokszor mondták, hogy úristen!
1: Ki ez a paraszt?
0: Bocsánat, de nem jutott szóhoz.
1: Semmi baj, nem is kell. Ágota, tudod, hogy működik a játékunk, ugye?
0: Igen, igen, tudom, persze. Minden nap hallgatlak titeket.
1: Ennek örvendek.
2: Akkor azt kellene nekünk elmondanod, hogy a 27 éves Rádió Gagát, ugye ma van a születésnapunk, mivel köszöntenéd fel, milyen ajándékot szánnál nekünk?
0: Hát mindenek előtt egy 6 számjegyű csekkel mindegyiketöket, mind a 8-atokat megajándékozni.
2: Ez az! Végre valaki!
1: Honnan tudtad, hogy a kedvencünk az a pénz?
0: Hát, mert nekem is az.
1: Oké, rendben. Hallod, ette fene én vállalom az anyagias jelzőt, te se szégyeld.
0: Aztán ki mit szeretne, azt vesz belőle, és tudni fogja, hogy igenis ez tőlem van, és a 27. Gagaszüli napra.
1: Tökéletes.
2: Imádunk Ágota, köszönjük szépen.
1: Na tudod, Emit, ne haragudj, kell ilyen személyes kérdéseket feltegyek, hogy van-e párod?
0: Van.

0: Párom is, gyerek is, család, minden, kerek.
1: Na, hát a gyereket azt lehet, hogy le kell
0: passzolni. Kutya is, kocsi is, minden volt.
1: Az jó. Mondjuk, hogy mit nyertél. Az a helyzet, hogy a Bordőr Hotelben egy darab páros két éjszakás hétvégét
2: a Smart Business Management ajánlott fel, és ez Békés-Szentandráson van ez a Bordőr Hotel, oda tudtok majd elmenni és szórakozni. Úgyhogy gratulálunk, és köszönjük, hogy felköszöntöttél.
0: Úristen, köszönöm szépen! Életemben ez az első nyeremény, amit megnyertem mostanig. Soha semmit eddig nem nyertem. Úgyhogy millió köszönet, és Isten éltessen sokáig titeket!
3: Gratulálunk a Smart Business Management által felajánlott páros hétvégi utazás nyertesének. Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, meg

0: 27 éves a Rádió Gaga, és ez annyira jó, mint hogyha péntek lenne. Az előbb egy kicsit ezt benéztem.
1: Igen, beköszönőben, igen.
0: Az, elmondom az őszintét. Senki nem kérdezte, de elmondom. A fejemben kolbászt töltök. Vasárnap kolbászt fogunk tölteni a barátaimmal. Teljesen lefoglalja ez a gondolataimat.
1: Hát... Na de nézzük, hogy a következő órában mit lehet nyerni, mert értékes nyeremények vannak, még van 2 darab. A következő órában pedig a Gyulai Hőforrás Üdülő Szövetkezet és Hoteltől 1 darab páros hosszú hétvégét nyer valaki itt a Vagányvágányban. Úgyhogy figyeljetek, és most menjünk tovább a hírekkel.
2: Reklám. Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem. Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel. Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
3: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj! Van egy jó hírünk. Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhat Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelő. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
4: Szúnyogállók, szélfalak, napernyők. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
5: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
6: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: A maihoz hasonló időjárásban lesz részünk holnap is. Várhatóan hétfőn tartják meg a szakbizottsági meghallgatásokat, a kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazást pedig kedden, és tervek szerint halad 14. Leó pápa műtét utáni lábadozása. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani holnap Sepsiszentgyörgy központjában a 3. Sepsi Instrun közösségi futóverseny miatt. Október 16-án 17 óra 25 perc és 19 óra között a futók haladásához igazodva szakaszosan korlátozzák a közlekedést több utcában. A 6 kilométeres táv rajtja és célja az egykori dohánygyár épületénél a Vörös Csillag Múzeumnál lesz. A forgalom irányításában a helyi rendőrség, a közlekedésrendészet munkatársai és önkéntesek vesznek részt, akik a futók biztonságára is ügyelnek. Várhatóan október 19-én hétfőn tartanák a szakbizottsági meghallgatásokat, a kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazást pedig október 20-ára, kedre tervezik. A 17 minisztériumból 11-et a Szociáldemokrata párt kapna, a fennmaradó 6 tárcát független jelöltek vezetnék. A Nemzeti Liberális Párt és az RMDS jelezte, hogy támogatja a kormány beiktatását, de a liberálisok ellenzékbe vonulnának. Az USZIRÉ vezetője ezzel szemben azt javasolja, hogy pártja ne szavazza meg a kabinetet. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazat szükséges. Egy C-130 Herkules katonai szállító repülőgépet adományozott az Egyesült Államok a román légierőnek. Radomir Ruca ügyvivő védelmi miniszter közölte, hogy ez a 8. ilyen típusú gép a román flottában, és a közelmúltban karbantartáson esett át. A repülőgép csapatok és felszerelések szállítására, sérültek evakuálására, valamint a pilóták kiképzésére is alkalmas. Az amerikai nagykövet szerint az adomány növeli Románia légiszállítási kapacitásait. A gép az amerikai védelmi eszközök átadását célzó program keretében érkezett az országba. A tervek szerint halad 14. Leó pápa műtét utáni lábadozása, közölte az őt kezelő orvoscsoport. A katolikus egyház fő vér- és mellkasi röntgenvizsgálaton esett át, légzési gyógytornát végez, és már járni is elkezdett a római Gemelli Klinika kurtermében. A pápa újra kezdte a rendszeres étkezést is. Mint ismert, kedden 90 perces műtéttel rossz indulatú daganatot távolítottak el a jobb tüdejéből. Az orvosok szerint egy hétig kell kórházban maradnia, a biopszia végleges eredményére még várni kell. 14. Leó novemberben dél-amerikai apostoli látogatásra készül.
8: Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter magyar labdarúgókapu spanyolországi otthonába, ahonnan közel 200 ezer euró értékű zsákmánnyal távoztak. A csuklyás elkövetők a kikapcsolt riasztórendszert kihasználva jutottak be a házba, majd fegyverrel fenyegették meg a kapust és feleségét. Rolex karórákat, luxustáskákat, ékszereket és készpénzt vittek el, miközben a házaspár két gyermeke az épületben aludt. A spanyol sajtó szerint a rablás mintegy 40 percig tartott, és az elkövetők a család telefonjait is elvették. Gulácsi végül a szomszédoktól kért segítséget, a családtagjai pedig szerencsére nem sérültek meg. A Ferrari új fejlesztési csomaggal készül a Formula 1-es amerikai nagydíjra, miután az elmúlt hetekben lemaradt a Red Bull és a Mercedes mögött. A szingapúri futamon Charles Leclerc második lett, de nem tudta megszorongatni a győztes Max Verstappent. Az austini újítások között átalakított padlólemez, oldaldobozok és motorborítás is szerepelhet, amelyekkel az autó teljesítményét és stabilitását javítanák. A csapatfőnök szerint továbbra is szoros az élmezőny, így egy sikeres fejlesztés akár az erőviszonyokat is megváltoztathatja.
7: A maihoz hasonló időjárásban lesz részünk holnap is, azaz marad a gyakran felhős égbolt, elszórtan csapadék érkezhet. Az előttünk álló éjszaka hűvösnek ígérkezik, átlag 4 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Háromszéken holnap napközben 10 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
3: Most pedig.
1: Születésnapja van a Rádió Gagának, itt a Vagányvágányban is ünnepünk, 16 óra múlt néhány perccel, itt van Kis Bence és Horváth Gábor. Mondjuk el, még egyszer, hogy mit lehet nyerni ebben
0: mondjuk
1: az órában?
0: Mondjuk el, mert jó dolgok vannak.
1: A Gyulai Hőforrás Üdülő Szövetkezet és Hotel ajánlott fel egy darab páros hosszú hétvégét, már kiráz a hideg, én már ott is lennék.
0: A következő órai díjunk pedig én azt hiszem, hogy azért ez nagyon jelentős, a Panoráma Turista által felajánlott egy darab kétszemélyes 4200 lei értékű isztambuli utazás idén november 10 és 15 között. 5 nap Isztambul, az jó lesz. Na, nevezzetek a 0735488888-on, mi pedig indulunk Jason Mraz-zel. Have it all, nyerjétek meg mind!
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
6: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Damper City és Self-Aware. Egyébként majdnem csúnyát mondtam.
1: Igen, fel vagy véve. Igen,
0: igen, azt akartam, hogy egy bados nagy sláger, de annak, hogy nincs értelme, valószínűleg más irányba is elmetett volna a dolog, de mindegy. Nézzük Aliz üzenetét, olyan hosszú, mintha a parkolási büntetésemet látnám.
1: Igen.
0: Jó, hogy én olvasom, jó, rendben. Várjál, mert
1: ahogy gondolod. Csinál.
0: Csak rá kell másszak a monitorra.
1: Tudjátok, hogy Bence már idősebb, és ő már nem lát annyira.
0: Én azt mondtam, hogy megvárom a 45-ös születésnapomat, mielőtt valami ezért tettél? Mákos tettél, Gábor?
1: Nem.
0: Nézd meg magad egy kicsit a képernyőbe, a fogínyed felsőt. Még fenn nem?
1: Nem tudom, mit tettem, mi a jó Isten. Na mindegy, majd meg.
0: Na jól van. Jó. Aliz írja. Boldog szülinapot, Gaga Rádió. Nem haragusztok, Rádió Gaga, de köszönjük szépen. Azért sok-sok boldog születésnapot kívánok nektek, rengeteg sikert, örömteli pillanatot, és még nagyon sok közös évet. Köszönöm a sok jó zenét, mosolyt és a vidám perceket, amelyeket nap mint nap adtok nekünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy így érzitek. Ez tényleg, amúgy tényleg jól esik. Ha ajándékozhatnék nektek valamit, folytatja Alisz, akkor egy hatalmas doboz boldogságot adnék tele szeretettel, egészséggel, sikerekkel és rengeteg jó kedvel, mellé pedig egy soha ki nem fogyó zenedobozt, amelyből a legjobb dalok szólnak, és amely még nagyon sokáig eljutatja a Gaga Rádió hangját minden hallgató szívéhez. Maradjatok mindig ilyen csodálatosak, és szóljon a Gaga még nagyon-nagyon sokáig. Isten értessen, Rádió Gaga, szeretettel, Aliz. Aliz,
1: köszönjük, Aliz, egy nagy ölelés. Egy nagy ölelés.
0: Elnézést, hogy nyikorgatom ezt a mikrofon, de közben visszahajtottam, mert egyezében rámáztam a monitorra.
1: És a továbbiakban is várjuk a kérdéseiteket. Ugye említettük Bencével, hogy a mai napon kérdezhettek bármit tőlünk, és bármiről, hogyha a véleményünket szeretnétek hallani, akkor írjátok meg, hogy akár a jelenlegi román politikai helyzetről, bármiről megalkotjuk a véleményt.
0: Azt is megmondjuk, hogy milyen színű bugyi van rajtunk.
1: Igen. Csilla azt írja nekünk kérdésként, hogy mi volt az első benyomásotok egymásról, amikor megismertitek egymást. Nagy képű.
0: Jó, és Stréber, aki kötik a főnöknek.
1: Én?
0: Igen.
1: Nem már.
0: Tényleg ezt gondoltam.
1: Ez új nekem.
0: Nem szerettelek az elején.
1: De a Stréber, hogy jön össze azzal, hogy köpök a főnök?
0: Hát aki árulkodik, tudod.
1: Én értem, de a kettőt hogy hozod össze? A Stréber az ugye az, ami mindent megcsinál.
0: Igen, és igen. És akkor utána
1: tudja kezelni a táblázatot, utána a tématáblázatot.
0: És utána mondja a főnöknek, hogy de én megcsináltam, de ezek nem.
1: Jaj, te majom. Na én ezt nézzük. Azt gondoltam, hogy már egyből lejött, hogy én mennyire jó csávó vagyok.
0: Nem, kellett. Több idő kellett hozzá. Több idő kellett hozzá.
1: Én pedig azt gondoltam, az hogy egy nagy képű vagy, aztán rájöttem, hogy igaz.
0: Hogy rájöttem. Az a helyzet, hogy mindezek mellett azt tudni kell, hogy a munkahelyen belül a BFF-em az Gábor, tehát ezt most milyen csúnya szavakat mondott BFF, ez a best friends forever, mondja az amerikai. Úgyhogy mindenkinek megvan a munka barátja, vagy tudod, az a kolléga, akivel ilyen nem beszélnek, csak így egymásra néznek, és már tudja ezt. Igen. De egyébként nagyon furcsa, mert nekem a jó barátságai mindig úgy kezdődtek, hogy én ki nem állhattam az illetőt. Éreztem, hogy van ott valami.
1: Ellentétek hozzák egymást? Igen, lehet valami ilyesmi.
0: Hát a franc, nem tudom, nem vagyunk annyira ellentétesek.
1: Egyáltalán. Nézem, hogy ki írja, Edith írja nekünk. A nagyobbik lányom egyidős veletek, még most is elevenen ott van az emléke, az érzés, ahogy egy kis rádióban megy a zene, a drága kis babám. Tartson még nagyon sokáig a belőletek áradó jókedv, boldog születésnapot. Edith, köszönjük.
0: Isten éltesse a lányodat is, Edith, az igazság, hogy pedig azt gondoltam, hogy Edith, ja, kinagyítjuk a képét, akkor látszik, hogy több mint 20 éves. Nelly Furtado, I'm Like a Bird szól mindenkinek.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: innen nézzük, hogy miket írnak a hallgatók. Az András kérdését nem olvasom fel, de a válasz az, hogy mínusz tartományban mozog.
1: Tendálom mínusz 10 perc.
0: Igen, rendben vagyunk.
1: Jó, jött egy újabb kérdés. Van olyan dal, amit titokban imádtok, de a kollégáitok előtt soha nem vállalnátok fel?
0: Biztos,
1: igen. Hát az a baj, én már felvállaltam a Backstreet Boys szót.
0: Ne, a Backstreet Boys az szerintem most már a coolba átlépett, tehát a nyárból.
1: Na
0: a
1: jó, coolba. Akkor vallog, Zámbó Jimmy, ugye nem bántad meg. Meg tudom majd napig hallgatni.
0: Mi?
1: Főleg amióta kijött a feldolgozás, Dr. Béres és Veri Tamás.
0: Jó, gyere, akkor köpök, kedves hallgató. Amennyire az elején utáltam, annyira beleült a fülembe a Nicasse Peri meno.
1: Ne hülyéske!
0: Komolyan.
1: De ez most a John?
0: Nem, ez eredeti. A feldolgozás, ja, a megmocskolt.
1: Aha. Na de jött egy jó kérdés, Árpád írja, pontosabban a Kémenes család a Facebook oldalunkra. Boldog szülinapot, Rádió Gaga, mit kértek az idén szülinapra?
0: Őszintén, azt, hogy hallgassatok és írjatok.
1: Így van.
0: Ennyi, tehát
1: mármint úgy hallgassatok, hogy a rádiót hallgassatok.
0: Így van, így van. Az a helyzet, hogy lehet, hogy ez így nem jön át, de tényleg nagyon jól esik, ha kapunk visszajelzést. Na, a mi munkánknak az átka, hogy mondjuk, amíg egy asztalos, vagy mit tudom, egy kazánszer, olyasmit csinál, ami kézzel fogható, a miénk nem. Ha van sok SMS, akkor azért úgy, az jól szokott esni a lelkünknek.
1: Van rengeteg, az biztos, igen.
0: Van egy üzenetünk Zolitól, de ezt rád bízom, hogy megválaszolt. Sziasztok, nekem az lenne a kérdésem, hogy mit szívtok mindhárman?
1: Hát semmit.
0: Hát nem, néha cigarettáztok.
1: Igen.
0: Én még
1: hát, jó, de gondolom a kérdés nem erre irányult. Hanem a jó kedvünkre.
0: Naturban vagyunk, hülyék, nem fogyasztunk drogokat. Tényleg ezt tudom mondani. Nem azért, mert rádióban vagyunk, hanem mert tényleg nem.
1: De mit kattingatsz össze-vissza? Látjátok, ezt nem tudjátok még Bencéről.
0: Igen.
1: Össze-vissza kattingat, hogy ha kell, ha nem.
0: Zsófiát olvashatom el?
1: Persze, meg van engedve. Na.
0: Na, nem egészen értem, hogy ez most hogy jön ide, de felolvasom. Sziasztok, idősek, 12-es bagyok és sokan mások, készülök a holnapi gólya gálára, és tanulom a Vikó Rádió felvételi második, hát ha másodikat írtál, az már nem jó, az második fordulójára a dalt, amit el kell szavalnom majd. Sok elérés puszi a Székely Mikó Kollégium 9. A-osztályából. Sok sikert neked, Zsófia!
1: Hajrá, hajrá! Aztán van egy másik üzenetünk is SMS-ben. Boldog születésnapot kívánok nektek, legyetek mindig ilyen vidámak, jók vagytok a nap 24 órájában. Köszönjük szépen ezt!
0: Nem tudhatod, hogy milyenek vagyunk. Júliától. Ha van időn, Gábor, akkor kezdhetsz is neki. Van egy percünk, ebbe szerintem belefér.
1: Sziasztok, drága rádiógagások! Elsősorban még legalább annyi boldog születésnapot kívánok nektek, amennyi év van még addig, míg én 100 éves leszek, 44 vagyok.
0: Én is.
1: Másodszorban imádlak hallgatni titeket, felvidítjátok a reggeleimet, veletek vagyok, valahogy jobban, könnyebben indul, és folytatódik, telik el egy munkanap. Reggel, amikor indulok dolgozni, beindítom az autót, de csak akkor indulok el, amikor már sikeresen bekapcsoltam a rádiógagát a telefonomon. A kérdésem pedig az lenne hozzátok, hogy hogyan tudjátok megoldani ugyanolyan vidámsággal vinni a műsort azokon a napokon, amikor épp bal lábbal keltetek, vagy épp valami lehangoló problémátok van. Imádat van, éljetek és csináljátok még sokáig ugyanígy, puszi mindannyiatoknak, és egy hatalmas szívbéli ölelés, Júlia.
0: Egyébként a dologra egyszerű a válasz, hogy amikor valami igazán kellemetlen, vagy hogy mondjam, nagyon rossz dolog történik, mert belünk is történik, mint bárki mással, olyankor általában szabadságon vagyunk, és próbáljuk összeszedni magunkat. Ott többieken pedig a saját hülyeségünkön megröhögünk, úgyhogy ezért így le vagyunk fedve egészen hosszú. Mindig Blood Poopot olvasok, de igaziból csak Blood Papa kiénekel.

0: nem csak Bloodpup volt itt, hanem Justin Bieber is a Rádió Gagán, ezt még azért hozzátenném, hogyha a főszerkesztő szeretnél lenni. Ha főszerkesztő szeretnél lenni a vagányvágányban, akkor, akkor ezeket meg kell tanulni, érted?
1: Igen, megértettem főszerkesztőt. Rendben vagyunk.
0: Edit írja.
1: Igen.
0: Ha minden igaz. Az Isten éltesse a Rádió Gagát és vele együtt titeket. Én oktató vagyok, és sokszor mondom a diákoknak, hogy ha hibátlanul vezet, felhangosítom a rádiót. Nagyon szeretlek hallgatni, sokszor, mikor hamarabb végzek, mint ti. Rosszul esik, amikor a kulcsot kiveszem, és elhallgattok. Szülinapotok alkalmából annyi jót kívántak. Ma én nem is ismerlek, nem láttalak, nincsen Facebookom. Egy esküvőben a hangjáról felismertem Endrét, és olyan érzés volt, mintha sok év után találkoztunk volna. Az a kívánságom, hogy legyen lehetőségünk egyszer találkozni.
1: Közben szoktunk ilyen eseményeken részt venni, és olyankor tényleg amúgy örvendünk, hogyha odajöztök, és tudunk két szót váltani. Ez benne.
0: Simán.
1: Vannak még kérdéseink. Következőket írja az egyik hallgató, mégpedig Zsüli. Na hát, ilyen is van. Mi volt a legdurvább dolog, amit élő adásban mondtatok ki, mert azt hittétek, hogy le van halkítva a mikrofon?
0: Jó,
1: ezt nem merem elismételni, az a helyzet. Tehát, hogy...
0: őszintén, láttátok volna, hogy utána hogy izzadtunk, hogy vajon hányan hallottak?
1: Isten igaziból általában az szokott lenni valami csúnya szó. A leginkább az a baj. Aztán, hogy milyen kontextus. Nem volt olyan, hogy valakit szittam volna, akit nem szittam volna az arcába, vagy valami hasonló. De tényleg volt olyan, hogy nagyon szégyeltem magam. Azért benne van.
0: Júlia kérdi tőlünk, hogy melyikötök keres rá saját magára a Google-on, és melyikötök nézi meg titokban, hogy hányan lájkolták a Facebook posztját. Hát ez én vagyok. Google-on nem kerestem magamra rá, de meg szoktam nézni, hogy hányan lájkolgatják a Facebook posztját. Hát persze.
1: Nagyon ritkán posztolok mostanában, bő egy éve. Ugye tavaly volt egy ilyenünk Zsolttal, hogy telefonnál lekorlátozni a közösségi Igen. médiát, és Isten igaziból átszoktam az Instagramra, de csak reeleket nézek. Elkerülök mindenféle helyi vagy politikai tartalmat, mert tényleg azon mérgelődni, hogy most egy bicikliút mellett hol van a pad, én erre nem vagyok hajlandó. Tehát én nem ezért akarok Dili házba kerülni, úgy érzem, hogy van erre egyéb mások. Inkább azokat.
0: Júlia még érdeklődik, hogy melyikötöknek van a legfurcsább zenei ízlése a rádióban.
1: Zsolt.
0: Szerintem Benci. Nem.
1: Mert? Mi a furcsa Zsolt, az enyémem? Zsolt szokott mindenféle ilyen ízéket hallgatni. Tehát ő képes olyanokat
0: meghallgatni. Hát nem, ő countryt hallgat inkább.
1: Meg mit tudom én, kísérleti zenéket, meg minden anyagaját.
0: Ja. Igazad lehet, így van. Tehát csak te vagy az olyan alter, olyan... Én? Habár nem.
1: Én aztán végig nem.
0: Láttátok, milyen arcot vágott Bence? Nem is alter, inkább a hard rock fele.
1: De mondhatod, nyugodtan metálnak is, de tudom, hogy Zsolt is hallgat elég sok metált, ezzel nincsen semmi gond körül. Én blues-t, meg nem tudom, én amúgy minden evő vagyok tulajdonképp. Uh-huh. Szerintem van előtt egyik se hallgat. Ennyi, ami jó.
0: Szerencsére, igen. Mi az a tulajdonságotok, kérdi Tibor, amit a hallgatók imádnak, de a családtagjaitok már kevésbé
1: hát
0: tolerálnak.
1: Az, hogy beszélünk, hát egyértelmű.
0: Az, hogy beszélünk, és mindenben igazunk van. Igen, ez. Igen, ezt nagyon nem szeretik.
1: Érdekes, de igazunk van mindenben.
0: Mr. Know It All. Igen.
1: Igen, olyan is van. Jól van. 0730 50 88 88. Itt lehet kérdezni tőlünk, vagy a Rádió Gaga alkalmazásban, vagy a Facebook oldalunkon. És hát az az igazság, hogy már ami kettő nyereményünk van hátra, mind a kettőt érdemes elmondani. A Gyulai Hőforrás üdülőszövetkezet részéről van nekünk egy gyulai kiruccanásunk, egy hosszú hétvége, és 5 nap Isztambulban a Panoráma Turiszt jó voltából, úgyhogy érdemes bennünket
0: 4200 fülelni. Leértékű isztambuli utazás, képzeljétek el. Játszatok!
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány Vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Várunk a Poliana Klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balán Sugár út 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
2: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
3: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
2: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi. Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet. Keresd Kézdi vásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt. Indoor, nyiss ajtót a minőségre!
4: A tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást, otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech, tisztaság, ami felszabadít.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: A reklám után
8: ismét lágerek

0: Még két darab nyereményünk van. Ebben az órában a Gaga szülinapi játékában meg lehet nyerni a Gyulai Hőforrás üdülő szövetkezet és hoteltől egy darab páros hosszú hétvégét, úgyhogy fel kell készülni, valakit magatokkal kell vinni, és jól kell majd éreznetek magatokat, mert hát mert mit lehet csinálni egy szállodában.
1: Milyen dolog most lenne az, hogy elmész Gyulára egy hosszú hétvégére, és rosszul érzed magad. Hát a gannyerevel itthon is ülhetsz.
0: Hát figyelj, na Melindát hívjuk.
1: Igen.
0: Mert ő csorsolta ki a számítógép, igen, közben itt, miközben duruzsoltunk, meg is van Melinda.
1: Hát, sajnáljuk. Hát
0: sajnos akkor...
1: Így megy el egy nagy nyeremény, de nézzük, hogy kinek lehet még szerencséje. Akkor a sorsológép Áront sorsolta ki. Amúgy furcsán cseng időnként a telefon, ezt észrevettétek?
2: Igen.
0: Igen.
1: Szevasz Áron!
0: Hello Áron!
2: Szia Bence!
1: És van még egy Gábor.
2: Sziasztok.
1: Is. Akkor,
2: Szia,
1: nem, hello. Akkor nem mutatkozunk be, ezek szerint tudod, hogy kik vagyunk. Mi jót csinálsz, igen, Áron?
2: Most ételem az a munkából.
1: Nagyon jó. Figyelj, Áron, a játékunk ugye elég egyértelmű. Egy nagyon nehéz kérdést teszünk fel mindenkinek, aki érdekelt a kérdésben, hogy születésnapunk van, mégpedig a 27-dik, és hát ilyenkor azt várjuk, hogy valami szépet mondjál nekünk, hogy mivel lepnél meg bennünket. Nem kell megtenned konkrétan, csak egy gondolatot.
0: De megteheted, hogy a gondolat.
2: Nektek mi fiúk, striptisztancosokat, a lányoknak meg csipérdéfiúkat gondoltam.
1: Jó van, oké, rendben.
0: Elfogadjuk, hát most ebben nem kötünk bele. Hát
2: de mindenki tortát, meg olyan ajándékokat, szerintem az
0: elmenne lehet. Feldobná a napunkat.
1: Én vártam, hogy valaki tud egyszer azt mondja, hogy kiugrik egy csaj a tortából. Még olyant is láttunk filmen. Nem tudom, hogy ezt így... Manapság, ha berakják a sütőbe, hogy jön ki a csaj, na mindegy, nem értek én ehhez. Áron, az a helyzet, hogy van egy kis ajándékunk a te számodra is.
0: Áron, nyertél a Gyulai Hőfő

0: is with you.
1: Ide figyeljetek! Következő órában jön az utolsó Gaga szülinapos nyeremény. A Panoráma Turisztól egy darab kétszemélyes 4200 lei értékű isztambuli utazás lehet megnyerni, amire idén november 10 és 15-e között kerül sor, úgyhogy figyeljétek a telefonkészülékeket.
2: És remélem, hogy örvendeni fog az élető annak. Néha azért, hogy gondolok, hogy szomorúan hát, reagál, de nem lehet. Erre szíves.
1: Olyant robbantunk, figyelj.
2: Hát figyelj, hogyha 5 napig engem elvinnének Isztambulba, én nagyon jól érezném magam. Tudod, amikor a múltkor elküldtek melegebbre, akkor is lebarnulva sütőmágnesekkel jöttem vissza.
3: Reklám.
4: Jaj, csak már leosztal egyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimszogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Új kanapét vagy bútort keresel? A kézivásárhelyi bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Franci ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézivásárhelyi bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
9: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
6: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
10: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Holnap is marad a gyakran felhős égbolt, elszórtan csapadék érkezhet. A gázolaj kereskedelmi árrésének teljes ellátási láncra kiterjedő korlátozását sürgetik a szakmai szervezetek, és ártámogatott felnőtt pelenkára jogosultak az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Bán Mór, a népszerű Hunyadi regénysorozat szerzője találkozik az olvasókkal ma a Sepsiszentgyörgyön a Székelyföld napok keretében. Az esemény délután 6 órakor kezdődik a Bot Péter megyei könyvtár Gábor Áron termében. Az íróval Magyarósi Sándor történész, a Székelyföld folyóirat szerkesztője, valamint Mátrai László színművész beszélget Demeter László történész moderálásával. A találkozón szó lesz a történelmi regények és filmes feldolgozásaik kapcsolatáról, valamint arról, hogyan alakítják a filmek és sorozatok a közönség múlt képét. Bán Mór Hunyadi regényeiből 2025-ben 10 részes filmsorozat készült. Az író holnap Baróton is közönség találkozón vesz részt. A gázolaj kereskedelmi árrésének teljes ellátási láncra kiterjedő korlátozását sürgeti a Romániai Fuvarozók Szövetsége és a kis- és középvállalkozásokat képviselő IMM Románia. A két szervezet azt kéri, hogy sürgősen fogadják el az erre vonatkozó törvénytervezetet, amely a finomítókat és az importőröket is érinteni. A javaslatot annak ellenére visszavonták a képviselőház végső szavazása előtt, hogy a parlamenti szakbizottságok kedvezően véleményezték. A szervezetek szerint a gázolaj ára jelentősen befolyásolja a szállítás, a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem költségeit, ez pedig a fogyasztói árakban is megmutatkozhat. A fuvarozók a kőolajválsághoz kapcsolódó intézkedések jövő március 31-ig történő meghosszabbítását kérik. Ártámogatott felnőtt pelenkára jogosultak az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai a képviselőház által most elfogadott törvénytervezet szerint. Az inkontinencia termékeket szakorvosi recept alapján a referencia árhoz viszonyítva 80%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg a patikákban. A támogatás azokra is érvényes, akiknek az állapota ideiglenes, és azokra is, akik tartósan érintettek. A jogszabály célja, hogy megkönnyítse a betegek, a fogyatékossággal élők és az idősek hozzáférését ezekhez a termékekhez. A tervezetet korábban a szenátus is elfogadta. Elutasította a nagyváradi ítélőtábla a Halmi határátkelőnél feltárt korrupciós ügy 8 gyanúsítottjának fellebbezését, így továbbra is előzetes letartóztatásban maradnak. A jogerős döntés 30 napra szóló kényszerintézkedést tart fenn a határrendészet vezetőjével, a vámhivatal vezetőjével, valamint 6 korábbi határrendésszel és vámtisztviselővel szemben. A gyanú szerint szervezett korrupciós hálózat működött a román-ukrán határon, ahol az áthaladó járművezetők 50 és 1900 euró közötti összegeket kérhettek. Az október elejé házkutatások során több mint 300 ezer eurónak megfelelő pénzt találtak. Az ügyben a korrupció ellenes ügyészek nyomoznak. A maihoz hasonló időjárásban lesz részünk holnap is, azaz marad a gyakran felhős égbolt, elszórtan csapadék érkezhet. Az előttünk álló éjszaka hűvösnek ígérkezik, átlag 4 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Háromszéken holnap napközben 10 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
2: Isztambul, A Panoráma Turiszt ezt jobban elő tudja adni. Egy darab, 2 személyes, 4200 lei értékű, 5 napos, november 10 és 15-e közötti kiruccanást lehet nyerni, pont akkor, amikor itt ronda az idő, de Isztambulban nem.
1: Ez így igaz, itt van kis Bence és Horváth Gábor, menjünk tovább a vagányvágánnyal 0730548888. Várjuk üzeneteiteket, írhatok bármit, ami a születésnapunkat illeti, ezen kívül hozzá lehet szólni a témáinkhoz. Jonas Brothers, köszöntjük itt a Sucker.
10: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora, a Vagányvágány.
8: Vagányvágány.
10: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Magánvágány.
1: Pletykálunk,
0: informálunk,
1: eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Búvának.
1: Ó, mamma.
0: Igen, na, hát figyelj, ez van, ha az ember nem figyel oda, akkor ilyeneket csinál. Ha már rádiónál tartunk, igen, ezek azok a dolgok, amiért például a kollégánk nem szokott szeretni. Joggal.
1: Robert írja nekünk, sziasztok gagások, nagyon boldog születésnapot kívánok, köszönjük, hogy kicsit nagyon elviselhetőbbé, otthonosabbá teszitek a külföldi életet, még 10-szer ennyi évet kívánok egészségben. Köszönjük, Robert.
0: Örvendünk, hogy ott tudunk veled lenni. Na, az a jó, hogy most van a határokon át, sok minden átmegy a rádió appal, amivel valóban volt néhány döccönk, de ez most már azt hiszem, hogy megvan oldva, vagy legalábbis egy ilyen úgy tűnik. Így van. A Szilvia üzenetével folytatom. Aha. Igen, na például az ilyenek, mondtam, hogy naponta bakizunk. Sziasztok! Először is nagyon boldog születésnapot kívánok. Köszönjük! A kérdésem pedig az, hogyha nem rádióban dolgoznátok, milyen szakmában tudnátok elképzelni magatokat, és miért pont abban?
1: Hát, Soros Gyuri bácsi jobb keze lennék azért.
0: Asztalos. Én szívesen lennék asztalos. Igen.
1: Szeretsz barkácsolni?
0: Igen, nem nagyon van nem nagyon van tudásom hozzá.
1: Ja,
0: szerintem volna amúgy, de a lényeg, hogy ez az én esetemben olyasmi, amiben látom. Mondtam, hogy ugye a mi szakmánkban az a rossz, hogy nem mindig látjuk, hogy merre tart, vagy egyáltalán mi történik vele. Na, itt látszana. Ránézek, és akkor tudom, hogy na, ma csináltam egy asztalt, vagy nem.
1: Kaptunk egy bókot Beátától az alkalmazásunkba, azt írja Beáta. Jó sokat kívánok még, legyen lehetőségetek, egészségetek, kedvetek gagázni. El sem tudom képzelni a forgalmi dugókat nélkületek, de bármikor rátok lehet hangolódni, gratulálok. Köszönjük
0: szépen. Próbáljuk elképzelni az életet forgalmi dugók nélkül. Az mennyivel jobb lenne azért.
1: Igen. Azt írja nekünk Ildikó. A páratok mennyire viseli jól, hogy a rádióban dolgoztok? Van olyan, hogy otthon is úgy beszéltek, mintha adásban lennétek?
0: Igen.
1: Hát de van,
0: időnként kijön belőled is a rádióhang, meg belőle. Egy picit másképp beszélünk rádióban, nyilván inkább azért, hogy hangsúlyozunk dolgokat, meg ilyesmi.
1: Igen, de nem. Otthon én amúgy nem szoktam úgy beszélni, mint a rádió. Nem affektálok otthon. Vagy orrhangon nem nagyon szoktam beszélni.
0: De rátszólnak mi?
1: Na de arra kérdésre mit válaszolunk, hogy a párunk mennyire viseli jól, hogy a rádióban dolgozunk? Nincs gond ezzel.
0: Nem hiszem, azt hiszem, hogy kedveli. Legalábbis.
1: Remélet, hogy kedveli.
0: Igen, Zsoltnál egyszerű lenne, mert neki még a felesége is rádióban dolgozik. Enikőtől elkattantál, pedig igazán felolvastam volna azt az üzenetet, de akkor is visszajövök, igen.
1: Na, oké.
0: Sziasztok, két kérdésem lenne. Az egyik, mi volt a legcikibb dolog, amit élőadásban mondtál? Második, volt már olyan vendéged, akit legszívesebben reklámszünetre küldtél volna? Köszi, ha mindkettőre válaszoltok.
1: Hát, én nem tudom, általában a vendégeink, pontosabban az interjú alanyaink, hogyha arra gondol Enikő, azokat mi válogatjuk meg, nem?
0: Tehát igen, nem de volt például olyan, tudod mi volt? Amúgy egy nagyon okos interjú alany volt, csak beszédhibás.
1: Nálad okosabb?
0: Igen, lényegesen okosabb, mint én. Beszédhibás volt, és szegény attól, hogy izgult, adott ponton beírt az egyik kolléganő, hogy te, valami nem jó, kiakadt a stream. Válaszoltam neki, hogy nem a stream.
1: Ja.
0: Tehát az ember beakadt egy ilyen, én nagyon sajnáltam, egy nagyon okos dolgot, és nagyon okos ember azóta is, és nagyon okos dolgot mondott. Nem mindig jön ez jól össze, sajnos.

tényleg a barátod? Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Michael Bublé-t hallgatok itt a Rádió Gaga szülinapi külön kiadásában, a Vagány-vágányban. Enikő ír nekünk, na meg
1: Enikő
0: a csajok.
1: És a csajok.
0: És a csajok, így van. Isten éltessen nagyon sokáig benneteket, egészségben, és még sok-sok évig hallgathassunk titeket. Mondhatom a nevét? Mondhatjuk a cukinak a nevét. A Mokka cukiban mindig titeket hallgatunk veletek, kezdjük a napot, és veletek is végezzük. Köszönjük, hogy vagytok nekünk, Enikő és a csajok.
1: Így vagyunk veletek.
0: A Mokka cukiba cukik vagytok, mondjuk így.
1: Így van, köszönjük szépen. Jó, nézzük. Igen, az előbbi kérdésről akartam egy kicsit beszélni, hogy van-e olyan, hogy a vendéget elküldenénk reklámszünetre? Nagyon ritkán. Isten igaziból az szokott probléma lenni. Vannak különböző, tehát milyen nagy dolgot mondok, nem vagyunk egyformák. Van, aki izgul, és ezt úgy akarja megoldani, hogy hoz magával egy lapot, hogy ő majd felolvassa. Most az a helyzet, hogy még néha rajtunk is hallatszik, hogyha olvasunk. Pedig azért igyekszünk ezt úgy gyakorolni, hogy ne tűnjön fel, hogy olvasunk, meg már jó ideje csináljuk. Sajnálatos módon, aki nincsen nagyon-nagyon profi szinten ebben a dologban, azon fog hallatszani, és hülyén veszi ki magát. Ráadásul én nekem meggyőződésem, hogy teljes rádiós karrierem alatt nem volt olyan, hogy valaki ahhoz a dologhoz ne értett volna, amivel kapcsolatban a rádióban volt. És onnantól arrafele úgy gondolom, hogy a lap megfölösleges. Sokkal jobb, hogyha szabadon mernek beszélni. Nagyon-nagyon kevés embernek nem megy ez. De egyébként na, ott is inkább időkérdése. Kell egy negyed óra, amíg fellazul, vagy ilyesmi.
0: Igen, de hadd védjem meg magam, mert azért nekem is szegeződött ez a válaszod, hogy ugye sok esetben van, amikor olvassuk a kérdéseket. Persze próbálunk eltekinteni a számítógéptől, hogy ne onnan olvassuk fel a kérdéseket, viszont én olyankor olvasom a kérdéseket, amikor nem vagyok szakavatott az adott témában, akkor inkább előre megírom a kérdést, mert másképp nagyon hülyén jönne ki, vagy adná ki magát az, hogy laikusként én úgy kérdezek, mintha a szakértője lennék annak a témának, vagy területnek.
1: Szerintem az egyébként nem baj, hogy az ember készül az interjúra, sőt.
0: Na persze.
1: Azon nagyobb gáz, ha nem készül. Tehát, hogy
0: Andrea.
1: Nem mondom, hogy igen. Nem találtam magam olyan. Volt olyan, hogy felkészületlenül mentél interjúra? Biztos neked is egyszer vagy kétszer fordult elő.
0: Te az a helyzet, hogy mondtad rám, hogy streamer vagyok, de ez igaz is. Nem volt ilyesmi.
1: Nekem volt olyan, hogy
0: annyira izgulnék egy olyan interjútól, hogy inkább mindegyikre készülök.
1: Tudod, hogy mi az, amire nem voltunk rákészülve? Volt egy ilyen Endrével, nem tudom, valami rendezvény kapcsán, most mindegy, nem tudom, hogy már milyen kapcsán, szakma volt, igen. Hogy jött a vendég, elmondtuk, hogy érkezik, nem tudom, Kovács Ákos énekes, és akkor jött Nagy Levente, nem tudom, szobafestő.
0: Igen.
1: És akkor volt a nézésem, hogy elküldtem volna, nem a vendéget, ő nem volt hibás ebben a dologban, hanem azt a gyükeret, aki ezt nekünk leszervezte, tehát meg tudtam volna folytani. Elsősorban azért, mert értetted, hogy egy ekkora hibát, hogy elmondod, más név, más szakma. Valahogy igen. Megoldottuk az interjút, hát azért a Dezodorosz dolgozott biztos rendesen. Hú, de ezt így Endrével így néztünk egymásra, és ott amikor a másikon látod a kicsit.
0: Nem szeretem az ilyen helyzeteket, igen.
1: Nem, ez annyira szégyeltem magam a másikkal szemben, meg hát a pár ezer hallgatóval szemben. Na, az például rossz volt.
0: Hű, jönnek még üzenetek, csak nézem, van-e időnk beolvasni őket. Zoltán, ha jól sejt, nem, Robert írja nekünk.
1: A párotok, nem pártok, de elütött.
0: Ja, igen.
1: Úgy van értelme a dolognak.
0: Sziasztok, legények, a párotok azért nem szól semmit, mert tudja biztosra, hogy dolgozni vagytok. Hát ez ilyen.
1: Figyelj, nehéz lenne ebben a szakmában egy szeretőt tartani ugye a munka közben, hogy ne tűnjön fel. Ezt mi is így gondoljuk. Ó, köszönjük szépen a Happy Birthday Rádió Gagát, mégpedig ki az, aki Csabi, aki írt. Jól van. Coldplay-el folytatjuk.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Mit figyeltél annyira? Olyan mutúj fejed volt, valamit nagyon nézek.
1: Ilyen van. Nézegettem itt diszkréten, hogy miket írnak. 6,5 milliárd eurót veszítethetünk el mezőgazdasági támogatásban. Nagyon ügyesek vagyunk.
0: Most ez pont a születésnapunkkor kell beköpni.
1: Nem tudom, hogy mikor lesz. De mindegy.
0: Na figyelj, Andrea kérdezi Facebookon, engem az érdekelne, hogy mennyire vagytok magabiztosak a magánéletben, mert a rádióban sokszor úgy hangzik, mintha minden kérdésre azonnal tudnátok a választ, és semmi sem tudna zavarba hozni benneteket, de mi történik akkor, amikor otthon elromlik valami, meg kell szerelni egy csapot, össze kell rakni egy bútort, vagy a párotok feltesz egy olyan kérdésre, amelyre nincs kész válaszotok, akkor is ilyen profin rögtön összök? Hát nem.
1: Hát például én csapcsere az nem egy nagy kihívás. Ennek ellenére én nem tudom megcsinálni. Bútort azt tudok összeszerelni.
0: Igen.
1: Az IKEA-nál azt hiszem, hogy...
0: Én a peletes skandalomban, amikor a begyújtó kiment, hát azt nem olyan nehéz kicserélni. Ettől függetlenül egy szakembert kell hívni. Én szépen olyankor a Facebookot használom, kiírom. Hogy kit keresek, mit keresek, mire keresek.
1: Én is.
0: Úgyhogy mindenben nem vagyunk annyira magabiztosak.
1: A földcsavaros kérdéssel még mindig problémám van, ha valaki véletlenül tud olyan céget, aki Kovászna megyében nálam elvállalna 10 darab földcsavar lefúrást, én nagyon örvendenék, ha megmondanátok. De hogyha nem oldódik meg hétfőre 100%-ig, akkor még ismételem. Bár Alpárban bízom. Lássuk, mi lesz ebből. Jó. Figyelj, van még itt egy jó kérdés, azt írja az egyik hallgató, Sanyi. Kávé függők vagytok, azt tudom. Hány liter kávé fogy el egy átlagos héten a stúdióban, és ki az, aki kávé előtt jobb, ha meg sem szólít senki?
0: Hát, literben nem tudom, kell-e számolnunk. Mert te például, ha jól tudom, akkor te a rövid kávét szereted.
1: Igen,
0: én sokat nem iszol meg.
1: Én ma elfelejtettem kávét inni, de cserébe ittam kólát, tehát, hogy...
0: Látszik is rajtad.
1: Az a baj, üdös. Na, vannak ilyenek.
0: Na, úgyhogy liter számra nem számoljuk a kávét naponta, de...
1: Hát figyelj,
0: egy felett lehet, hogy bevágunk műsor közben.
1: Műsor alatt Zsolt szokott hosszú kávét inni egyébként. Ő jellegzetesen ilyen vedres kávét iszik, én keveset. Mármint, hogy mennyiségileg, tehát, hogy literben kifejezve keveset. A mennyiség az relatív. Én napi, hány kávét iszol egy nap úgy amúgy?
0: Naponta? Uh-huh. Hát egyet délelőtt megiszok, vagy reggel, amikor felkelek, és utána itt a rádiónál még egyet. Tehát 2 kávét iszok.
1: Én a 3-4 körül mozgok átlagosan, egy átlag napon. Azt állítólag még benne van az egészségesben. Igen.
0: Petra ír nekünk. Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy a párotok szerint mennyire vagytok jó hallgatóságok, mert az egy dolog, hogy a rádióban órákon keresztül másokat hallgattok, de otthon is ilyen türelmesek vagytok, amikor a párotok elkezd mesélni valamit a napjáról, tényleg odafigyeltek minden szóra? Hát én úgy vagyok sokszor, hogy amikor hazamegyek, akkor egy kicsit a csendre vágyom.
1: Hát,
0: ez az igazság. Aztán persze meghallgatom.
1: Az a helyzet, hogy nem vagyok jó hallgatóság, igyekszem az lenni, és köszönöm.
0: De olyankor is mindig közbevágsz?
1: Kevésbé talán.
0: Nem volt
1: a hangomban elég meggyőzés, ugye? Igyekszem kevésbé. Inkább azt próbáltam valahogy megoldani, hogy ne az legyen, hogy nincsen időnk. Egy kérdés, ki szokott lenni hármatok közül a kicsi kifli? Hát, Sapka.
0: Mikor, hogy?
1: Gábor, te vagy a kicsi kifli, ezt így eldöntöttük. Jó.
0: Köszönjük a kérdéseket.
1: A kérdéseket ezen nem befejeztük, illetve a válaszolást. Most mi fogunk feltenni kérdést, mert hogy van nekünk egy bazi nagy nyereményünk, 4200 lesz kiruccanás Isztambulba.
0: Isztambulba.
1: Így van, nézzük, ki viszi azt el. Addig is zenét hallgatunk.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vakánvágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk. Bárhol a megyében.
2: Érzelem. Értelem. Érintés. Érzékelés. Érdem.
3: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
4: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
5: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban keres zöldségtermesztő. Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
6: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
7: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
8: A reklám után
9: ismét slágerek és új zenék.
8: Rádió

0: lennék.
1: Van egy nagyon-nagyon tuti díjunk. Az a helyzet, hogy tuti, hogy mennénk Törökországba, ha nekünk tuti lenne ez felajánlva. Az egy más jellegű magazin volt, de ez egy 4200 lejes érték. Nem az a durva,
2: pont az üdítőre gondoltam.
1: Jaj, jó, figyelj.
2: Igen.
1: A Panoráma Turist partnerünk ajánlott fel egy darab, két személyes 4200 lei értékű isztambuli kiruccanást. Nyomd meg a sorsoló gombot, légy szíves.
2: Közben valamit hallok a fülemben. Noémit fogjuk hívni.

0: Szia Noémi! Kis Bence és Horváth Gábor a Rádió Gagától keresünk. Mit csinálsz?
1: Halló?
2: Szia Noémi, hallasz bennünket?
1: Igen.
2: Horváth Gábor és Kis Bence a Rádió Gagától. Mi ott csinálsz?
1: Éppen csinálom a mákos nudlit a gyereknek.
0: Júj! Jövünk hozzátok!
2: Hány éves a gyerek? Megkérdezhetjük-e?
1: 4 éves.
2: Isten éltesse! No, Noémi, az az igazság, hogy van nekünk egy játékunk, a szülinapi játékunk. Tudod, hogy működik?
1: Igen.
2: Na akkor mesélj el, mit adnál egy 27 éves rádiónak? Nyilván nem egy olyan dolog, amit tényleg kell adjál, de hát egy elméleti kérdést teszünk fel.
0: Mi lenne az ajándék, igen?
1: Hát én egy tortával készülnék, szeretek sütni is.
2: Igen? Milyen tortával?
1: Hát... lehet gyümölcsös, vagy csokis.
2: Mi a specialitásod?
1: Hát inkább a csokis.
2: Elhisszük neked, nagyon szépen köszönjük. Az a helyzet, hogy meg akarjuk neked hálálni. Voltál az idén nyaralni?
1: Nem volt lehetőség.
2: Szabadságod van-e még egy kevés? Egy olyan 5 nap?
0: Ebben az évben.
1: Itt vagyok, majd gyerekekre vigyázok.
2: Na figyelj csak, azért elmondjuk, hogy mit nyertél. És hát, hogyha tudsz élni a lehetőséggel.
0: Reméljük, hogy örvendeni fogsz ennek az ajándéknak, Noémi, mert te nyerted meg a Panoráma Turista által felajánlott egy darab kétszemélyes 4200 lei értékű isztambuli utazást, amire idén november 10 és 15-e között kerül sor.
2: És nyilván nem egyedül, hanem másod magaddal, mondjuk a férjeddel.
1: Rámban, nagyon szépen köszönöm.
2: Reméljük, hogy jól fogjátok magatokat érezni. Voltál már Törökországban?
1: Nem, soha.
2: Na akkor itt az alkalom. Gratulálunk!
0: Remélem örvendesz, mert úgy hallom, hogy nagyon meg vagy lepődve.
1: Hát örvendek, igen. Nem tudok szóhoz jutni.
2: Nem baj, jó. Hagyunk, hadd pihenjél meg.
3: Gratulálunk a Panoráma Turist nyertesének. Nyereményed egy 2 személyre szóló kirándulás.

0: Gratulálunk! Na ez a nyeremény. Úgy érzem, hogy a Panoráma Turiszt azért nagyon-nagyon boldoggá teszi azt a két embert, aki most már biztos, hogy Isztambulban fogja tölteni a november 10 és 15-ei közötti periódust. Mennénk szívesen mi is, de helyette itt leszünk veletek.
1: És nagyon köszönjük a cégeknek, akik felajánlották a nyereményeket a Gaga szülinapi játékába. Értékes nyeremények voltak, és rengeteg regisztráció érkezett erre a játékunkra is. Úgyhogy köszönjük még egyszer, menjünk tovább most a hírekkel.
2: Reklám. Dr. Optics.
3: Akkor most doktor vagy optika?
2: Szinte mindkettő.
3: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
4: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
5: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
6: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Több száz megoldás és színárnyalat. Rettóni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk. Bárhol a megyében.
7: Vízóra leolvasás bármikor. Gyors kifizetés online. Értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor. Vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Holnap is marad a gyakran felhős égbolt, elszórtan csapadék érkezhet. Közös fekete-tengeri katonai parancsnokság létrehozását javasolta a védelmi miniszter bolgár hivatali partnerének, és ártámogatott felnőtt pelenkára jogosultak az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Átszervezik a sepsiszentgyörgyi Zatorecki Berta idősek otthonát, amely elveszíti önálló jogi személyiségét, és a Városi Szociális Támogatási Igazgatóság részeként működik tovább. A változás egy országos költségcsökkentő intézkedés következménye. Az intézménynek 34 alkalmazottja van, miközben az önálló jogi státusz megőrzéséhez legalább 50 betöltött álláshely szükséges. Az átszervezéssel megszűnik az igazgatói tisztség is. Klárik Mária, aki 15 éve vezeti az otthont, nem vállalja az új osztályvezetői állást, megbízatása november elején ér véget. Az intézmény lakói petícióban kérték az önkormányzatot a korábbi működési rend megőrzésére, mert attól tartanak, hogy a változás felborítja az eddig jól működő közösséget. Közös fekete-tengeri katonai parancsnokság létrehúzását javasolta Radomir utca védelmi miniszter bolgár hivatali partnerének a közelmúltbeli térségbeli incidensekre hivatkozva. A két ország közös levélben fordulhat a NATO vezetéséhez. A tervek szerint a parancsnokság irányítása rotációs rendszerben váltakozna a fekete-tengeri NATO tagállamok között. Románia 2028-tól vállalná az irányítást és a székhely biztosítását. Radomir utca szerint a drón és hajó incidens, valamint a tengeri aknák összehangolt fellépést tesznek szükségessé. Ártámogatott felnőtt pelenkára jogosultak az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai a képviselőház által most elfogadott törvénytervezet szerint. Az inkontinencia termékeket szakorvosi recept alapján a referencia árhoz viszonyítva 80%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg a patikákban. A támogatás azokra is érvényes, akiknek az állapota ideiglenes, és azokra is, akik tartósan érintettek. A jogszabály célja, hogy megkönnyítse a betegek, a fogyatékossággal élők és az idősek hozzáférését ezekhez a termékekhez. A tervezetet korábban a szenátus is elfogadta. Elérhetővé váltak az új 9-es tankönyvek digitális és PDF változatai 63 tantárgyból, közölte az Oktatási Minisztérium. További 9 tantárgy esetében óvást nyújtottak be, ezekről később döntenek. Mihály Dimián ügyvivő oktatási miniszter szerint a tankönyvbeszerzési eljárás időtartamát átlagosan 10 hónapról mintegy 7 hónapra csökkentették. Az iskolák október 15-e és 28-a között választhatják ki a használni kívánt kiadványokat, és jelezhetik pedig hány példányra van szükségük. A 10-es tankönyvek beszerzését is előkészítik. A cél, hogy ezek 2027. augusztusáig eljussanak az iskolákba.
13: Kacsó Endre szövetségi kapitány kihirdette a romániai teremlabdarúgó válogatott 14 fős keretét, amelyben 11 székelyföldi kluboknál játszó sportoló kapott helyet. A marosvásárhelyi VSK 5, a VSK székelyudvarhelyi 4, a sepsiszék pedig 2 játékost ad a válogatottba. Románia október 21-én 19 órától Marosvásárhelyen a korábbi világ és Európa bajnok Portugáliát fogadja, majd november 8-án Sepsiszentgyörgyön Dániával mérkőzik meg. A két találkozó a 2028-as futsal világbajnokság európai selejtező sorozatának része. A Ferrari új fejlesztési csomaggal készül a Formula 1-es amerikai nagydíjra, miután az elmúlt hetekben lemaradt a Red Bull és a Mercedes mögött. A szingapúri futamon Charles Leclerc második lett, de nem tudta megszorongatni a győztes Max Verstappent. Az austini újítások között átalakított padlólemez, oldaldobozok és motorborítás is szerepelhet, amelyekkel az autó teljesítményét és stabilitását javítanák. A csapatfőnök szerint továbbra is szoros az élmezőny, így egy sikeres fejlesztés akár az erőviszonyokat is megváltoztathatja.
12: A maihoz hasonló időjárásban lesz részünk holnap is, azaz marad a gyakran felhős égbolt, elszórtan csapadék érkezhet. Az előttünk álló éjszaka hűvösnek ígérkezik, átlag 4 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Háromszéken holnap napközben 10 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
11: Most pedig.
1: 18 óra múlt, még egy óránk maradt a mai vagányvágányból, és a mai napon is itt a Rádió Gaga stúdiójában Kis Bence, na meg Horváth Gábor.
0: 27. éves a Rádió Gaga, most már 28. tulajdonképp átléptük. Úgy érzem, hogy a 30 lesz majd az igazi, na akkor nézzétek meg, hogy mi lesz. De ebben a naponban is azért volt bőven nyeremény, rengeteg kirándulást osztogattunk szét, köszönjük szépen partnereinknek, akik ebben velünk tartottak, és nektek is. Nico Santosszal indulunk, ilyen az All Time High.
11: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
10: Vagányvágány.
11: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Ez a habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Mondtam én, hogy a Gaga születésnapjára itt jó hírek következnek, mert most már hivatalos, hogy kormányra lép a PSD, tehát a Szociáldemokrata párt. A Niculescu kabinetben Sorin Grindeanu ezt szerda kora este, tehát tegnap kora este hivatalosan is bejelentette a döntést, úgyhogy úgy néz ki, hogy lesz kormány végre valahára.
1: Igen. Hát egyébként a legjobb cím, amit ezzel kapcsolatban olvastam, azt a maszolos kollégák fogalmazták meg, hogy Luca Niculescu kisebb csodára készül, kormányt alakít Romániában. Ó, itt ebbe azért volt rendesen interjú, a irónia. Hát az a helyzet, hogy ez azért úgy benne van. De egyébként azt is el kell mondani, úgy látom, hogy mindenki azt mondja, hogy Romániában ez egy várva várt pillanat. Már annak is örvendünk, ha PSD kormányon van, már valaki legyen kormányon.
0: Igen, és nézem, hogy Niculescu még mit nyilatkozott, azt többek között azt mondta, hogy a csütörtökön, tehát a mai napon benyújtjuk a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterek névsorát, úgyhogy már készültek ezzel, és Romániának mindannyiunk felelősség vállalására szüksége van ahhoz, hogy mielőbb hivatalba lépessen egy az állampolgárokért dolgozó kormány. Én minden tőlem telhetőt megteszek ennek érdekében. Hát igen, csak vannak, akik áskálódnak ezen ellen, de remélem, hogy most már tényleg végre valahára így egy fél év után újból kormánya lesz, és nem ügyvívő kormány Romániának.
1: Igen, ennek tiszteletére egyébként Boló elment Brüsszelbe, és az energiáról tárgyalt. Most kötik meg azt a boltot, ami nagyon előnytelen, de legalább lesz. Itt egyébként előnyös boltot azért valljuk be. Nyilván én, hogyha a süllyedő hajón lennék, még azért egy utolsó boltot csinálnék, amiből én is jól járok. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e, vagy így történt-e, mindegy. A lényeg az, hogy amikor télen nincs gáz, akkor az nem kicsi gáz lesz. Egyébként tehát a Luca Niculescu-jék egy olyan időszakban kerülnek kormányra, amikor én nem mennék szívesen miniszternek. Tehát itt annyi anyázás lesz, és egyébként, hogyha a világ tényleg leghozzáértőbb, legtalfra esettebb, leg-leg-leg emberei lennének, amint hogy szinte biztos vagyok benne, hogy nem így van, nehéz helyzet ez.
0: Igen, és tegyük azt is hozzá, hogy az áttörés szerdán, tehát tegnap történt, amikor a PSD vezetése úgy döntött, hogy a párt részt vesz a Luca Niculescu vezette kormányban, és a PSD egyúttal arról is döntött, hogy 6 hónap elteltével, tehát egy fél év elteltével értékeli a kormány tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a szociáldemokraták kormányzati szerepvállalását jövő tavasszal ismét politikai, hát ilyen nevezzük felülvizsgálatnak vetik alá. Ezt a stirpesurse.ro hozza és írta meg. Azt nézem, hogy már meg is vannak a miniszterelnök miniszter jelöltjeinek a listája, a PSD is miniszter jelölteknek a listája.
1: Megvolt, én azért megvárom a kinevezést, mielőtt itt ezen rugózunk. De van olyan fickó.
0: Én már nagyon reménykedek, tényleg azt gondolom, hogy most már tényleg fel fog állni egy újra.
1: Én azt néztem egyébként, hogy Florin Barbu marad a mezőgazdasági miniszter. Nem volt a legjobb, de nem is a legrosszabb. Szociáldemokratáknál azért láttunk már jobbakat is nála. Én Dáját jobban szeretem, de nem tudom, hogy az öreg fiú egyáltalán vállalna-e még minisztériumi szerepet, vagy miniszteri szerepet, nem tudom, megkérdezték-e, és köszönöm, a légkondit meg fogom dobni valamivel, most már 5-ször kapcsoltam ki, amióta beszélünk.
0: Na, azt nézem, hogy Grindeanut hova fogják tenni, valami minisztérium? Nem?
1: Nem, mondom neked, hogy ez
0: nem
1: volt az
0: egyik vállal...
1: Nem, mert ez a majom, ez miniszterelnöknek nem készül, államelnöknek készül. Ja, lemajmoztam, várom, hogy pereljen be, kis Bence vagyok. Nem. És... el fogom magyarázni, hogy miért tartom annak. Azért tartom annak, mert gyakorlatilag ezt az egész 5 hónapos cécót ő okozta, és szinte személyesen ő okozta. Mert neki állt, hisztériázott, nem az, amikor megbuktatták Bolozsánt, akkor viszont nem lépett oda a helyére. Ez szerintem a maga részén, tehát a majom az még egy finom kifejezés. Ezzel gyakorlatilag lehet, hogy azt az 50 bandit, amivel többel kerül most az euró, azt ő okozta. Vagy legalábbis valamilyen százalékban az ő számlája érható.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Gábornak kikapcsolt mikrofonnál mondtam, hogy személyesen nagyon-nagyon utálom Grindeanu-t. Nyilván nem kell velem véleményembe senki.
1: Utálod vagy nem kedveled?
0: Nem utálom, tényleg. Tehát ez elég sok magyar ellenes kijelentése volt. Nem viszonyul jól a magyar kisebbséghez. Most egy kormányválságot okozott, egy 5 hónapos kormányválságot, ami Isten tudja, hogy mennyi pénzünkbe került. Nem tudom, hogy emiatt a Penereréből mennyi pénzünk úszott el, de nem kevés. Tehát ezeket a dolgokat egyébként számon kéne kérni, többek közt rajta, és nem csak rajta, tehát sokakon, de ő az egyik, akit kiemelnék ebből a listából. Úgyhogy szép dolog. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi történik, mit tudom én. Például környezetvédelmi miniszternek egy olyan embert nevét láttam, aki nem volt ismerős. Én Buza Jánut egy kicsit izének látom, ilyen hiperaktívnak, de nem biztos, hogy rossz környezetvédelmi miniszter volt. Legalább az volt a benyomásunk. Tehát olyan benyomást kellett, mint a csinálna a dolgát.
1: Igenis, ami engem még nagyon érdekelt, az oktatási minisztérium élére kit fognak állítani. Úgy látom, hogy most ismét egy újabb oktatási miniszterünk lesz. Szorin Kosztreje, elnöki tanácsadóról és egyetemi oktatóról van szó. Ez nem tudom, hogy mennyire jó, amikor újabb kormányok alakulnak meg, akkor vagy akár minden évben sokszor azt láthatjuk, hogy az oktatási minisztérium élére egy újabb személyt jelölnek, vagy tesznek oda, és mindegyik megígéri az oktatási vagy tanügyi reformot, aztán nem lesz előbb-utóbb semmi belőle.
0: De nem igazán tudom neked elmondani, hogy milyen, mennyire lesz kompetens, de ki fog derülni. El kell mondjam, hogy például volt a filozófiai egyetemen, nem tudom, hát a óraadó tanár, úgyhogy volt prorektor az UBEN egészen hosszú ideig, tehát van tapasztalata legalábbis.
1: Jó, engem nem a személye érdekel igazából, csak hogy meddig tartják ott az oktatási minisztérium élén, mert hogyha minden évben, ahogy mondtam, egy újabb oktatási minisztert neveznek ki, az zavar engem, érted? Mert nincs egy hosszú távú stratégia az oktatásban.
0: Nem, szerintem még rövid távú sincs, ha engem kérdezel. Te figyelj, Kosztrejével az van, hogy érdekes, mert például a specializálódás, hát hadd olvassam el. Azt mondja, hogy filozófia, zárójelben nyelv filozófiája, plusz a matematika filozófiája, plusz a logika filozófiája, és a kritikus gondolkodás. Szintén, ez így érdekes, tehát biztos, hogy érdekes lehet. Örvendünk annak, angolul állítólag C2-s nyelvvizsgája van, németből B2, az azt mondja, hogy habe keine Hausaufgabe szint, olaszul C1, az rendben van, francese, B1, az a bonjour, mi az A1-en vagyunk, és spanyolból B1, hát az az igazság, hogy amikor vorbíre, akkor olvasom azt, tehát angolul tud, annak örvendünk, C2, a C2 az a legfelső szint.
1: Hát az egy jó. Oktatási miniszter azért.
0: Németül A2, mondom, az ich habe keine Hausaufgabe, ich möchte deine Zitzenspritzen, ahogy a költő mondta. Nem tudjuk, plafon, hogy mire plafon gondolt. Igen, hát gondolom, meg kell időnként a száradás ellen a bőrt azt hidratálni. B1 olaszból, A1 franciából. Hallod, az A1, ezt tudod, mit én kukot sem tudok. Tehát, hogy ez így. És A1 spanyolból, azt sem beszéli, ám legyen. Jó.
1: Azt mondtad, hogy reményeid szerint, hát ugye november környékén iktathatják be az új román kormány, mert figyelj, sokkal pozitívabban áll ehhez az államelnökünk, mert Nikos Ordán a mai napon Brüsszelben kijelentette, hogy bízik Luka Niculescu kormányának jövő heti parlamenti beiktatásában.
0: Igen, Lukovid meg megszólalt az Orbán, azt mondja, hogy Luka Niculescu egy marionett lesz. Nem engedném meg neki, hogy kijelöljön bármilyen minisztert. Mi van? Savanyú a szőlő?
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Ha néha az az érzésünk, hogy az ország egy vicc, akkor mondom, jogerős, írja a székelyhonos kolléga, a kormány köteles kifizetni a bíráknak és az ügyészeknek 5 milliárd lejt, ami bérhátrálék.
1: Bér, de ez hogyan össze ez a bérhátrálék?
0: Hát ezt ne tőlem kérdezd meg, hogy mivel áll össze.
1: Tehát egy darabig nem fizették ki a bért rendesen, normálisan, és akkor most született valamilyen bérhátrálék, vagy felhalmozódott, vagy hogy, ez hogy működik, én nem is értem.
0: A legfelsőbb bíróság, ugye csütörtökön mit integet?
1: Nem, a legyeket hallgatom.
0: Ja, azt hittem, hogy nekem integetsz valamit.
1: Dehogyis.
0: Szóval a legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen megnyerte azt a pert, amit ő maga indított a kormány és a pénzügyminisztérium ellen, a bírák és az ügyészek. Tehát ezt a mondatot el kell ismételjem. A legfelsőbb bíróság elutasította a kormány és a pénzügyminisztérium fellebbezését a legfelsőbb bíróságon. Tehát érted, hogy itt mi a baj? Tudok-e én magammal kapcsolatban egy objektív döntést hozni? Mert nekem ez a bajom. Na mindegy, arról van szó, hogy május 5-i határozat, ami most jogerőre emelkedett, arra kötelez a kormányt, hogy szükség esetén akár költségvetés kiigazítással teremtse elő a bíráknak és ügyészeknek a bírósági döntéssel megítélt bértartozások kifizetéshez szükséges összeget, mint egy 5 milliárd lejt, ami mondjuk azért így az egész országnak a bért. Ennyiből igazított 4,3 milliárdba került volna, hogyha megcsinálják azt a bértörvényt, amivel azt érik el, hogy ugyanazon állami beosztásokban, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Baróton, Marosvásárhelyen, Karakálon, Bukarestben, Alsóbivajröcsögén ugyanannyit fizessenek az embereknek. Ez 4,3 milliárdba került volna, nem csinálták meg többek közt azért, mert nem volt rá pénz. A szegény bírók és ügyészeknek most kell adni 5 milliárd lejt.
1: Mondok én még jobbat? Az ítélőtábla döntésében azt is leszögezték, hogy a kormánynak és a pénzügyminisztériumnak az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül végre kell hajtani a határozatban előírtakat, és a határidőn túl minden nap késésért 1%-os késedelmi kamatot, valamint az országos bruttó minimálbér 20%-ának megfelelő pénzbírságot számolnak fel.
0: Az országos bruttó minimálbér.
1: Most arra, hogy ezt mondom, de a kormányt ezzel nagyon-nagyon megfingatják.
0: De nem, ez nem korrekt. Tehát figyelj, ráadásul olyan gazdasági válságban mondjuk, ez nem fér bele. Én erre azt tudnám
1: mondani. De őket ez nem érdekli, úgy látom.
0: Semmi gond. Tehát figyelj, nem igaz, hogy nem lehet a legfelsőbb bírósága az országban a legfelsőbb hatalom? Valamit elnéztünk?
1: De ilyenkor a kormány milyen jogorvoslathoz fordulhat? Vagy hova fordulhat, hogy esetleg ez megfelelbezik?
0: Nem tudom neked megmondani, valamik nemzetközi bírósághoz esetleg, de nem, én egyébként azt csinálnám, hogy nincs jó probléma.
1: Tehát 10 napon belül ezt az 5 milliárd lejt ki kell fizessék,
0: a
1: és hogyha
0: úgy
1: késnek.
0: A például az ilyen elmaradását tovább fizették ki. Echelonare, felosztották 20, mit tudom én, 2 évre. Hát lehet, hogy majd nekik is felosztják.
1: De nem osztják fel, mert hát látod, hogy mire, mi van beleírva ebbe a végleges döntésbe, hogy ha határidőn túl minden nap késésért 1%-os kamat lesz. Tehát itt nincs idő echelonárra. Ha jól értem.
0: Igen. A kormány azt állította, hogy a bíróság nem dönthet a költségvetési források elosztásáról. Egyébként nagyon ritkán szokta... Oda jutottunk, kérlek szépen, hogy a vagány-vágányban meg kell a mindenkori kormányt védjük. Nehogy már más mondja meg, mint a kormány, hogy mire, tehát hogy a költségvetést hogy osztott be. Tehát nagyon-nagyon kevés dolgot tudok azt mondani, de van egy elméleti kérdés. Nem a bíróság dönti el, hogy működik egy költségvetés. Ezt azért így kikérem magamnak. Tehát pontosan a bírák, akik jogot végeztek, elvileg ennek a tudásnak, ők a legfelsőbb bíróságról van szó, az abszolút tudói, és egy ilyen dolgot nem tudnak, menjenek el nyári tyomba.
2: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány. Ez

0: reklám.
1: Várunk a Poliana klinikán Sepsi Szentgyörgyön a Grigore Balázs sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsi Szentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Júj!
6: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
7: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
8: Bergtor.ro.
1: Tisztaság a lélek tükre, és amikor minden ragyog, te is jobban érzed magad a bőrödben. A Cleantech profi csapata elvégzi helyetted a takarítást, otthon, irodában, bárhol, ahol fontos a harmónia. Hívd a 0267 310 659-es számot, vagy írj a Cleantech Facebook oldalán. Cleantech, tisztaság, ami felszabadít.
9: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: A reklám után
10: ismét slágerek.

0: Arról beszélünk a szülinapunkon, hogy a kormány köteles kifizetni a bírák és ügyészek 5 milliárd lejes bérhátralékait, és a legfelső bíróság keresete szerint a kormány több mint 10 éve halogatja a bírák javára megítélt bírósági határozatok végrehajtását, és ezzel sérül az érintett bírák tulajdonhoz való joga, a kormány pedig megsérti a hatalmi ágak szétválasztásának elvét, és aláássa szerintük a bíróságok tekintélyét. Hát szerintem itt abszolút nem erről van szó.
1: Én mondok jobbat. Oké, 99%-os adót kivetni rá. Tehát ha tényleg így van, még az is. Tehát hogyha tehát ne haragudj, Gábor, ez olyan, hogy én döntöm el, hogy mi lesz azzal a pénzzel, tehát ez olyan, mintha nekünk azt mondanak a cégben, hogy oké, Bence eldönt, hogy mennyi fizetést kap. Hát majd hülye leszek magamnak nem rengeteg fizetést adni. Aha, többieket letojom jó magasról. Mert itt most gyakorlatilag ez történik. Nem az van, hogy azt gondolom, hogy a dolog, tehát nem tudom, hogy jogos, nem jogos. De ebben a formában, ahogy ezt meghozták, ez szerintem a jog szellemének ellentmond. Tehát pontosan annak, amit hát azért így egyetemen, nem mondják nekem az alkotmánybírók, meg a legfelsőbb bírák, hogy ők nem tudják. Tehát azért a törvény nem tudják, így van kitalálva. Tehát ez olyan, hogy én döntöm el azt, hogy én mi vagyok. Tehát én döntöm el azt, hogy én ártatlan vagyok. Hát ne vicceljünk. Képzeld el, beperelnél, én kéne eldöntsem, hogy hibás vagyok. Szerinted mi az esély annak, hogy kiderüljön, hogy nem én vagyok a hülye? Na, ez most pont ez történt. Tehát egy önmagukat, szerintem az nincs rendben, hogy önmagukra vonatkozó döntést hoznak. Én ezt nem tartom jogilag elfogadhatónak, morálisan meg még annyira se.
0: Igen, csak arra gondolok, hogy ha adott esetben ugye a tanügyminisztérium is, a mindenkori kormány tanügyminisztérium, az oktatási minisztérium megszabott egy bizonyos micsodát, azt mondja, hogy fizetésemelést a tanároknak, amit nem is tartottak be az elmúlt időszakban, az elmúlt 2-3 évben, sőt, ha jól tudom, akkor még le is vontak a fizetéseikből, akkor most a tanárok épp úgy az utcára vonulhatnának, vagy esetleg bíróság útján kötelezhetnék a kormányt, vagy a mindenkori kormányt arra, hogy fizessék ki azt, amit megígértek?
1: Valami hát hasonló.
0: Nekem logika szerint ez így kellene történni.
1: Tehát úgy keletkezett ez a bérhátrálék, hogy a legfelsőbb bíróság és a legfelsőbb ügyészség még 2023-ban bizonyos bírósági határozatokra hivatkozva 25%-kal megemelte a bírák és az ügyészek fizetését, és a legfelsőbb bíróság a saját fizetését is, illetve a legfelsőbb ügyészség a saját fizetését is. A béremelést 2018-ig visszamenőleges hatállyal alkalmazták. Hát principio de retroaktivitáte, hogyha még ez így megvolt volna a jogász és bíró és ügyész uraknak, van egy ilyen, nincsenek visszaható módon alkalmazható törvények, különösen nem ebben a kategóriában, kivételek azért vannak nyilván.
2: Magánvágány.
3: Pletykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: az a apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Hát véget ért a mai vagányvágány, ez a különleges kiadása, így a születésnapos Gaga hullámhosszain. Úgyhogy köszönjük szépen a rengeteg szép üzenetet, jó üzenetet, aztán holnap találkozunk ismét.
1: Nem is mondunk nektek egyebet, csak azt, hogy holnap ugyanitt, ugyanekkor a Rádió Gagán felgyújtjuk majd az ételt. Tartsatok velünk, mert ha a 28. évünket elkezdjük, az nem azt jelenti, hogy lelassulunk. Nem, azt jelenti, hogy most kezdődik a vadulás. Sziasztok mára!
0: Sziasztok!
2: Reklám!
3: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
4: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
5: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
6: Helyi ízek.
7: Ham.
6: Helyi éttermek.
7: Ham.
6: Helyi futárok.
7: Ham.
6: Te is a helyit választod?
7: Ham.
8: Kattanj rá a kajára!
9: Társadalmi célú hirdetés. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
12: Slágerek és új zenék.
11: Ez a Rádió Gaga.

Gaga applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le széles világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

földön kívül már recseg, vagy csak zsisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Rádió Gaga háromszék. Slágerek és új zenék.
1: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiogaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

keressek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek, a csodákban téged.

0: Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Gaga bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: zene, egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádió Gaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.